0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport szerződéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő 2 nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő 2 paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsai József fel az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, és Kultai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő 2-2,5 nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4iG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyosan. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
2: Reklám. A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hall.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, más kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.

0: hogy az utolsó emlékünk egymásról egy szép mosoly legyen.
1: Hobbi Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mert az Omo Biopon és Florasept van bennünk valami felirató akciós mosóporokkal azonnal nyerhet 1000, 2000, 5000, 10000 forintot, és részt vehet a 3 egyenként 330000 forint értékű utazás sorsolásán. Továbbá az meg itt valahol levegőt kell vegyek. Vagy részt vehet a 3.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek, a 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a fűszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.

0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
1: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Reklám. Úgy térek vissza, mint egy
2: elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
4: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Tudásból.
1: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő két pói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve, a túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jezberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek.
2: a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, elfelejtett

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
10: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Hirdessen a Hobby Rádióval!
12: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
11: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
12: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
11: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
13: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
6: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két púi hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítás a Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő két pói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva vízminőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve, a túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terror cselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terror cselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. 2 órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma augusztus 19-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 6 óra után 20,4 fokot mutatnak a hőmérők. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
4: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Műsorajánló.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
11: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdély Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
13: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Retikül.
14: Aha.
5: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
14: Go!
5: És kevés focival.
14: No, no!
5: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
13: Retikül, szerdán 16 órától.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
15: UK Fever Show.
16: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
16: UK Fever Show.
17: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
18: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 19-én a Huba nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Ez a férfi név magyar eredetű. Ünnepelnek még a Hubák augusztus 19-én kívül november 14-én is. Becézése Hubácska, Hubi, valamint Hubika, jeles viselői a névnek. Búzás, Huba, költő, valamint ön, kedves Huba. Ezen a napon köszöntjük még Bernárd, Bernát, János, Lajos, valamint Szebált nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek is történtek ezen a napon. Nagyon korán, 14-ben kezdünk, augusztus 19-én halt meg Augustus, az első római császár. Augustus, az első római császár időszámításunk előtt 27-től uralkodott. Julius Cézár örökbefogadott fia és örököse volt. Formailag helyreállította a köztársasági alkotmányt, a megtisztelő Augustus felséges címet adományozta neki a szenátus, és a hadsereggel együtt támogatta császársága hatalmát. Mostoha fiát Tiberius tette meg utódjául Róma új császárának. A 16. századdal folytatjuk, 1561. augusztus 19-ével, ekkor első férje, II. Ferenc francia király halála után Stuart Mária skót királynő visszatért Skóciába azzal a céllal, hogy az angol koronát megszerezze. Stuart Mária 8. Henrik legidősebb nővérének, Margitnak az unokájaként jogot formált az angol trónra, és első Erzsébettől biztosítékot akart szerezni arról, hogy ő lesz az örököse. Maradunk még a 16. században, de most már magyar vizekre evezünk. 1587. augusztus 19-én Báthory István választott lengyel király halála után a svéd Vasa család tagját, III. Zsigmondot választották királlyá. Folytassuk 1848-al, augusztus 19-én a kaliforniai aranylász kitörése követte a New Yorki Herald című lap beszámolóját a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról. A világ minden részéből aranyások és kalandorok áramlottak Kaliforniába, amelynek lakossága 1849 végére már meghaladta a 100 000 főt. 1848. december 5-én James Knox Polk, az Amerikai Egyesült Államok 11. elnöke, a kongresszushoz intézett szokásos üzenetében hivatalosan is megerősítette a kaliforniai arany felfedezésének hírét. 1883-mal folytatjuk, augusztus 19-én született Gabriel Coco Chanel, francia divat tervezőnő. Ugorjunk a 20. századra, 1936. augusztus 19-én meghalt Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró. És végül, de nem utolsó sorban, 1951. augusztus 19-én Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző. Pályáját 1969-ben a Ferm együttesben kezdte, majd 1971-ben alapító tagja volt a Generál együttesnek. 1974 óta a Lokomotív GT együttes tagja, és 1985 óta zenei rendezőként is dolgozik. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. augusztus 19-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi 1 dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A 3. óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és a 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és 1 dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak 1 dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak 1 órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de 1 dénárban egyeztél meg velem, ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. Jézus egy különös példabeszéddel lep meg minket. Egy gazdáról beszél, aki munkásokat fogad szőlőjébe különböző időpontokban, hajnaltól kezdve, késő délutánig. Este azonban, amikor fizetésre kerül sor, mindenki ugyanannyit kap, az egész napi bért. Még az is, aki mindössze 1 órát dolgozott. A reggeltől munkálkodók felháborodnak, és talán mi is igazat adnánk nekik, ez nem tűnik igazságosnak. Miért kapjon ugyanannyit, aki csak 1 órát dolgozott, mint aki az egész nap terhét viselte? Jézus nem a gazdasági logikát akarja igazolni, amely szerint több fizetést érdemel, aki többet dolgozott. Ő egy másik igazságra tanít. Az Isten országában nem a teljesítmény az első, hanem az, hogy valaki válaszolt a hívásra. A gazda nem volt igazságtalan. A korán kezdőknek pontosan annyit adott, amennyiben megegyeztek, 1 dénárt, 1 napi munkabért. Ugyanakkor a többiek esetében átlépte az igazságosság határát. Nagy lelkű volt azokkal, akik csak később kapcsolódtak be a munkába. A példabeszéd Isten jóságát és szabadságát mutatja be. Ő nem számolgat úgy, mint mi. Nem méri centire a kegyelmét. Neki az számít, hogy megnyitjuk-e a szívünket, és belépünk-e az ő országába, akármikor is történjen ez meg. Nála nem késő, sem reggel, sem délben, sem este. Még az utolsó pillanatban is lehet válaszolni a hívásra, és Isten örömmel fogad be mindenkit. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem teljesítményem alapján szeretsz, hanem irgalmat teljességéből ajándékozol meg. Taníts tiszta szívvel örülni, amikor mások kapnak tőled ajándékot, és ne engedd, hogy az összehasonlítás megmérgezze bennem a kegyelem örömét.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy radioaktívak a gyógyvizek is? Magyarország világszerte ismert gyógyvizeiről, termálvizeiről, idegen forgalmunk jelentős része is erre épül. Távoli országokból érkeznek hozzánk a gyógyulni vágyók. A mélyből feltörő meleg vizekben és az ezekkel érintkező iszapokban jelentős mennyiségű radioaktív anyag van. Egy-egyhetes zártéri fürdőkúra napi 3-4 óra, és az ehhez kapcsolódó iszappakolás során akkora sugárterhelést kapunk, mintha egy órán keresztül egy kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékkal teli hordó tetején ülnénk. Természetesen a gyógyvizek nem károsak az egészségre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Sziasztok!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Két olyan ételt fogunk készíteni, ami nem hagyományosan lesz elkészítve magyarosan. Mi magyarok a pacalt ugye pörköltnek készítjük, olaszosan fogom elkészíteni önöknek. Először hallgassák meg a pacalt toszkán módra. Az elkészítés ideje 60-70 perc, a hozzávalók 1 kg előfőzött pacal, 3 deka vaj, 5 evőkanál olívaolaj, 5 deka reszelt parmezánsajt, 10 deka vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 deciliter húsleves, lehet kockából is, 5-6 szem hámozott paradicsom, egy babérlevél, bazsalikom, bors, ízlés szerint, és 1 deci száraz fehérbor. A vaj és az olaj keverékén sárgára pirítjuk a reszelt vörös hagymát, illetve a vékonyra szeletelt zöldségeket, az egész fokhagyma gerezdeket, valamint a babérlevelet. Beletesszük a felcsíkozott pacalt, majd jó sűrűre beforraljuk. Ezután hozzáöntjük a bort, a kockázott hámozott paradicsomokat, a paradicsomokat nem kell meghámozni, én egészbe szoktam belekockázni, ezután sózzuk és borsozzuk. Hozzáöntjük a húslevest, majd lassan puhára pároljuk. A kész ételbe belekeverjük a bazsalikomot, és parmezánnal bőven meghínve, frissen melegen tálaljuk. A másik pacalételünk a szicíliai rakott pacal. Elkészítés ideje ennek is kb. 70-80 perc, a hozzávalók 1 kg pacal, 1 fej vöröshagyma, 3-4 kanál olívaolaj, 35 dek a paradicsom, 35 dek a padlizsán, 5 dek a szalonna, békön szalonna, 10 dek a jusajt, 2 kemény tojás, 1 evőkanál reszelt parmezán, ízlés szerint só, bors és olaj. A padlizsánt felkockázzuk, besózzuk és egy órán keresztül állni hagyjuk, majd leöblítjük és leitatjuk róla a vizet. Olajon pirosra sütjük, leszűrjük. Ezután olívaolajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott vöröshagymát és szalonnát, rátesszük a tisztított, csikozott pacalt és zsírjára visszapirítjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, beletesszük a kockára a paradicsomot és majdnem puhára pároljuk. Egy tűzálló edényben rétegesre lerakjuk a pacalt, a padlizsánt, a jussajtot, a felkarikázott kemény tojásokat. Tetejét megszórjuk reszelt parmezán sajttal és sütőben szép pirosra, ropogósra sütjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Huba nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg Magyarországon 20,4 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1945. Arthur Schoenfeld, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, az amerikai politikai misszió vezetője átadta Zsedényi Bélának, az ideiglenes nemzetgyűlés elnökének a nyilasok által nyugatra hurcolt vallási erekjét, a Szent Jobbot. 1950 megnyitották az első magyar képzőművészeti kiállítást Budapesten. Először osztották ki a kiváló és érdemes művész C kitüntetéseket is. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, már a 9-kor induló Movie and Music-ben várjuk Önöket, ahol a film és a zene varázslatos találkozását élvezhetik, ezt követi a 10 órakor kezdődő Cocktail, egy 2 órás magazin, amely érdekes témákat és érdekes embereket hoz el Önöknek. 12 órakor a déli hírösszefoglalóval frissítjük napjaink legfontosabb eseményeiről, 1 óra múlva 13 órakor. A délutánban interjúk, riportok és tudósítások színes palettájával vesszük körül a kulturális, szociális és közéleti eseményeket. 14 órakor a Zamatban finom falatokkal kényeztetjük a konyha szerelmeseit. 2 órán keresztül 16 órakor a Retikülben egy női magazinban csajos hírekkel és egy kis focival szórakoztatjuk kedves hallgatóinkat. 17 órakor a Nagy generációval visszarepülünk a 70-es és 80-as évek zenei világába, ahol a legnagyobbak retro dallamait hallhatják 8 óra után, 18 órakor, az esti hírösszefoglalóban a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel zárjuk a napot 9 óra után, 19 órakor pedig vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei riport, interjú, tudósítás várják Önöket. 21 órakor újra visszatérünk a Movie and Music-be, hogy a film és a zene újabb izgalmas párosításával kísérjük el Önöket végül 22 órakor. A Cocktail újból felcsendül, 2 órán át tartó magazinjával, amely érdekes témákat és érdekes embereket hoz el a rádióba. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a napokban több jelentős fejlemény is érintette hazánk energia és pénzügyi szektorát. A magyar villamos energiarendszer napi átlagos széndioxid kibocsátása július vége óta meredeken emelkedni kezdett, ami arra utal, hogy a paksi atomreaktorok üzemeltetésének nehézségei szélesebb körű környezeti hatással bírnak. Ezzel párhuzamosan a Paks környékén a hőmérséklet emelkedése miatt a korábban leállított egységek visszakapcsolását is fontolgatják, a hatóságok pedig csak két napig kérik a turbinák kitartását, míg a döntés meghozatala folyamatban van. Mindeközben a budapesti értéktőzsde. Budapesti értéktőzsde részvénye nyert indexe, a BIX 1413,6 ponttal 0,94%-os csökkenéssel 148.696,72 ponton zárta a kereskedést, ami a piaci bizonytalanságot tükrözi. A legnagyobb nyomás a banki és energiaipari szektorra nehezedik, az OTP és a MOL részvényei jelentős veszteséget könyveltek el egyetlen nap alatt, ami a befektetők körében fokozott aggodalmat vált ki. Az energiaipar jövője mellett a környezetvédelmi innovációk is előtérbe kerülnek. Hazai vállalatok komoly és előremutató beruházásokat indítottak az ásványvíz és üdítőitalpalackozás területén, a PET palackok újrahasznosítására és környezetkímélő megoldásokra fókuszálva, ami hosszú távon csökkentheti a hulladéktermelést és erősítheti a fenntartható gazdaságot. Végül a nemzetközi politikai színtéren a Rosszatom elleni uniós szankciók bevezetését sürgeti az ukrán külügyminiszter Andriy Sibiha. Amennyiben a szankciók életbe lépnek, a magyar atomenergia projekt, különösen a Paks második beruházás szankciós listára kerülhet.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió legfrissebb hírei között egy különleges sorozat bontakozik ki, amely a társadalmi befogadás és a látássérült közösség erősödését helyezi a középpontba. Beszámoltunk róla, hogy a miskolci születésű Andrea és a hamburgi Arne a látássérült társát segítve gyalogvágott neki az Alpokon egy 50 pluszos kihívásra, amelyet a portálunkon részletesen ismerhetnek meg az érdeklődők. A Mozdulj! Közhasznú Egyesület 2026. augusztus 15-20 között immár 15. alkalommal rendezi meg a Balaton körüli tandemkerékpártúrát, ahol közel 70 látó és látássérült sportoló teker együtt a társadalmi elfogadás jegyében. A jubileumi ünnepség pedig a Balatonlellei Városi Könyvtárban kerül megrendezésre. Augusztus 11-én Hanoiban a Szakképzési Központ és a Hanoi Ipari Szakfőiskola közösen zárta le a masszázs és akupresszúrás technikus szakképzést, ahol a résztvevők átvehették a bizonyítványokat, ezzel is bővítve a fenntarthatóbb foglalkoztatási lehetőségek körét. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége a Semmit rólunk nélkülünk című javaslatával ismételten hozzájárult az Országos Fogyatékosságügyi Tanács munkájához, kiemelve a fogyatékossággal élő személyek jogi helyzetének javítását. Végül a Békés Megyei Egyesület november 28-án elegáns környezetben, a Békés Csabai Fiume Hotelben szervez jótékonysági báját a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából, amelyet szintén olvasható portálunkon. A részletekért és a további információkért mindenképpen látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. 7 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
3: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán, a következő hétre 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Láng gépgyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit szigeti tenisstadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali fél kettőig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott sátrakat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszerelések. hőmérséklet. Ma több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett szortan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél több felé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
4: Hobby Rádió. Rádió.
5: Reklám.
6: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
9: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Augusztus 19-e, szerda. Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a Pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a Budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, szintén augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap este 10 óra 30 percig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendré út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya.
2: Hobby Rádió!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Ma Huba nevű hallgatóinkat köszöntjük. Budapesten 20,5 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
4: Hobby Rádió.
11: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 19-én a Huba nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Ez a férfi név magyar eredetű. Ünnepelnek még a Hubák augusztus 19-én kívül november 14-én is. Becézése Hubácska, Hubi, valamint Hubika, jeles viselői a névnek. Búzás, Huba, költő, valamint ön, kedves Huba. Ezen a napon köszöntjük még Bernárd, Bernát, János, Lajos, valamint Szebált nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hubi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek is történtek ezen a napon. Nagyon korán, 14-ben kezdünk, augusztus 19-én halt meg Augustus, az első római császár. Augustus, az első római császár időszámításunk előtt 27-től uralkodott. Julius Cézár örökbefogadott fia és örököse volt. Formailag helyreállította a köztársasági alkotmányt, a megtisztelő Augustus felséges címet adományozta neki a szenátus, és a hadsereggel együtt támogatta császársága hatalmát. Mostoha fiát Tiberius tette meg utódjául Róma új császárának. A 16. századdal folytatjuk, 1561. augusztus 19-ével. Ekkor első férje, II. Ferenc francia király halála után Stuart Mária skót királynő visszatért Skóciába azzal a céllal, hogy az angol koronát megszerezze. Stuart Mária 8. Henrik legidősebb nővérének Margitnak az unokájaként jogot formált az angol trónra, és első Erzsébettől biztosítékot akart szerezni arról, hogy ő lesz az örököse. Maradunk még a 16. században, de most már magyar vizekre evezünk. 1587. augusztus 19-én Báthory István választott lengyel király halála után a svéd Vasa család tagját, 3. Zsigmondot választották királlyá. Folytassuk 1848-al, augusztus 19-én a kaliforniai aranyláz kitörése követte a New Yorki Herald című lap beszámolóját a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról. A világ minden részéből aranyások és kalandorok áramlottak Kaliforniába, amelynek lakossága 1849 végére már meghaladta a 100 000 főt. 1848. december 5-én James Knox Polk, az Amerikai Egyesült Államok 11. elnöke, a kongresszushoz intézett szokásos üzenetében hivatalosan is megerősítette a kaliforniai aranyfelfedezésének hírét. 1883-mal folytatjuk, augusztus 19-én született Gabrielle Coco Chanel, francia divat tervezőnő. Ugorjunk a 20. századra, 1936. augusztus 19-én meghalt Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró. És végül, de nem utolsó sorban, 1951. augusztus 19-én Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző. Pályáját 1969-ben a Ferm együttesben kezdte, majd 1971-ben alapító tagja volt a Generál együttesnek. 1974 óta a Lokomotív GT együttes tagja, és 1985 óta zenei rendezőként is dolgozik. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 19-e szerda, Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet, 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és a 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem, ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. Jézus egy különös példabeszéddel lep meg minket. Egy gazdáról beszél, aki munkásokat fogad szőlőjébe különböző időpontokban, hajnaltól kezdve, késő délutánig. Este azonban, amikor fizetésre kerül sor, mindenki ugyanannyit kap, az egész napi bért. Még az is, aki mindössze egy órát dolgozott. A reggeltől munkálkodók felháborodnak, és talán mi is igazat adnánk nekik, ez nem tűnik igazságosnak. Miért kapjon ugyanannyit, aki csak egy órát dolgozott, mint aki az egész nap terhét viselte? Jézus nem a gazdasági logikát akarja igazolni, amely szerint több fizetést érdemel, aki többet dolgozott. Ő egy másik igazságra tanít. Az Isten országában nem a teljesítmény az első, hanem az, hogy valaki válaszolt a hívásra. A gazda nem volt igazságtalan. A korán kezdőknek pontosan annyit adott, amennyiben megegyeztek, egy dénárt, egy napi munkabért. Ugyanakkor a többiek esetében átlépte az igazságosság határát. Nagy lelkű volt azokkal, akik csak később kapcsolódtak be a munkába. A példabeszéd Isten jóságát és szabadságát mutatja be. Ő nem számolgat úgy, mint mi. Nem méri centire a kegyelmét. Neki az számít, hogy megnyitjuk-e a szívünket, és belépünk-e az ő országába, akármikor is történjen ez meg. Nála nem késő, sem reggel, sem délben, sem este. Még az utolsó pillanatban is lehet válaszolni a hívásra, és Isten örömmel fogad be mindenkit. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem teljesítményem alapján szeretsz, hanem irgalmat teljességéből ajándékozol meg. Taníts tiszta szívvel örülni, amikor mások kapnak tőled ajándékot, és ne engedd, hogy az összehasonlítás megmérgezze bennem a kegyelem örömét. Segíts, hogy mindig készen álljak válaszolni hívásodra, bármikor szólítasz. Segíts, hogy ne váljon bennem keserűvé a szolgálat, ne kezdjem el mások érdemeit méregetni, ne hasonlítgassam magamat másokhoz. Indulok, Uram, vár a munka, vár a mennyei jutalom. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy radioaktívak a gyógyvizek is? Magyarország világszerte ismert gyógyvizeiről termel

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1945. Arthur Schoenfeld, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, az amerikai politikai misszió vezetője átadta Zsedényi Bélának, az ideiglenes nemzetgyűlés elnökének a nyilasok által nyugatra hurcolt vallási erekjét, a Szent Jobbot. 1950 megnyitották az első magyar képzőművészeti kiállítást Budapesten. Először osztották ki a kiváló és érdemes művész cég kitüntetéseket is. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. A Hobby Rádió legfrissebb hírei között egy különleges alpesi átkelés kapcsán beszámoltunk arról, hogy a miskolci születésű Andrea és a hamburgi Arne látássérült társuk támogatásával gyalogvágják meg az Alpok kihívását, mintegy a Hannibal elefántjáratát idézve. Ugyanakkor a Balaton lellén zajló 15. jubileumi tandemkerékpártúra kapcsán kiemeltük, hogy a Mozdulj! Közhasznú egyesület közel 70 látó és látássérült résztvevővel ünnepli az esélyegyenlőséget, miközben a Városi Könyvtárban különleges programmal gazdagítja a rendezvényt. A Hanoi Szakképzési Központ és a Hanoi Ipari Szakfőiskola együttműködésében megrendezett masszázs és akupresszúrás technikus szakképzés záró ünnepségéről is olvasható portálunkon, ahol a résztvevők új, fenntartható foglalkoztatási lehetőségeket nyithatnak meg maguk előtt. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége javaslatait az Országos Fogyatékosságügyi Tanács intézkedési tervéhez szintén részletesen bemutattuk, hiszen a szervezet rendszeresen véleményezi a fogyatékosságot érintő jogszabályokat. Emellett a Békés Megyei Egyesület jótékonysági bálját, amelyet a Fiume Hotel elegáns környezetében rendeznek a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából, szintén a figyelmünk középpontjába került. A részletekért, a teljes riportokért és a további inspiráló történetekért mindenképp látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbyrádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kezdjük a napot 9 órakor a Movie and Music műsorral, ahol film és zene varázslatos keverékét élvezhetik hallgatóink, ezt követi 10 órakor a Cocktail, egy érdekes témákat és személyiségeket bemutató magazin, amely 2 órán át tart. Délben 12 órakor érkezik a déli hír összefoglaló, amely a legfrissebb híreket hozza el önöknek. 13 órakor a délután színes programjával várja a hallgatókat, tele interjúkkal, riportokkal és tudósításokkal, kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 14 órától a Zamat konyhai finomságokkal szórakoztat, 2 órán keresztül ínycsiklandó receptekkel. 16 órakor a Retikül női magazinja csajos hírekkel és egy csipetnyi focival színesíti a napot. 17 órától a nagy generáció visszarepíti a hallgatókat a 70-es és 80-as évek zenei világába, a legnagyobb retro slágerekkel. 18 órakor az esti hírösszefoglaló hozza el a nap idézetét, névnapköszöntőt, évfordulókat és sporthíreket. 19 órától a vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei, riportok és interjúk színesítik a délutáni órákat. 21 órakor ismét a Movie and Music varázslatos filmzene párosítása várja a kedvelőket, majd 22 órától a Cocktail újra felkapja a színpadot érdekes témákkal és személyiségekkel 2 órán át. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádió.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Ma reggel 3:47-kor a levegő borult égbolttal és enyhe, északnyugati széllel, 3 km/h sebességgel köszöntött. A hőmérséklet 21 fok C körül alakul, a páratartalom már 37% körül van, a napfény csak röviden, körülbelül 3 órában mutatkozik majd a nap folyamán. A nappali időben a hőmérséklet 20-30 fok C között mozog, a közérzet 21-31 fokra emelkedik, a páratartalom 37-69% között változik, a szél nyugati irányból fúj, erőssége 11 km/h, legfeljebb 27 km/h-ra gyorsulhat. A csapadék valószínűsége 57%, de a teljes mennyiség várhatóan 0 mm marad. Az UV-index 6. Holnapra 2026-8-20-ra mérsékelt eső várható. A hőmérséklet 23-36 fok C között lesz, a közérzet 22-37 fokra emelkedik, a páratartalom 25-77% között ingadozik. A napfény már jóval hosszabb, mint egy 7,6 órát ölel majd el. A csapadék összmennyisége 6 mm, a könnyű eső valószínűsége 22%, a záporok 200. A szél délnyugati irányból fúj, erőssége 24 km/h, de időnként akár 109 km/h-ra is felpöröghet. Az UV-index szintén 6. A holnap utáni 2026-8-21-i napra mérsékelt szitálás van kilátásban. A hőmérséklet 23-34 fok C, a közérzet 25-34 fok C, a páratartalom 29-81% között alakul. A napfény körülbelül 7,0 órát lesz látható. A csapadék mennyisége csak 1 mm, a könnyű eső valószínűsége 26%, a záporok 200. A szél továbbra is délnyugati irányból fúj, erőssége...
1: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Közhang, elindult az ország első interaktív társadalmi egyeztetési platformja. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, folytatódik a változékonyabb idő, de melegedés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. A változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható, többfelé lesz élénk erős a nyugati délnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több helyen erőteljesebb lehet a komoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, reggel 13-22, napközben 31-38 fok lesz.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 19-e, szerda. Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, szintén augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap este 10 óra 30 percig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
8: Magyarországon minden harmadik ember gyomorpanaszokkal küzd, de csak kevesen vannak tisztában azzal, hogy a különböző tünetek mely gyomorbetegség tünetei. Az egyik leggyakoribb probléma a gyomorfekély, ami tulajdonképpen egy mélysebb a gyomor nyálkahártyáján. A fekélyes panaszokra jellemző, hogy főként ősszel és tavasszal jelentkeznek, és mindig azonos helyen, egy pontban éreznek fájdalmat a betegek.
9: A gyomorfekély tünetei kifejezetten nagy gyomorszáji fájdalom, rendkívül gyakori még a gyomorégés. Mindezek visszatérően jelentkeznek étkezés előtt inkább, súlyosabb esetekben éjszaka is a beteg nyugalmát zavarják.
8: Ez a probléma elsősorban a 20 és 60 év közöttieket érinti. Keletkezésében valószínűleg idegrendszeri működési zavarok állnak. Emellett pszichés tényezőknek is szerepük van. Az állandó idegfeszültség következtében a gyomor vérellátása romlik. A gyomornedv elsősorban a savelválasztás fokozódik. A sav pedig a rossz vérellátású területen kimarja a gyomor bélnyálkahártyáját.
10: Az utóbbi időben egy-két hónapja érzem, hogy étkezés után, illetve bizonyos ételek után hasi panaszaim vannak, a gyomortáji fájdalom görcs. Úgyhogy tanástalanná váltam, hogy vajon mi lehet a probléma.
8: A helyes diagnózis felállításához elsőként hasi ultrahang szükséges. Az orvos a gép segítségével megnézi, hogy van-e bármilyen hasi betegség Zsuzsánál. Ez a vizsgálat semmilyen elváltozást nem mutatott ki. Így a gyomor irányában kell tovább vizsgálódni. Ennek módszere a gyomortükrözéses vizsgálat, amely csak kórházi körülmények közt végezhető el.
11: Egy kis megnyugtatás, hogy fog történni, mit fogok érezni?
12: Hát nézze, a vizsgálat nem fájdalmas, csak kellemetlen. Ide kellene költetődni.
8: Zsuzsának egy cm átmérőjű csövet vezetnek le a torkán, amelynek oldalában szálloptikás rendszerrel ellátott kamera működik. Ez hajszálvékony üvegszálakon keresztül közvetíti a gyomorban látottakat a monitorra. A képernyőn jól láthatjuk a gyomorban lévő kóros elváltozásokat. Ilyenkor a betegnek nem szabad nyelni.
12: Itt haladunk a nyelőcsőben a gyomor irányában. Megy a műszer, láthatjuk a gyomorszájat. Ezen keresztül jutunk be a gyomorba. A gyomorban rögtön megfigyeljük, hogy mennyi a éjgyomri gyomornedv, van-e epés váladék benne. Figyeljük a nyálkahártya mienségét, figyeljük a redőzett szabályosságát. Már a gyomor alsó harmadában vagyunk, ez a kijárata a gyomornak, ami a nyombél-patkóbél felé vezet.
8: Ha a gyomorban valamilyen gyulladás vagy fekély észlelhető, akkor baktériumvizsgálat céljából szövetmintát kell venni a gyomorból. Ilyenkor a levezetett csövön keresztül egy csipeszt juttatnak le a gyomorba, amivel a mintavétel történik. A minta tartósító folyadékban a szövettani laboratóriumba kerül. Itt egy centrifugában 22 órán keresztül kiválasztják a vizet a sejtekből. Aztán paraffin oldatba kerül, és egy reteszelőgép segítségével üveglapra helyezik. Ahhoz, hogy a sejtek láthatóvá váljanak, festékanyaggal kell megfesteni az üveglapot. A mintákat végül ragasztószalaggal tartósítják, így bármilyen külső hatással szemben ellenállókká válnak.
13: A vizsgált biopsziás anyagból készült szövettani metszetben megtalálható a Helicobacter pylori. Ez egy olyan kórokozó, amely a gyomor nyálkahártyát megbetegítve, abban egy diffúz fekélyes gyulladást okoz, és fekély kialakulásához vezet.
8: Ez az eredmény tehát arra utal, hogy Zsuzsa gyomrában valószínűleg fekély található. A Helicobacter pylori baktérium okozza ugyanis a fekélybetegségek nagy részét, ami nyállal juthat be a szervezetünkbe. Ez egy olyan különleges baktérium, ami károsítja a gyomornyálkahártya védekező képességét, és ezáltal szabad utat ad a sav károsító hatásának. Sokszor a fekély nyomtalanul meggyógyul. Baj akkor van, ha ráterjed a gyomorfal mélyebb rétegeire, és átfúródást is okoz. Ez már életveszélyes állapotot jelent. Ha elhanyagolják, a fekély akár gyomorrákká is fajulhat. Zsuzsának pár nap alatt elmúlhatnak gyomorpanaszai, hiszen ma már a fekély, ha időben kezelik, gyorsan, fájdalommentesen gyógyítható.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem! Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-ason történt buszbaleset érintettjei közül. Még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Még 2 napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadság megvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Ma több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Augusztus 19-e, szerda.
6: Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, szintén augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap este 10 óra 30 percig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendré út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
9: Ismételten kellemes szép napot kívánok mindenkinek, önök a Movie and Music egy újabb műsorát hallják, benne pedig a műsorvezető Gera Zsolt szól önökhöz. Elsőként néztem meg Guy Ritchie várva vált filmjét, avagy a Spielert. A magyar címről annyit, hogy no comment. A film elején fel is vázolják, hogy mit is akar a cím rejteni. Nekem a magyar fordításból a helyi lakótelepi zsivány jutott eszembe, aki nagymamákat és kislányokat molesztál egy-két fillérért, és a helyi kisbolt előtt szervezi bandáját, ahol úri módra elrövidezgetnek egy kicsit. Szerencsére Rock and Roll nem ilyen ember, mondjuk egy falattal se jobb, és távol áll egy angol úriembertől. Mégis jobban kacagunk rajta, mert nem a mi termelésünk, de mégis mennyivel jobb dumákat nyom. Így például a zenék is sokkal jobbak, mint egy-két magyar filmben, na de helyettem inkább beszéljenek a nóták, és jöjjön egy-két dal a filmből.
10: Now when I was a little boy,

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Bille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Movie and music. Filmben a zene, zenében a film.
8: Maga a cselekményről nem szeretnék sokat mondani, mert senki előtt sem szeretném lelőni a poénokat. Aki szereti a ravaszt meg a blöfföt, az nem fog csalódni nagyot. Bár ez még mindig nem üti meg az előző két film szintjét, viszont szórakoztató, izgalmas és más, mint a többi gengszteres film. Van itt minden, amit Ricsitől megszokhattunk. Helyi zsiványok, nagymenő pasasok, drogproblémás egyedek, elpusztíthatatlan oroszok, helyi kemény fiú, kemény főnöke, ütős kis filmzene és kelekútja történet. Dramaturgiailag sem nagyon üt el a régi sikerfilmektől. Ismételten a pénz és egy bizonyos tárgy körül forog a világ. Mindenki átvág mindenkit, és nem is biztos, hogy a legokosabb marad a végén életben.

0: filmzenék egy órában. Egy órában.
1: Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad. You gotta take a trip into a world so

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Movian Music. Mert a zene megfilmesíti a története.
2: Bővült a kör viszont egy orosz milliárdossal, aki kísértetiesen hasonlít Roman Abramovicsra. Kiegészül a kör egy okos és kemény csajjal is, aki az orránál fogva vezeti a srácokat, ezzel nem kevés gondot okozva. Ami viszont egy kisebb újítás volt és igen rendesen megdobta a filmet, az a halhatatlan oroszok ábrázolása. Felejtsük el Boriszt, az őket helyettesítő két orosz srác jelenetei szinte az egész filmet viszik. Nem árt nekik se vonat, se puska, se autó, se semmi. Illetve a kemény fiú környezetbe a rendező belecsempészett egy kis homoszexuális szálat, ami igencsak mókásra sikerült. A szereposztást is eltalálta Mr. Ricci, bár nem kaptunk olyan neveket,

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: A város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: Jövő zenék egy órában az önök kedvéért.
9: Az önök kedvéért.
10: Főszereplőnek itt van például Gerard Butler, aki Jason Stathamet felváltva betölti a borostás vicces gangster szerepét. Toby Kebbell, aki idáig több sikánfilmben, így például a Matchpointban is szerepelt, csak idáig nem tűnt fel senkinek, formálja meg a spílerek spílerét. Karaktere annyira lepukkant, hogy még a vásznon keresztül is érezzük szájszagát. Számomra Jamie Mistry egy nagy meglepetés volt, ő az az indián srác, aki a Guru című filmben rázta a seggét, azóta szinte el is tűnt. Ennek számít viszont Tom Wilkinson a csapatban, aki hozza a maga formáját, veteránnak számít a többi színész között, és ez ki is tűnik.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Vinnie Jones verőlegény figuráját pedig Mark Strong váltja le, sajnos közel sem annyira komikusan, mint azt mi látni szeretnénk. Összességében nem rossz a film egy olyan rendezőtől, aki már több mint 8 éve nem tudott nézhetőt letenni az asztalra, pedig kifejezetten jó és elismert a szakmájában. De remélem, hogy ettől függetlenül nagyon-nagyon sokan meg fogják majd nézni a filmet, és abban is bizakodom, hogy nagyon sok információval tudtam szolgálni, és felkeltettem az önök érdeklődését, hogy megnézzék eme remek művet, amelyet a mai Movie and Music-ban mutattam be. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották, további kellemes és nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Szintemelkedés várható a Dunán, jövő héttől újraindíthatják a paksi atomerőművet. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották nyáron a tűzoltókat, marad még a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését el a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Ma még apadás várható, de csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsikkal húznak majd át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamártiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja, 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd. Ma változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több helyen erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, reggel 13-22, napközben 31-38 fok lesz.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 19-e, szerda. Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, szintén augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a híd járdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap este 10 óra 30 percig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya.
0: Hobby Rádió!
2: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
4: Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, én Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a Koktél, mert ha hiszik, hanem eltelt egy újabb hét. Tudják, én fogom kotyvasztani, kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Lássuk is, illetve hallgassák is meg a mai menünket, ami így szól. Nem sokára arról lesz szó, hogy 60 évet terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan is lehetséges és hogyan is élte túl, ez nem sokára kiderül. Ezen túl a könyvajánlónk jóvoltából szó lesz Jean Juska, a Szex és Nyugdíj második című kötetéről. Ezen túl arról is be fogok tudni önöknek számolni, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. Ha hiszik, ha nem, kutatások bebizonyították, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben. Ez vár tehát önökre ebben az órában, és egy kicsit előre kalandozva a következő 60 percre, már is elmondom önöknek, hogy akkor a rákkeltő dolgokkal, a rákkeltő élelmiszerekkel, édesítőszerekkel és sok hasonló étellel fogunk megismerkedni. Ebből adódik, hogy majd megtanuljuk, hogy miket is kell kerülni, ha mondjuk nem szeretnénk rákosak lenni. Az persze más dolog, hogyha a hajlamot örököltük, de azt gondolom, hogy sokat tudunk tenni az egészségünkért. Ilyen az egyik, hogy odafigyelünk a táplálkozásunkra, a másik, hogy rendszeresen mozgunk. Na de hát erről majd csak a következő órában. És ahogy ígértem, nem sokára itt a Koktélban arról lesz szó, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan lehetséges, az a zene után kiderül.
2: Témák, érdekes emberek, Koktél. Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Azt gondolom, hogy elsőre, amikor önök is hallották, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, akkor egy kicsit, majdnem, hogy szívinfarktus kaptak, de minden esetre meglepődtek. Már is mondom a részleteket. 60 éve hordozza méhében halott gyermekét a 92 éves dél-kínai asszony. Az első hallásra hihetetlenek tűnő orvosi jelenség hátterében szomorú történet áll. 1948-ban az orvosok elmagyarázták az akkor fiatalasszonynak, hogy magzata elhalt és csak műtéttel lehet eltávolítani a babát. A műtéti beavatkozásért azonban annyi pénzt kértek a kórházban, amennyit a nő egész családja egy év alatt sem tudott megkeresni, így az asszonynak saját bevallása szerint nem volt más választása, mint lemondani a műtétről. A nő most azért fordult orvoshoz, mert elviselhetetlenné váltok az immárom egy emberöltő óta tartó hasi fájdalmak. A dél-kínai kórházban az orvos nem akart hinni a szemének, amikor megpillantotta az idős hölgy hasáról készült röntgen felvételt, amin jól láthatóan kirajzolódott egy magzat. A doktor azt nyilatkozta, hogy több mint 40 éve orvos, de még nem látott ilyet. Elmondta, hogy normális esetben a magzatnak oszlásnak kellett volna indulnia, így óriási csoda, hogy az idős nő ilyen jó egészségnek örvend. A kínai orvosok további vizsgálatokat végeznek és megpróbálják eldönteni, hogy egyáltalán kivegyék-e a magzatot, illetve ha igen, az hogyan történjen. Amellett, hogy a dédmama korú kismamát több mint fél évszázadon át fájdalmak gyötörték, a végletesen szélsőséges állapot valószínűleg pszichés gondokkal is terhelte. Azt gondolom, hogy így a hír végén is hihetetlen, hogy 90 éves a nő, és még mindig él annak következtében, hogy 60 éve hordozza elhalt magzatát a méhében. Most egy kicsit azt gondolom, ezt meg kell emészteni, úgyhogy érkezzenek a zenék, utána pedig könyvajánlóval érkezek én vissza, mégpedig a Szex és nyugdíj második kötetéről lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió.

0: Itt a koktélban elérkeztünk a könyvajánlóhoz, ahogy említettem, Zsán Juszka, Szex és nyugdíj 2 című könyvét ismerhetik meg. Mielőtt 67 éves leszek, szeretnék sokat szexelni, írt a Társkereső hirdetésében Zsán Juszka, és a legkülönfélébb ajánlatokat kapta. Humoros és egyben torokszorító tapasztalatait az elveszettnek hitt és megtalált testi szerelemről. Szex és nyugdíj című bestsellerében írta meg, amely a nyár könyvszenzációja volt. 5 év telt el a sorsdöntő hirdetés óta, és Juszka azon kapta magát, hogy a legkülönbözőbb életkorú nők gyóntatója, bizalmasa, sőt barátja lett. Végig hallgatta, hol boldog, hol fájdalmas történeteiket a párkeresésről, amelyekben volt valami közös. Társtalan asszonyokról szóltak, akik kétségbe esetten vágytak az érintésre. Juszka kénytelen volt belátni, hogy látványos sikerei ellenére a társtalanság ugyanúgy vonatkozik rá is, mint új ismerőseire. Mert hiába kereste, egyelőre ő sem találta meg azt a férfit, aki nem csak az ágyát, de az életét is megosztaná vele. Félreértés ne essék, nem csapott fel fejvadásznak, de tovább keresi a tökéletes szeretőt. Bölcsességgel és szeretettel átitatott könyve ékes bizonyíték arra, hogy nem csak a fiataloknak fontos a testi gyönyör és a tartós kapcsolat, hanem azoknak is, akik legalább lélekben megőrizték a fiatalságukat. Azt gondolom, ez elég pikáns és érdekes történet. Ha gondolják, olvassák el Zsán Juszka a Szex és nyugdíj című könyvét, majd folytatásképpen a második kötetet is ajánlom az önök figyelmébe. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban. Nem sokára, de csak is a zenék után arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. Hogy milyen neműek és ez hogyan lehetséges, az nem sokára kiderül.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Koktélban már is robogunk tovább az információk áradatában, és már is arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. A világon másodszor fordult elő, hogy egy anyától egyszerre ennyi gyerek élve szülessen meg. A 6 fiút és a 2 lányt császármetszéssel segítették világra a Los Angeles melletti Bellflowerben. Összesen 46 orvos és más segítő bábáskodott, s igencsak elcsodálkoztak a 8. csecsemőn, mert csak 7 újszülöttet vártak. A legkisebb gyerek 880 grammos, de a legnagyobb sem volt több, mint 1470 gramm. A csecsemők és az anya is jól vannak. Az anya előre láthatólag egy héten belül elhagyhatja a kórházat, de a kicsiknek még legalább 2 hónapig orvosi felügyelet alatt kell maradniuk. Kicsivel több mint 10 éve egy houstoni nő szintén 8-as ikreket szült, igaz, külön-külön egyet, azután 12 nappal később a másik hetet. Mindannyian koraszülöttek voltak, jóval kisebb súlya jöttek a világra, mint most a kaliforniai 8-as ikrek. Akkor a legnagyobb 800, a legkisebb 300 grammos volt, ő egy hét után sajnos meg is halt. A többiek azóta is jól vannak, decemberben ünnepelték a 10. születésnapjukat. Most belegondoltam ebbe a történetbe. Én szeretnék ikreket, de csak mondjuk 2-es ikreket. Amikor a 8 csecsemő egyszerre sír, egyszerre kell pelenkázni, egyszerre etetni, egyszerre fürdetni, azt gondolom az anyák tudják, miről beszélek. Ez egy szülő párnak is azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás. Biztos vagyok benne, hogy van segítőjük, azonban abban is biztos vagyok, hogy mérhetetlenül nagy kihívás ez a szülőknek, főleg, hogy még nincs is gyermekük, és egyszerre 8-as ikrek születtek. A legjobbakat kívánom a családnak, illetve önöknek is, mert a zenék után arról lesz szó, hogy a génjeink közrejátszhatnak a népszerűségünkben.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Ahogy említettem, itt a koktélban arról beszélünk, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben, állítják legalábbis amerikai kutatók egy nagyszabású ikerkutatás alapján. A Harvard Egyetem kutatója a San Diego-i Kalifornia Egyetem két tudósával közösen 1110 tinédzserkorú ikerfát vont be a vizsgálatokba. A kutatók olyan népszerűségi mutatókat értékeltek, mint hogy hányan nevezték barátjukként az adott szemét. A tudósokat az is érdekelte, hogy valaki a társaság középpontjában igyekszik-e lenni, vagy szerényen meghúzódik az adott szociális csoport szélén. Mint kiderül, több hasonlóság mutatkozott az egypetélyű ikerpárok társalgási helyzetében, mint a kétpetélyűekében. Ez viszont az örökletes komponens szerepére utal, hiszen míg az egypetélyű ikerpárok esetében teljes a genetikai azonosság, a kétpetélyűeknél a hasonlóság semmivel sem nagyobb, mint a közönséges testvérek esetében, mutattak rá a kutatók. Vélhetőleg a természetes kiválasztódás nem csak abban játszott szerepet, hogy valakinek a szervezete ellenáll-e a náthának vagy sem, hanem abban is, hogy kikkel kerülünk kapcsolatba, emelte ki a kutató. A kutatók véleménye szerint evolúciós tényezők játszhattak közre abban, hogy valaki a társaság középpontja kíván lenni, avagy marginális pozícióban van. Egy súlyos járvány esetén jobbak a túlélési esélyei annak, aki a közönség perifériáján van, mivel gyérebb a kapcsolat rendszere, így kisebb fertőzésnek van kitéve. Ugyanakkor éhínség idején a központi pozíció a kifizetődőbb, hiszen az egyén így több életbevágóan fontos információhoz juthat az esetleges élelemforrásokról. Azt gondolom, hogy talán mi nem találkozunk sem éhínséggel, sem járvánnyal, csak hogyha nem külföldre utazunk. Egyáltalán azt gondolom, hogy baj, hogy a világ pontjain vannak még ilyenek, mert hogy ez ellen lehetne tenni, csak tenni kellene. Mint hallották, a népszerűségünknek genetikai okai vannak, azonban azt gondolom, hogy egy kicsit tudunk mi is segíteni benne, persze nem a személyes beállítottságunkat, hanem lehet fejleszteni a kommunikációnkat, vagy az öltözködésünket, és ezáltal kicsit magabiztosabbak lehetünk, ami talán a népszerűség egyik alapköve, de nem biztos, hogy egyet kell, vagy egyet lehet velem érteni.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallotta.
4: Hobby Rádió.
5: A hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. Háromszoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

Ennyi fér bele a koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elfussanak, eltekerjenek, elnyomjanak máshova, mert hogy a kötelező percek után érkezek vissza a koktél második órájával, melyben kiderül, hogy mely ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, mert hogy vannak bizonyosan rákkeltő dolgok, és vannak nem túl egészséges dolgok. Azt gondolom, hogy az egészségünkért mindent megteszünk, ilyen mondjuk az is, hogyha figyelünk a táplálkozásunkra. Ehhez próbálok némi segítséget nyújtani önöknek, tehát a következő órában is várom önöket.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd, a lényeg az, hogy nem kell.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottam.
9: Szia!

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
4: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori Óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 000 tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik posztméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzenai tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a késő bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak. Ma több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
7: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
8: Ez itt már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában kiderítjük, hogy mely ételek rákkeltőek, és az édesítőszerről vajon mit is érdemes tudni, ez nem sokára kiderül, illetve arra is fény fog derülni itt a koktélban, hogy miket célszerű elkerülni, mármint ételek formájában, hogyha egészségesek szeretnénk lenni, és a Nemzetközi Rákkutató Intézet ajánlásával, illetve kutatásuk eredményeiről is szó lesz itt a koktélban. Remélem, hogy ebben az egy órában is minket választanak. Továbbra is én Tóth Mihály Nikolát fogom önöknek kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Dőljenek egy kicsit, hátra is érkeznek a zenék. Utána már is szó lesz arról, hogy az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Mármint, hogy következtetéseket vonunk le a rákkeltő hatással kapcsolatban.
7: Koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ahogy ígértem már is itt a koktélban, belevágunk a mai témánkban, ami a rákkeltő édesítőszerek, avagy miket kerüljünk el témakörbe tartozik. Az élelmiszerekben található anyagok és következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamidot és az akrilamid ciopolimereket. Ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelen vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. A legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafüst révén kerül a szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos, azért jobb, hogyha kerüljük ezt az anyagot. Nem sokára itt a koktélban a mesterséges édesítőkről lesz szó.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ahogy ígértem, tovább folytatjuk a mai koktél témánkat, amely még mindig az, hogy milyen ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, annak ellenére, hogy ne legyünk rákosak. Az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek közül rákkeltő hatásával kapcsolatban a következők. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamid és az akrilamid ciópolimereket, ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelenleg vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. Legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafűs révén kerül szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos azért a sült krumpli nem biztos, hogy a legegészségesebb, ha éppen ezt elhagyjuk, akkor sokát nem teszünk magunkban.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
0: Reklám.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintás.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
10: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió.
12: Fogyalkozni mélyedek ki a busztába!

Remélem, hogy önök is ugyanolyan kíváncsiak arra, hogy mit is nem szabad enni így a nagyvilágon, mert hogy a 21. században minden telenyomnak színezékkel, mesterséges édesítőszerrel, nos, erről essék most szó. A mesterséges édesítőkkel és a rákkal kapcsolatos kérdések már az 1970-es években felmerültek, amikor is tanulmányok kimutatták, hogy nagy dózisú ciklamát és szaharin kombinációja hólyagrákot okoz a kísérleti patkányokban. Ennek ellenére a későbbi kutatások nem szolgáltak egyértelmű bizonyítékkal arra, hogy kapcsolat állna fent a mesterséges édesítőszerek és a rák kialakulása között az emberi szervezetben. Mivel a patkányoknál tapasztalt hólyagrák olyan folyamat eredménye, amely az embereknél nem releváns, és mert nincs nyilvánvaló bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a szaharin az embereknél rákot okoz, 2000-ben biztonságosnak ítélték és levették azt az Amerikai Nemzeti Toxikológiai Program karcinogén listájáról, amin 1981-től szerepelt. Az Élelmiszer és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal számos teszt után, melyek bizonyították, hogy nem okoz rákot és nincs kedvezőtlen hatása kísérleti állatokra, 1981-ben engedélyezte az aszpartam használatát. Egy 1996-os jelentés során újabb kérdések merültek fel az aszpartam veszélyeivel kapcsolatban, mivel kimutatták, hogy az 1975 és 1992 közötti agytumoros betegek váratlanul megnövekedett száma kapcsolatban lehet az édesítőszer bevezetésével és használatával. Ezzel szemben egy elemzés eredményei kimutatták, hogy az agyi és a központi idegrendszeri daganatos megbetegedéseink száma 1973-ban kezdtek el növekedni, 8 évvel az aszpartam engedélyezése előtt, és a folyamat 1985-ig nőtt. Emellett az agytumorok számának ugrása elsősorban a 70 év feletti korosztálynál volt jelentős, ez a csoport viszont nem volt magas aszpartam dózisnak kitéve a szer bevezetése óta. Ezek az adatok nem jelentenek szoros kapcsolatot az aszpartam fogyasztása és az agytumor kialakulása között. Az acetilszulfán K is egyike azon mesterséges édesítő szereknek, melyek használata engedélyezett. Az FDA az acetilszulfán K használatát 1988-ban engedélyezte bizonyos élelmiszeripari termékek esetén. Mielőtt zöld utat kapott volna ezen szerek használata, az FDA több mint 100 biztonsági tanulmány eredményét nézte át. A felmérések minden egyes édesítőszert érintettek, beleértve azokat is, melyeknek a biztonságos fogyasztását megkérdőjelezték. A tanulmányok nem mutattak ki bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az édesítőszerek rákot okoznak, vagy bármilyen más veszélyt jelentenek az egészségünkre. Előnyük az, hogy helyettesítik a cukrot és energiamentesek, és persze sokkal kevesebb kell belőlük, mint a valódi cukorból. Én azt mondom, hogy répacukor helyett inkább fogyasszunk gyümölcscukrot vagy barna cukrot, az talán nem olyan káros és nem olyan kalóriadús, mint a répacukor. Sokan félnek az élelmiszer színezéktől, néhány zene után erről beszélgetünk itt a Koktélban.

Itt a Koktélban, ahogy ígértem, az élelmiszer színezékekről beszélgetünk egy kicsit. Az engedélyezett színezékek listáján körülbelül 50 féle természetes, természetazonos és mesterséges színezék szerepel. A vegyipar hajnalán kifejlesztett régi, úgynevezett azó színezékeket, amelyekről megállapították, hogy rákot okoznak a patkányokban, már régóta kivonták a forgalomból. Az élelmiszer adalék anyagok, s ezen belül természetesen a színezékek biztonságos használatáról ma már számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet gondoskodik, többek között szigorú jogszabályok kidolgozásával. Ezzel párhuzamosan az élelmiszeripar is törekszik rá, hogy meghallgatva a fogyasztók igényeit, a gyermekek részére készült termékek előállítása során minél természetesebb színezékeket használjon. Ennek jegyében például az egyik csokoládé gyár az egyik csokoládé drazsiának receptjét is megújította, és most már mesterséges színezék nélkül készül ez az édesség. A kutatások kimutatták, hogy bizonyos húsok magas fokon való sütésekor olyan vegyi anyagok keletkeznek, melyek a nyers húsban nincsenek jelen. A vegyületek közül néhány rekkel.

0: kezdő lehet, például a heterociklikus aminok, olyan karcinogén vegyületek, amelyek a húsok és a halak sütése során keletkeznek. A HCA-k akkor keletkeznek, amikor az aminosavak, a fehérjék építő kövei és a kreatinok magas hőmérsékleten reagálnak egymásra. A kutatók 17 különböző, a húsok sütésekor keletkező HCA-t azonosítottak be, amelyek daganatveszélyt jelentenek. A Nemzeti Rákintézet és japán és európai kutatók is kimutatták, hogy a heterociklikus aminok a hús izom kötegei között keletkeznek a magas hőfokon való elkészítés során. Jelenleg is tanulmányokat folytatnak, hogy megbecsüljék a HCA-k mennyiségét egy átlagos étrendben, de jelenleg a napi maximum HCA bevitel mértéke nincs megállapítva.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Live.
10: Ma éjjel táncolj, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
11: Egy műsor.
12: I could have spread my wings and done a thousand things.
11: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
13: Ma meg a szombat délután.
11: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettő lesz
1: duplán. Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbirádió.hu.
2: A rádió.

0: Lassan-lassan véget ér a koktél, de mielőtt elköszönnék önöktől, a szennyeződéseket az ivóvízben feltétlenül meg kell, hogy beszéljük. A hólyag és a májrák okozói között szerepelhet az olyan szennyezett vízzel való érintkezés, melyben a schistozóma méhtej petéi vannak. Az olyan területen élő emberek, ahol nincs lehetőség a víz klórozására, fokozott veszélynek vannak kitéve. Kínában és Nyugat-Bengáliában magas koncentrációban találtak arzént az ivóvízben, csak úgy, mint Argentína, Ausztrália, Chile, Mexikó, Tajvan, Kína, Vietnám és az Egyesült Államok legelszigeteltebb területein. Számos régióban az ivóvíz természeténél fogva érintkezik a szennyezett, arzénban gazdag geológiai képződményekkel. A bizonyíték az arzén tüdőrákot okozó hatására vonatkozóan meggyőző. Magyarországon az ivóvíz tisztításával, klórozásával az említett veszélyeket kiküszöbölik, úgyhogy itt azért nem kell aggódnunk. De ha elmennek nyaralni valahova, tessék leellenőrizni azt a bizonyos ivóvizet. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét, én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek csodaszép napot kívánok, a viszont hallásra!
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
2: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja. Még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek. Így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a lánggépgyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit Szigeti Tenisstadion, a Soroksári Gyári Ipari Fejlesztés és a Pázmány Campus jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali fél kettőig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott sátrakat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszerelések. Ma változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több helyen erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, reggel 13-22, napközben 31-38 fok lesz.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Ryan vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma augusztus 19-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 26,1 fok van. Huba nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 19-én a Huba nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Ez a férfi név magyar eredetű. Ünnepelnek még a Hubák augusztus 19-én kívül november 14-én is. Becézése Hubácska, Hubi, valamint Hubika, jeles viselői a névnek. Búzás, Huba, költő, valamint ön, kedves Huba. Ezen a napon köszöntjük még Bernárd, Bernát, János, Lajos, valamint Szebált nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek is történtek ezen a napon. Nagyon korán, 14-ben kezdünk, augusztus 19-én halt meg Augustus, az első római császár. Augustus, az első római császár időszámításunk előtt 27-től uralkodott. Julius Cézár örökbefogadott fia és örököse volt. Formailag helyreállította a köztársasági alkotmányt, a megtisztelő Augustus felséges címet adományozta neki a szenátus, és a hadsereggel együtt támogatta császársága hatalmát. Mostoha fiát Tiberius tette meg utódjául Róma új császárának. A 16. századdal folytatjuk, 1561. augusztus 19-ével, ekkor első férje II. Ferenc francia király halála után Stuart Mária skót királynő visszatért Skóciába azzal a céllal, hogy az angol koronát megszerezze. Stuart Mária 8. Henrik legidősebb nővérének Margitnak az unokájaként jogot formált az angol trónra, és első Erzsébettől biztosítékot akart szerezni arról, hogy ő lesz az örököse. Maradunk még a 16. században, de most már magyar vizekre evezünk. 1587. augusztus 19-én Báthory István választott lengyel király halála után a svéd Vasa család tagját, III. Zsigmondot választották királlyá. Folytassuk 1848-al, augusztus 19-én a kaliforniai aranylász kitörése követte a New Yorki Herald című lap beszámolóját a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról. A világ minden részéből aranyások és kalandorok áramlottak Kaliforniába, amelynek lakossága 1849 végére már meghaladta a 100 000 főt. 1848. december 5-én James Knox Polk, az Amerikai Egyesült Államok 11. elnöke, a kongresszushoz intézett szokásos üzenetében hivatalosan is megerősítette a kaliforniai arany felfedezésének hírét. 1883-mal folytatjuk, augusztus 19-én született Gabrielle Coco Chanel, francia divat tervezőnő. Ugorjunk a 20. századra, 1936. augusztus 19-én meghalt Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró. És végül, de nem utolsó sorban, 1951. augusztus 19-én Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző. Pályáját 1969-ben a Ferm együttesben kezdte, majd 1971-ben alapító tagja volt a Generál együttesnek. 1974 óta a Lokomotív GT együttes tagja, és 1985 óta zenei rendezőként is dolgozik. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. augusztus 19-e szerda, Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem, ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. Jézus egy különös példabeszéddel lep meg minket. Egy gazdáról beszél, aki munkásokat fogad szőlőjébe különböző időpontokban, hajnaltól kezdve, késő délutánig. Este azonban, amikor fizetésre kerül sor, mindenki ugyanannyit kap, az egész napi bért. Még az is, aki mindössze egy órát dolgozott. A reggeltől munkálkodók felháborodnak, és talán mi is igazat adnánk nekik, ez nem tűnik igaz.

0: Ságosnak. Miért kapjon ugyanannyit, aki csak egy órát dolgozott, mint aki az egész nap terhét viselte? Jézus nem a gazdasági logikát akarja igazolni, amely szerint több fizetést érdemel, aki többet dolgozott. Ő egy másik igazságra tanít. Az Isten országában nem a teljesítmény az első, hanem az, hogy valaki válaszolt a hívásra. A gazda nem volt igazságtalan. A korán kezdőknek pontosan annyit adott, amennyiben megegyeztek, egy dénárt, egy napi munkabért. Ugyanakkor a többiek esetében átlépte az igazságosság határát. Nagy lelkű volt azokkal, akik csak később kapcsolódtak be a munkába. A példabeszéd Isten jóságát és szabadságát mutatja be. Ő nem számolgat úgy, mint mi. Nem méri centire a kegyelmét. Neki az számít, hogy megnyitjuk-e a szívünket és belépünk-e az ő országába, akármikor is történjen ez meg. Nála nem késő, sem reggel, sem délben, sem este. Még az utolsó pillanatban is lehet válaszolni a hívásra, és Isten örömmel fogad be mindenkit. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem teljesítményem alapján szeretsz, hanem irgalmat teljességéből ajándékozol meg. Taníts tiszta szívvel örülni, amikor mások kapnak tőled ajándékot, és ne engedd, hogy az összehasonlítás megmérgezze bennem a kegyelem örömét. Segíts, hogy mindig készen álljak válaszolni hívásodra, bármikor szólítasz. Segíts, hogy ne váljon bennem keserűvé a szolgálat, ne kezdjem el mások érdemeit méregetni, ne hasonlítgassam magamat másokhoz. Indulok, Uram, vár a munka, vár a mennyei jutalom. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

körül. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Egészségedre!
2: Egészségedre!
1: Egészségedre!
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
12: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
13: Tudta ön azt, hogy radioaktívak a gyógyvizek is? Magyarország világszerte ismert gyógyvizeiről, termálvizeiről, idegen forgalmunk jelentős része is erre épül. Távoli országokból érkeznek hozzánk a gyógyulni vágyók. A mélyből feltörő meleg vizekben és az ezekkel érintkező iszapokban jelentős mennyiségű radioaktív anyag van. Egy egyhetes zártéri fürdőkúra napi 3-4 óra, és az ehhez kapcsolódó iszappakolás során akkora sugárterhelést kapunk, mintha egy órán keresztül egy kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékkal teli hordó tetején ülnénk. Természetesen a gyógyvizek nem károsak az egészségre.
12: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
14: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1945. Arthur Schoenfeld rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, az amerikai politikai misszió vezetője átadta Zsedényi Bélának, az ideiglenes nemzetgyűlés elnökének a nyilasok által nyugatra hurcolt vallási erekjét, a Szent Jobbot. 1950 megnyitották az első magyar képzőművészeti kiállítást Budapesten. Először osztották ki a kiváló és érdemes művész cég kitüntetéseket is. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hazai helyzetet egyre inkább a klímaváltozás és az energiaellátás bizonytalansága határozza meg. Az elmúlt évtizedekben Magyarország éghajlata jelentősen melegebbé és szárazabbá vált, miközben az éves csapadékmennyiség változása csak csekély, ami már most arra intő jelzéseket ad, hogy a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe. Ezzel párhuzamosan a paksi atomerőmű körüli helyzet is fokozott figyelmet kap, a hővégén megkezdődhetnek a korábban leállított egységek visszakapcsolása, ám a turbináknak már csak 2 nap áll rendelkezésre a működés folytatásához, ami a közüzemi ellátás stabilitását is megkérdőjelezi. Mindeközben a magyar villamosenergia rendszer széndioxid kibocsátása július vége óta meredeken emelkedni kezdett, ami egyúttal rámutat arra, hogy a paksi krízisnek nem csak regionális, hanem országos energiabiztonsági következményei vannak. A hőtermelés bizonytalansága pedig közvetlen hatással van a pénzügyi piacokra, a forint árfolyama vegyesen alakult a főbb devizákkal szemben, a kedd esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben is változások figyelhetők. Eközben a politikai szintér sem maradt tétlen Baka Andrá.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. I'm a

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió legfrissebb hírei szerint a Dél-Alföldi Rehabilitációs Központ új mozgásfejlesztő programmal lépett előre, melynek célja a felnőttkori látásvesztés okozta mozgásszervi korlátok enyhítése és a mindennapi önállóság megőrzése, erről részletesen beszámoltunk a portálunkon. Ugyanakkor a nemzetközi figyelmet felkeltette a Miskolci Andrea és a hamburgi Arne által vállalt kihívás, hiszen a látássérült társát gyalog vezetik át az Alpokon, egy olyan kaland, amelyet a szerkesztőségünk kiemelt a különleges sportesemények között. A Balaton körüli tandem kerékpár túra is újabb mérföldkőhöz érkezett, a Mozdulj. Közhasznú Egyesület immár 15. alkalommal szervezi meg a rendezvényt, és a 15. jubileumi ünnepség keretében a Balatonlelli Városi Könyvtárban kerül sor egy különleges programra, amelyet a szervezők meghívójában részleteztünk. Nemzetközi szinten is előrelépés történt, hiszen augusztus 11-én Hanoiban a Szakképzési Központ és a Hanoi Ipari Szakfőiskola közösen adta át a masszázs- és akupresszúrás technikus szakképesítést a látássérült résztvevőknek, amelyről a részleteket olvasható portálunkon. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége pedig a kormányzati fogyatékosságügyi program első intézkedési tervéhez nyújtott javaslatairól számolt be, amelyet a szerkesztőségünk kiemelt a szociálpolitikai vitákban. A teljes körű tájékoztatásért és a háttéranyagok megtekintéséhez kérem, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a délutáni órákban 13 órától a Délután című műsorral kezdünk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások várják önöket kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követ...
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ma, augusztus 19-én a napkel hajnal 3:46-kor, a napnyugta este 7 óra 49 perc körül lesz. A hőmérséklet a 20 és 31 fok közé ingadozik, a közérzet 21-31 fokra mutat. A napos órák száma 6 óra, az UV-index 6, a páratartalom 36-69% között mozog. A felhőzet borult ég, a szél nyugati irányból fúj, erőssége 12-27 km/h. Jelenleg 26 fokos a hő. A felhők változóan takarják az eget, a szél 8 km/h. Holnap, augusztus 20-án a nap hajnal 5 óra 46 perckor kel, este 7 óra 47 perckor nyugszik le. A maximális hő 36 fok, a minimum 23 fok, a közérzet 24-37 fokra emelkedik. A napsütés 7-8 óra között várható, az UV-index továbbra is 6. A felhőzet mérsékelt eső, a csapadék valószínűsége 22%, a várható mennyiség 8 mm. A szél délnyugati irányból fúj, erőssége 16-86 km/h, a páratartalom 28-80% között alakul. A holnap utáni augusztus 21-én a nap hajnal 5 óra 48 perckor kel, este 3:48-kor nyugszik le. A hőmérséklet 23-33 fok között lesz, a közérzet 25-35 fokra emelkedik. A napsütés körülbelül 7,7 órát ölel majd fel, az UV-index szintén 6. A felhőzet ismét borult ég, a csapadék valószínűsége 26%, de a mennyiség 0 mm marad. A szél továbbra is délnyugati, erőssége 14-31 km/h, a páratartalom 37-81% között változik. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, 13 órakor indul a délután. Hamarosan ti

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Közhang, elindult az ország első interaktív társadalmi egyeztetési platformja. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, folytatódik a változékonyabb idő, de melegedés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a Közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolai igazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Ma több órás napsütésre számíthatunk, de a változó felhőzet mellett elszórtan előfordulhat zápor vagy egy-egy zivatar. A kánikula továbbra is távol marad, délután 26-33 fok várható. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkülhet, időnként erős lehet, csapadék azonban csak szórványosan alakulhat ki. Holnap a napsütés több helyen zavarhatják felhők, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Reggel 12-22, napközben 30-35 fok lesz.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottam már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: emberi életek urai, akik nem csak azért felelnek, hogy a legközelebbi, megfelelő felszereltségű és kellő számú mentőautót küldjék egy baleset vagy egy rosszul lét helyszínére, de akár telefonon is segítenek, például infarktus esetén, ezzel is jelentősen megnövelve a betegek túlélési esélyeit. Ám hiába van az életmentési folyamatban, a mentőautó személyzetén kívül nekik is fontos szerepük, személyesen csak nagyon ritkán van módjuk a megmentett beteggel találkozni. Ez itt a vipkez.hu, a mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel, ezúttal az Országos Mentőszolgálat Budapesti Markó utcai központjából, ahol dr. Golopenca Pál, a mentés irányítást vezető szolgálatvezető főorvos avatott be bennünket a 104 kulisszáiba. Hány hívást kezelnek naponta vagy akár évente?
10: Naponta körülbelül 3000-et. Ez 2007 és 3000 között van, konkrétan 24 órára bontva, és a hívásszám 24 órában kb. 3000. Ebbe természetesen van érdeklődő, a gyógyszertár hol van nyitva, melyik kórház ügyel, fülorgégére, idegentest ment a szemembe, nem kérek mentőt, bemegyek, de hova menjek, és természetesen a konkrét eset feladatról. Tehát a hívásszám összességében ezt jelenti.
2: Hogyan zajlik egy napja?
10: Tulajdonképpen reggel 7-kor kezdődik a műszak, illetve a szolgáltató főorvosnak 8-kor. Az előző csapat elmondja a folyamatban lévő ügyeket, átadják az újonnan belépőknek, mindenki leül a saját kijelölt helyéhez. Ugye egy beosztás van, ami előírja, hogy kinek hol kell ülni. Minden kezelőnek van egy kódja, ezzel a kóddal belép a 104-es fogadóvonalba, és várja a hívásokat.
2: Voltak-e rendkívüli esetek mostanában, tehát nem egy ilyen hagyományos rosszul van, és akkor jöjjenek, hanem mondjuk telefonon keresztül akár ilyen távsegítséget nyújtottak például?
10: Hogyne, ezt tanuljuk kb. 3 éve, hogy telefonon például eszméletlen betegnél újraélesztést, ha kell tenni, akkor telefonon elkezdjük ezt vezérelni. Ez egy telefonos CPR-nek nevezett technika, ami azt jelenti, hogy a mentés irányító a bejelentésből arra következtet, hogy egy eszméletlen szükség esetén újraélesztést igénylő betegről van szó, akkor telefonon adja az utasításokat, természetesen ezzel párhuzamosan indul a mentőegység a betegér, és telefonon addig folytatja ezt a távsegítséget, amíg a helyszínre a mentőegység megérkezik. A tavalyi évben több mint 20 esetben olyan sikeres újraélesztést vezényeltünk le, majd a kocsik kórházba vitte a beteget, hogy a betegek gyógyultan távoztak a gyógyintézetből, és ez nekünk nagy siker.
2: Mennyire gyakori az, hogy a bejelentő zavaros vagy zavarodott, és meg kell őt nyugtatni, hogyan tudják ezt elérni?
10: Az a tapasztalat, hogyha valahol nagyon komoly helyzet van, tehát egy olyan rosszul lét, összeesés, gázolás, stb. Súlyos sérült, akkor azok a bejelentők egy fokkal higgadtabbak. Amennyiben kicsit zaklatottabbak, akkor természetesen azzal kezdjük, hogy megnyugtatjuk őket, és az a kérés, hogy a kérdésekre válaszoljon, és ilyenkor próbálja a mentés irányító magához ragadni a kezdeményezést. És ha ez sikerül, akkor nyert, ugye van. Természetesen mindig vannak olyan bejelentők, akik hát nem megfelelő hangnemben, stílusban beszélnek, de hát ez az ilyen nagy számuk esetében előfordul.
2: Hogyan tudnak az ilyen nehéz helyzetekre fölkészülni, például kapacitást, azt mennyire tudják előre kiszámítani?
10: Igazándiból nem nagy. Nagyon szoktunk, egy napi rutin van, és van egy olyan lehetőségünk, hogyha olyan mennyiségű mencsisten sérült van, hogy több kapacitásra van szükség, akkor vannak behívósaink. Tehát van minden irányítócsoportnak igazett riasztási listája, és hogyha szükség van plusz személyzetre, akkor be tudjuk hívni őket. Erre az utóbbi időben még nem volt példa, a jelenlévő kapacitások a különböző káresemények felszámolásához elég volt, kivéve a kolontári vörösiszap katasztrófát, mert ugye az egy elhúzódó valami volt, tehát nem rögtön indultunk, de ez egy elhúzódó valami volt, és ott bizony cserélni kellett, és oda kellett plusz kapacitás, de ezzel sem volt semmi gond.
2: A mentésirányítás vezetőjeként önnek személy szerint mi a dolga, hiszen mindenki ugye felveszi a bejelentést utána, hogy kerül önhöz?
10: A mentésirányítás vezetője, de nem csak Budapesten, hanem országosan a szolgálatvezető főorvos, ez a mi titulusunk. A szolgálatvezető főorvos a szervezeti és működési szabályzatunk szerint operatív kérdésekben a főigazgató operatív helyettese. Ez szó szerint annyit jelent, hogy a szolgáltató főorvosnak a szolgálati idejében, amikor szolgálatban van, minden joga és kötelezettsége megvan, ugyanúgy felelőssége is az ország mentésért. Tehát nem csak Budapest, hanem az ország mentésért. Most azt le kell szögezni, hogy minden régió, illetve minden megye ellátja a saját feladatait az adott mentés irányító csoporton keresztül. Ide azok a problémák jutnak, ami esetlegesen egy megyén túlnyúló, más megye segítségét igénybe vevő segítséget kell nyújtani. Tehát például a hóhelyzetben Vas megyének úgy tudunk segíteni, mert az ő kapacitás elég volna, csak nem tudnak járni az utakon, hogy Budapestről mi leküldünk Land Rovereket, amivel vontatunk, felvettük a kapcsolatot a katasztrófa védelemmel, aki hómarót küld a mentőautó elé, hogy eljusson a járhatatlan utakon az adott zárt településekhez. A hadsereggel tárgyaltunk és felkészültünk arra, illetve ők is, hogy szükség esetén helikoptereket vetnek be, hogyha olyan helyzet állna elő, hogy olyan súlyos sérültet kell, vagy beteget kell kórházba vinnünk, akihez nem tud eljutni földi úton a mentő.
2: Aki felveszi a hívást, ő jelzi, hogy problémát észlelnek, és akkor úgy jut el önhöz egy ügy.
10: Igen, ezt ön jól látja, tehát amikor olyan problémás az ügy, hogy a mentés irányítók, illetve az adott csapat vezetője, akit mentés vezetőnek hívunk, nem tudják megoldani, vagy valamilyen más segítségre szükség van, akkor jut el a főorvoshoz az ügy. Az én csapatom, mert egyben az irányító központnak is vagyok a vezetője, én úgy érzem, hogy egy jól felkészült gárda, valamennyien mentőszakápoló következésképpen szakmát ismerik, és hát nagyon sok középkorú és idős kollégámnak, akiknek a rutinjuk is megvan.
2: Nyugodtan, jöjjön!
10: Vidéki ügy. Ma maradhat a hangsz, de van egy vidéki ügy, amit a mentésirányító kolléganő jelez, hogy el kell vinni a beteget, és most beszélünk róla. Igen?
11: Karászlóra nem tudok kezelni, viszont gondolom, hogy is van.
10: Jó, jó, kapcsolja, de beszélek én meg azért. Mentőszolgálat? Igen? Jó, szívesen, szia! Na most például egy olyan ügynek a szemtanúja, amiben az egyik budapesti gyógyintézmény egy vidéki város kórházába szeretné elküldeni a beteget. Ezt kell megbeszélnünk, hogy mikor, milyen formában és itt tovább. Mentőszolgálat, Golopenca doktor. Csakolom. Hallgatom, doktornő drága. Ezek azok, tehát ha van olyan elhelyezés és egyéb probléma, mi jók a viszonyunk az összes kórház vezetésével, és az orvosigazgató segítségével ezt is megoldottuk, ezt a problémát, egy beteg áthelyezésről volt szó.
2: És az ön asztalán itt most 3 telefon van, plusz még egy mobiltelefon is, és itt közben járkálnak is be a kollégái. Hogy bírja ezt, hogy ennyi felé ezelőbb a fülén 2 telefon volt például?
10: Köszönöm szépen, jó, hát ez már csak rutin kérdése. 2012. július 1-én volt 40 év, hogy itt vagyok, és mentőzöm, kivonulóként, majd később szolgáltvezető, főorvosként, és az ember, amikor már kérdezik, akkor rögtön, szinte rögtön tud kapcsolni, hogy melyik irányba menjen el, látja, mozgalmas az élet, aztán utána van egy csendes időszak, amikor nem szólalnak meg a telefonok, ez ilyen változó.
2: Fejből-ejből hosszú telefonszámot tárcsázta?
10: Igen, hát az a helyzet, hogy a mentői irányító csoportok és a központ úgynevezett internetes telefonon össze van kötve. Tehát ez független a egyéb városi hálózatot, tehát nem fordulhat elő, hogy foglalt a telefon, mert azonnal bontjuk a vonalat, hogyha valakivel akutan kell beszélni, és hát ezt rutinból az ember megjegyzi ezeket a számokat, és akkor fejből tárcsázza.
2: Mit szeret a munkájában a legjobban?
10: Hát nézze, nagyon jól esik, hogyha valakinek segítséget nyújtunk, és ez visszajut, megköszöni a segítséget. Én ezt egy kicsit ilyen feszültséget, mozgalmasságot, tehát másik pedig az, hogy végülis emberekkel kell foglalkoznunk, és nekünk az a célunk, hogy segítsünk az embereken, és arra törekszünk, hogy ez minél jobban sikerüljön.
2: Akikkel telefonon beszélnek, utána találkoznak velük személyesen is?
10: Ilyen konkrétan egy vagy két ilyen eset volt, az előbb említett telefonos újraélesztés kapcsán egy kis fiúnak az újraélesztését vezényeltük le, ráadásul egy tűzoltó volt, aki a szomszédjának segített, a szomszéd gyereknek, és akkor itt volt egy kis ünnepség, ahol a kisfiú is itt volt, a újraélesztés végző tűzoltó, a mi mentés irányítunk, aki vezényelte a feladatot, tehát ilyen ügyben visszajut, időnként érkeznek levelek, de az a megnyugvás, hogyha mi egy ilyen telefonos újraélesztés után a kórházat fölhívjuk, hogy mi a beteg sorsa, és ezt minden esetben megtesszük, és azt halljuk, hogy a beteg jól van, a beteg eltávozott és hazament, ezért az érzésért és ezért a tudatért érdemes volt dolgozni.
2: Milyen eszközökkel dolgoznak túl a sok telefonon? Ott van például ez a tábla, az hogy működik?
10: Ugye informatikai hátterünk van, egy úgynevezett AVL rendszer, ami a kocsi követő rendszer, tehát az összes kocsit látjuk, hogy merre jár, így rögtön tudunk kapcsolatot teremteni vele. Van rádiórendszerünk, ez egy digitális rádiórendszer, amelynek segítségével minden kocsival tudunk beszélni, többféle formában, úgyhogy ez egy nagyon jól működő rendszer, gyakorlatilag lefedett az ország, tehát innen Budapestről egy úton lévő kocsit is bármikor el tudok kérni, ha látom, hogy merre jár és szükségem van rá. Ugye számítógépben rögzítjük a szállított betegek adatait, és nagyon sok olyan levelezés zajlik e-mailen és számítógépen, ami a napi életben is a levelezés e-mail. Minden beszélgetés rögzítésre kerül, tehát akár a rádió, akár a telefonbeszélgetés, úgyhogy visszakereshető, visszahallgatható. Ez a mi biztonságunkat jelenti.
2: Egy időben megszaporodtak a betyárkodó hívások, ezeket sikerült leszorítani?
10: Ezek mindig vannak, és én úgy érzem, hogy lesznek is. Időnként gyűjtjük időszakonként, hogyha nagyon durván, tehát elszaporodna a számuk, de külön ezt nem figyeljük, ez sajnos, ahogy mondani szokták, benne van a pakliban. Ami érdekes, hogy nyáron, amikor iskola szünet van, akkor szórakozó gyerekeknél egy picit emelkedik a száma, de egyébként nem. Mindig van, és én úgy gondolom, hogy mindig lesz is.
2: Hogyan lett ön egyáltalán itt a mentő szolgálatnak a vezetője?
10: Csak az irányító csoport vezetője, mondjuk, hogy pontosítsunk. Hát ez úgy történt, hogy az egyetem után az egyik kolléganőnk autóvezetést tanult. Akkor hát mi még nem vettünk részt oxiológia és mentőoktatásban, és érkezett egy sziréna hangot hallott, és egy karambolba futott bele, és az oktatója azt mondta neki, hogy hát akkor kolléganő maga utolsó éves orvosta hallgató, szálljon ki, és nyújtson első segélynyújtást. És erre ő figyelt, hogy mikor van már sziréne hang, mert nem igazán tudta, hogy hirtelen mit kell tenni. És akkor született bennem is, és a többi kollégámban is az a gondolat, hogy ezt nagyon meg kell tanulni, mert bármikor, bármilyen helyzetben orvosként kell tudni segíteni, ha semmi másom, mint csak a két kezem, a fülem meg a szemem, és hát akkor megindultunk a mentőtanfolyam, és részt vettünk rajta, és így szerettem én bele, és azt szokták mondani, hogy ha valaki beteszi a lábát a mentőköz, az vagy elmegy két hét múlva, vagy soha többet nem megy el. Hát ez az utóbbi, úgyhogy soha többet nem megy el. Ennek az izgalmával, az érdekességével, a különböző eseteivel, sőt, amikor indult a helikopteres mentés, akkor abban is részt vettem. A repülés élményével együtt, közösen ez adja ki ezt az egészet, amit én itt csinálok.
2: Nem gondolta arra, hogy konkrétan betegekhez kerüljön ki, kórházba például?
10: Kórházban nem, de hát ez nálunk úgy indult, hogy mindenki először kivonult. Én magam is 2004-ig mentőautón kivonultam. Rohamkocsin, esetkocsin, helikopteren. Mindenki, aki ide bejön és főorvosként dolgozik, és szolgáltató főorvosként minimum 5 év kivonulói gyakorlattal kell rendelkezni, ezek a feltételek. Tehát valamennyien dolgoztunk éveken át, évtizedeken át mentőkocsin. Nekem az a véleményem, hogy csak azt tud irányítani, és csak azt tud az irányításba dolgozni, aki a másik oldal, a kivonulói oldalt is ismeri. Ez a kettő ad egy szerves egészet. Azt tudni kell, hogy a mentés irányító találkozik előbb a beteggel. Tehát az első láncszeme a mentési folyamatnak az a mentés irányító. De a második és az kettő egymástól elválaszthatatlan második láncszeme az maga az ellátás. Amikor a mentőgépkocsinak kiadom a feladatot, és a mentőgépkocsi elvégzi a feladatot. És ez a kettő egy szerves egészet és egy elszakíthatatlan szerves egészet képez. És az a véleményem, hogy csak az tud a mentés irányításban jól dolgozni, aki korábban kivonulóként tapasztalatokat szerzett.
2: Melyiket szereti jobban, amikor az ellátásban vesz részt, vagy pedig a lánc elején lenni?
10: Nagyon nehéz ezt eldönteni, ugye, hogy az embernek a évek rakódnak rá, úgy kicsit nehezebben mozog, tehát kevésbé vesz részt a kivonulásban, de fiatal orvosként egyértelműen a kivonulás volt az, ami az életünk volt, mentünk, feladatot kaptunk és mentünk. Az egy romantika, egy szirénázó mentőautóba ülni, és utána valakinek jót tenni és ellátni a beteget, és hát utána, hogy az évek rakódtak az emberre, úgy aztán egy idő után az ember, akkor részt vettünk a mentés irányításban is, mondjuk így fele-fele arányban, akkor szépen a kor növekedett, eltolódott a mentés irányítás felé, és hát most ez az adott helyzet, hogy én ezt csinálom.
2: Kicsit még visszaugorva az eszközökre, van az a tábla, amit az előbb már érintettünk, hogy ez egy ilyen régi dolog, de azt még a mai napig használják. Miért?
10: Ez a mágnes tábla. Én úgy szoktam mondani, ez a világ legjobb számítógépe, mert ez nem fagy le, meg nem kell hozzá villany, és hogyha áramszünet van, akkor is működik. Ez egy kocsik helyzetét rögzítő mágnestábla, és a jelenlegi informatikai rendszerünk mellett mi ezt azért használjuk, mert a mentés vezető, ahogy a táblán a kis számokat rakosgatjuk, a kocsik helyzetét ábrázoljuk, az egész fővárosról egyszerre kap egy képet. A jelenlegi informatikai rendszerben mi csak egy-egy szegmensét tudjuk nézni, mindegyiket, de amelyikre éppen szükség van, a táblával viszont az egészet. Ránézek a táblára, és azonnal látom, hogy a területen lévő kocsik helyzete milyen. Ez 40 éve megvan ez a tábla, hogy meddig lesz, azt nem tudom, de ez elválaszthatatlan része. Mondjuk itt szorosan hozzátartozik az informatikai rendszerhez. Lehet, hogy egyszer csak az informatika kiváltja, de én úgy érzem, hogy egy ideig még fogjuk használni a mágnes táblát.
2: Már említette, hogy 40 éve mentőzik. Mi változott? Milyen volt akkoriban mentőzni, és milyen csinál most?
10: Ez sokkal egyszerűbb volt, talán kevesebb olyan extra feladat volt, amihez kivonultunk. Hát a lakosságszám növekedett, a feladatszám igencsak megnövekedett, az esetszám, amihez vonulunk. Sokkal hajtósabb lett a dolog, és hát egy csomó olyan plusz betegségcsoport jelentkezett, ami régebben nem volt. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan, nagyon sok olyan betegség van, vagy betegségcsoportot látunk a kivonulók esetében, meg halljuk a mentésirányításban, akiknél olyan beavatkozást, ha időben beérkezünk vele a kórházba, maradéktalan tudják gyógyítani. Tehát ez változott. Ugye régen bevittük a kórházba, átvették a beteget, ma bizony vannak norma idők, ami alatt nekünk be kell érni a beteggel, hogy az adott beavatkozást időben meg tudják tenni. Ilyen például a koronária tágítás, hogyha ezt időben megcsinálják, van egy norma ideje, és az adott centrumba bevisszük a beteget, ezt nekünk a kocsiban észlelnünk kell, hogy ez az adott centrumba való a beteg. Az irányítás értesíti ezt a centrumot, akkor ez a beteg, ez visszanyerhető teljes munkaképességgel a munka világába. Tehát ennyiben változott, nyilván ahogy specializálódnak a szakágak, úgy nekünk is abba az irányba kell mennünk, az elmúlt 20 évhez képest. Tehát ilyen koronária tágítás mondjuk pontosan éve van, ez 20 évvel ezelőtt nem volt, tehát akkor mi bevittük a belgyógyászatra a beteget, és ott ellátták, amit kellett. Most nem biztos, hogy belgyógyászatra visszük, mert ha olyanok a paraméterei és olyanok a tünetei, hogy rögtön a tágításra vihetjük, akkor oda visszük. Tehát egy kicsit specializálódott. Ez a kivonulóktól is nagyobb szakértelmet igényel, hiszen fel kell ismerni, hogy ez most sima belgyógyászatra vagy a adott koronária laborba történik. Tehát ennyiben változott, ami nem baj, sőt, jó, mert ezzel több ember tudunk visszavezetni a munkavilágába.
2: Mentőszolgálat tagjai is specializálódtak, tehát akik kimennek a helyszínre, vagy akár akik telefonon beszélnek a bejelentővel, vagy pedig mindenhez kell érteniük?
10: Hát nem specializáltak, hanem ahogy ön mondja, mindenhez kell érteniük. Tehát meg kell ismerni, például az előbb említett példát hozzam fel, hogy milyen LKG elváltozások és milyen egyéb tünetek esetében rögtön a tágító úgynevezett hemodinamikai laborba kell vinni a beteget. Ezért folyamatos továbbképzésen vesznek részt mind az irányítók, mind a kivonulók. A kocsik műszerparkja fejlődött, tehát finomabb eszközök vannak, részletesebb vizsgálatokat tudnak csinálni az autón. Ebből a célból, hogy mi is kvázi felnőjünk az adott specializált orvostudományi ágakhoz. Tehát a mentőtiszt és mentőorvos kollégák folytonosan továbbképzést kapnak ezekről a kérdésekről. Jók a kapcsolatok az adott osztályokkal, közösen veszünk részt konferenciákon, megbeszéljük a problémáinkat, mi elmondjuk, mi az mi elvárásaink, ők elmondják, hogy felénk mik az elvárások, és ebből a kettőből nagyon jó dolgok szoktak kijönni.
2: Mi az oka az esetszám növekedésének? Többször hívnak mentőt indokolatlanul akár?
10: Ezt így nem lehet mondani, hogy indokolatlan. Nézz, a lakosságszám növekszik, a motorizáció növekszik, nagyon sok építkezés van a fővárosban, ott megsérülhetnek emberek. Bizony időnként figyelmetlenek is, tehát autó alá megy. Kerékpárosok szám, ugye most nagy divat lett, hogy kerékpároznak a főutakon. Ez is egy plusz forrást jelent. Folyamatosan növekszik az esetszám, igazándiból mi ezt nem vizsgáltuk, hogy miért, nagyon sok a feladat, és igyekszünk megfelelni neki.
2: Önök is növekszenek, tehát létszámban?
10: Adott fix létszámon dolgozunk, nyilvánvalóan most az nagyon jó nekünk, hogy cserélik a kocsikat, tehát megjelennek az új crafterek a utcán, ezek erősebb motoruk, jól felszerelt autók, ez nekünk plusz, ennyi, hát egy adott fix kocsiparkkal dolgozik a közép-magyarországi régió, nyilvánvalóan ki kell tudni szolgálni az embereket és a feladatokat, és egyelőre eddig. Néha azt kell mondjam őszintén, hogy ez a 15 perc, ez ugye arról azt mondjuk, hogy a 15 perc lenne az optimális idő, ez országos adat, 78-80%-ban tudjuk tartani. Tehát 20% esetében lehet, hogy 17 perc alatt érünk oda, vagy 18 perc alatt, de a 15 perces átlagidő az országos adat 78-80%-ban tartható. Nyilván az a cél, hogy ez leszűkítsük. Tehát 90-100%-ban tudjuk tartani.
2: Azokra az időkre emlékszik, amikor még nem volt mindenkinek a zsebében mobiltelefon, sőt még a lakásokban sem, hogy akkor hogyan léptek kapcsolatba a mentőkkel, és ez mennyiben volt más világ?
10: Hogy, hát én még emlékszem arra az időre, amikor telefontantusz létezett. És telefontantusz kellett a bedobni, és akkor is már, akkor még ugye nem 104 volt, hanem 04 volt a mentők száma, és akkor is azt telefontantusszal hívtuk, megálltunk utcai fülkébe, bekéreckedtünk egy vendéglőbe, bekéreckedtünk egy boltba, közelbe, ha a telefon kellett, és akkor ott azonnal megengedték nyilván, hogy a mentőközpontot fölhívjuk. A telefon tantusszal letárcsáztuk, visszatettük a kajlót, a tantusz visszaesett, tehát nem került pénzbe, és azt azért tudni kell, hogy 1962-től valamennyi mentőgépkocsiban rádió volt. Tehát mindezett analóg rádiót telepítettek, tehát a rádiósítás az teljes kocsiparkban, országosan, nem csak Budapesten, országosan 1962-től létezik. Én ugye 72-be kerültem a mentőkhöz, tehát a 72-ben már minden kocsiban volt rádió. Tehát ez a kapcsolattartás megvolt. Ha meg telefon kellett, akkor lakásról, boltból, vendéglőből, akárhonnan próbáltunk telefonálni. Aztán ez fejlődött, és jött a mobiltelefonéra, és ugyanúgy a mobiltelefon kártya, talán még kártya nélkül is a segélyhívó száma 104 fölhívható, tudunk beszélni velük, és hát most már szinte ugye mindenkinek a zsebében mobiltelefon van, illetve ez az új digitális rádiórendszer, amivel mi dolgozunk, amivel a rendőrség, tűzoltóság is dolgozik, ez egy országos lefedettségű rendszer, és itt aztán mindenféle formában, csoporthívás, egyedi és egyéb formában tudunk beszélni egymással. Tehát ma már ez fel se tűnik, hogy nekünk ilyen van, mert annyira természetessé vált, eznek lenni kell, de mondom, ez folyamatosan 62-től folyamatosan a rádiósítva vannak a kocsik.
2: És tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy autópályán, jó, nem sok autópálya volt még azért akkoriban, de akár egy országúton is, ha ott történt valami, és nem volt a közelben mondjuk egy bolt, ahol be tudtak volna menni, hogy telefonáljanak, hogy akkor hogy oldották meg, hogy hívtak mentőt?
10: Erre nem tudok önnek válaszolni, hogy a rendőr odaért, és akkor neki volt esetleg rádiója, vagy valaki olyan fut, nem tudom, mert nem tudom. Volt egy időszak, talán emlékszem, amikor CB rádiók voltak az autókban. Hát onnan például lehetett mentőt hívni. Fogam, sose gondoltam, és ez egy igazán jó kérdés, amit föltett nekem.
2: Megfogtam.
10: Megfogott, így van. Sose gondoltam arra, hogy ez hogy történt. Mindig eljutott valahogy. Tudja, úgy szokták mondani, hogy a rossz hírnek szárnya van. És mindig valahogy eljutott, hozzánk bejutott. Egy egyszerű példát hagy meséljek. Én még akkor nem voltam itt a mentőknél, ez 1900, ha jól emlékszem, 66-ban volt a Mendes-Újsápi vasúti baleset. Ugye Mendes-Újsáp között két vonat ütközött, ahol 49 halott és 51 sérült volt. És mindössze egy a MÁV-nak a saját telefonrendszerén a bakter telefonált ide be, hogy hát itt két vonat összeütközött és nagyon sok a sérült. És az itt ülő mentés irányító kollega Ormai Pisti bácsi, aki akkor már egy tapasztalt mentős volt, nem nagyon fogadta. Ma már azért ez úgy működik a mobiltelefon világában, hogy van egy karambol, akkor 8-10-15 telefon egymás után, és mindenki jót akar, és mindenki bejelent, ami nem baj, két okból. Egyrészt, hogy biztosan tudjunk róla. Ahány ember, annyiféle információt tudunk kérdezni tőle. Tehát mondjuk, hogy igen, tudunk róla, de ön még mit lát? És akkor ebből még gyűjtjük az információt, és az ellátás szempontjából nagyon sokat segít. Tehát nem, hogy jó, tudjuk, letesszük, nem, szó nincs róla, hanem minden egyes bejelentőt, ha ugyanazt az eseményt jelenti, akkor rákérdezünk, és megpróbálunk még több információt, hiszen nekünk az információból kell dönteni. A mentés irányítónak nem áll rendelkezésére mások, amit a bejelentő mond. Borzasztóan ki kell használni, hogyha egy esemény két-három bet. Ugye ahány ember annyiféleképpen látja. Van, aki azt mondja, hogy három sérült van, aki azt mondja, hogy hús sérült van. Mi inkább hús sérültre készülünk, és kellemes a csalódás, idézőjelben a kellemeset, hogyha csupán három sérült van. Tehát inkább több kocsit küldök egy helyszínre, és visszafordítom őket sem, mint kevés legyen az adott helyszínen. És erre segítséget nyújt a több bejelentő. Ma már olyan a mobiltelefon és vezetékes telefon hálózat, hogy amint ön kérdezett, autópályáról bárki azonnal. Sőt, autópályán a segélyhívó telefont is megnyomva tud segítséget kérni. Hát az M7-esek ott ilyen sárga oszlopok voltak, még emlékszem, és az volt a két gomb, ugye a segélyhívó, meg a műszaki mentésnek a gombja. Egy vörös kereszt, meg egy francia kulcs.
2: Bejöttünk ide a irányítókhoz.
10: Tehát akkor ez az a bizonyos mágnes tábla, amiről beszéltünk. Ezek a színes kockák a budapesti kerületek, és a kicsi számok meg a kocsik rádióhívó számait jelentik. Minden színnek jelentősége van, a pirosak a rohamkocsik, a kékek az esetkocsik, a sárgák a gyermekkocsiaink, gyermekrohamkocsi és a gyermekmentőorvosi kocsi. A többi meg, ami a szélén van, azok nem dolgoznak, azok szabadnapos akármi. A számok helyzetéből lehet következtetni a kocsikra, amelyik egyenesen áll, az megy a feladathoz, amelyik a kórház nevén van rajta, az megy a beteggel a kórházba, és amelyik elfordítva van, például ez itt a szélén, az meg üresen megy haza. Tehát a mentés vezető oda néz, ott egy üres kocsim, adjuk neki a feladatot. Itt csak egy szegmenset lát a fővárosból. Ha még kisítem, hogy az egészség, akkor egymásra vetülnek a számok, tehát nem eléggé értékelhető. Ezt mi akkor nézzük, hogyha egy adott akkor ezt is nézzük nyilvánvalóan. Tehát a kettő együtt adja ki, de ez a biztonság. Ez a, nem tudom, ezt ilyen riportban lehet-e mondani, a National Geographicon volt egy, az amerikai haditengerészetről egy film, bemutatták a Nimitz repülőgép hordozót, és azon is a üvegasztalon az Atlanti óceán térképe volt, ott tologattak is hajókat. Pedig azért technikailag állnak úgy, hogy csak informatikán, ott is mechanikusan a kis hajókat tologatta, mert ránézett és látta.
2: Külföldön is így működik?
10: Igen, igen. Hát amit én ismerek, Tel Aviv vagy Izraelben láttam, Amerikában láttam, Georgia államban, ott is így számokkal. Egyiken számokkal, másiken én kis lemezkéket forgat, de van mechanikus, tehát nem csak elektronikus és informatikai háttere van, hanem van mechanikus háttere is. Ott a kikérdezési protokoll is lapozza, gépen is rajta van, de azért kézzel lapozza és kérdezési tovább. Ezt Izraelben is láttam, Németországban is láttam, Ausztriában is, Amerikában is, tehát legtöbb helyen így van.
2: És egyébként, ha már külföld került szóba, hogyha idegen nyelvű bejelentés van, azokat hogy tudják kezelni?
10: Ugye a mentés jelentők egy része tud angolul, és a főorvostól kívánalom, hogy tudjon, tehát ha más nem, oda kapcsolják a főorvoshoz. Mondjuk az nem tudom el, hogy minden nyelven, az angolon mondjuk az igen, mert az egy ilyen nemzetközi nyelv, de én jártam olyan országba, konkrétan az Egyesült Államokból, próbaképpen én magyarul próbáltam fölhívni az ottani segívót, és letették a telefont. Mondták, hogy only speaking English, és letette a telefont. Mi természetesen igyekszünk, tehát erről szó nincs, hogy mi letesszük. Itt arról van szó, hogy megpróbáljuk, hogy úgy mondjam, kiszedni a bejelentőből, vagy azt kérjük, hogy hívjon valaki magyarul tudót oda, ha nem értjük, mert ugye nagyon sok nem angol anyanyelvű bejelentő is van, akinek nem biztos, hogy értem az angolját. Ezért meg azt próbáljuk eltenni, hogy hívjunk oda magyarul beszélőt, és akkor az elmondja. De mindig megoldottuk. Tehát hála Istennek ebből nem volt még probléma, hogy angol nyelvű bejelentőhöz nem jutottunk volna el.
2: Kinek mi a feladata itt az itt ülők között?
10: A sort, amit látod, a kollégák ülnek, ők a konkrét mentési iránytok, tehát ők veszik fel a feladatot. Ez a hátsó rész, a konkrét irányítási része. Két középső széken ők a mentés vezető és a helyettese, és a két kolléganő a rádiós. És a mentés vezető és a rádió szorosan együtt dolgoznak, mert ő dönt, hogy melyik kocsi hová, és a rádiós kolléganő megadja a feladatokat. Úgyhogy ez ilyen módon történik, és hát ez itt szoros együttműködés, mert ha neki itt valami, ez nincs kocsi, az szól a másik, és tehát a két asztal együtt dolgozik, ez egy rendszert képzeljen el, és egyik is segíti a másikat. Nyilván van

0: Bárhol az országban van, vagy csak a budapestiek kerülnek ide?
1: Nem, szektorokra van osztva az ország, de ez a telefonszolgáltatóktól függ. Tehát ezek, nekünk ez így semmi közünk. Jelenleg úgy van megcsinálva a rendszer, hogy a közép-magyarországi régió valamennyi mobil hívása idejön Markó utcai központba, és a vezetékes hívások 80%-a is idejön a Markó utcai központba. Cegléd és környéke, de csak vezetékes számai a Cegléd irányító csoportban mennek. Ott van egy ilyen irányító csoportuk annak a körzetnek az irányítására, de minden más idejön. Természetesen az irányító csoportok egymással rádió, telefon és fax összeköttetésben állnak, tehát bármikor bárki elérhető.
0: És az egyik át tudja venni a másik szerepét, ha mondjuk itt valami történne, el kéne hagyni az épületet, tűz lenne itt, nem tudom, bármi, akkor ezek egymással párhuzamban vannak, vagy ilyen redundancia azért nincs, és nem várható el?
1: De van, természetesen van, tehát van egy tartalékközpontunk, ez egy olyan területen van, ami nem publikus, és ott a berendezés gyakorlatilag teljesen ugyanolyan, mint ez, és vészhelyzetben most ne háborútra gondoljon, hanem leszakad a mennyezet, főt nyomócső eltörik és elárasztja a vízzel, stb., akkor van egy forgatókönyv, aminek alapján az egész csapat átköltözik ebbe az úgynevezett vészhelyzeti irányító központban. Ezt mi rendszeresen gyakoroljuk, tehát ennek vannak gyakorlatai, és kvázi folyamatosan ébren tartjuk, hogy bármikor következhet. Élesben a tévéostrom időszakában volt két olyan nap, amikor nem kellett végül is, de fölmerült, hogy átköltözünk élesben. Egyébként gyakorlat van minden évben, 2-3 gyakorlat, de szerencsére, hála Istennek, nem volt rá szükség. Élesben.
0: Ez a zavargások miatt volt, hogy ez fölmerült?
1: Hát olyan értelemben a zavargások miatt, hogy itt a környéken, a bíróság körül voltak kődobálók, ilyesmi, és hát ugye a saját munkatársaink testi épsége, meg hát a rendszerek, és hogy a rendszerek működőképessége megmaradjon, ezért fölmerült, de aztán itt rendeződtek a helyzet, és akkor úgy döntöttük, hogy mégsem költözünk. Költözés, tehát az a van munka. Ha nem muszáj, akkor az ember marad a saját helyén nyilvánvalóan, de ha kell, akkor minden további nélkülnek. Van egy norma ideje, a gyakorlatok ezen belül maradtak, mindig gyakoroltuk, és azért van ez, hogy vészhelyzetben oda át lehessen költözni. És sajnos előfordul, hogy megtámadják a mentőket, ugye az utóbbi időben ez elég gyakran, és akkor a többi kocsi hajos oda megy segíteni, mert ő beszól, hogy segítség, vagy megtámadtak, vagy bántalmaztak. Igen, csak a többi kocsi tud menni segíteni.
0: És a mentőknek egyébként van erre valami eszközük, ahogy tudjanak védekezni?
1: Nincs. Semmi. Hát ugye közfeladatot ellátó szeméről van szó. Mentő, dolgozók bántalmazása az büntetőjogi kategória. Börtönbüntetés is járhat érte.
0: Nem is szeretnének maguknak valamilyen védelmi eszközt?
1: Erről én nem tudok nyilatkozni önnek, ez nem az én kompetenciám. Szerintem nem szabad belemenni abba, hogy a mentő dolgozó valami olyan eszközt kapjon, ami ilyen spré, gumibot. Most eltúlzom egy kicsit. Ez hatósági feladat, és a hatóság nagyon segít nekünk, rendőrség, hisz nagyon gyorsan ott vannak, közvetlenül a rádió összekötetésünk van a BRFK irányító központjával, tehát még arra se kerül, hogy fölvegyék a telefon, csak szólni, éppen azért, hogy ebben tudjanak segíteni, és ez működik is.
0: Az elmúlt percekben dr. Golopenca Pál, a mentésirányítást vezető szolgálatvezető főorvos avatott be bennünket a 104 kulisszáiba.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
4: Reklámot hallottak.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-ason történt buszbaleset érintettjei közül. Még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Még 2 napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadság megvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Köszöntöm Önöket, Kiskata vagyok, és már is indul a zamat, amelyben Márton nap közelettével nem is foglalkozhatunk mással, mint a libával, no meg az újborral, hiszen azt tartja a mondás, aki Márton napján libát nem eszik, s újbort nem iszik, éhezni, s szomjazni fog egész esztendőben, ezt pedig semmiképpen nem akarjuk. Remélem velem tartanak, jó főzőcskézést kívánok!
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Köszöntöm Önöket! Mai alapanyagunk itt a Zamatban a liba lesz, hiszen Márton napján mindenképpen falatoznunk kell ebből a szárnyas jószágból, hogy gazdagok legyünk a következő esztendőben. Ezzel egyébként megint csak elérkeztünk az évkörben egy olyan időszakhoz, amikor fontos szerepet kap az, hogy mit eszünk és mikor. Ugye a farsangi húsvéti időszak is ilyen, illetve a szüret kezdetétől karácsonyig, sőt szilveszterig elő-elő kerülnek szakrális ételek, amik szerencsét, egészséget, gazdagságot vagy olykor szerelmet varázsolnak az életünkbe. Nagyon érdekes összefüggésekre és hatalmas ősi bölcsességre bukkanhat az, aki megpróbálja megfejteni, melyik időszaknak miért ez vagy az a hagyományos étele. Én ebben most nem szeretnék belemenni. Aki kíváncsi, szerintem úgy is utána jár. Maradjunk csak annál, hogy mára a libát és az újbort hoztam alapanyagnak. Illetve hoztuk, mert ma is segítségemre lesz Kolozsvári András szommelié, bortanácsadó, állandó vendégem, aki az itókákról gondoskodik. No de vágjunk is bele! Márton és a libák kapcsolata kicsit ellentmondásos, hiszen a szent valójában haragudott ezekre a szárnyasokra, de az utókor mégis hálás lehet nekik. De ha esetleg valaki nem ismerné a történetet, hát röviden elmondom, hogy hogy is volt. Hol volt, hol nem volt az Üveghegyen innen, a mai Szombathely városában, amit akkoriban még Szavária néven ismertek, 316-ban megszületett Márton, egy római előjáró fia, aki felcseperedvén a római császár katonája lett, ám egyszer álmában megjelent neki Jézus, és ettől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Jó tetteiről már életében legendák keringtek. 371-ben hírét vette, hogy püspökké akarják szentelni. Ám az értejövők elől elrejtőzött a ludakoljába. A szárnyasok azonban gágogásukkal elárulták őt. Hát így lett Márton túrpüspöke, és így lett a lúd Márton madara. És ezért teszünk libát november 11-én. A naphoz kapcsolódó libalakomának már az 1100-as évek végén nagy hagyománya volt. Az első följegyzés 1171-ből származik. De a tél beköszönte előtt még Szent Mártont megelőzően is szokás volt libalakomát csapni. A cselédek ugyanis akkor tájt kapták meg a járandóságukat, és ha jól dolgoztak, jutalmul egy libát is adott az uruk a jussuk mellé. Ráadásul ekkorra már csaknem minden munka befejeződött a földeken, jöhetett egy kis ünneplés, utána pedig a téli pihenő. Ráadásul az első szüretből nagyjából erre az időszakra érik be az első bor is, úgyhogy azt is meg kell ünnepelni. Ja, és ugye azt is meg kell említeni, hogy a mártonnapi libalakomával a karácsonyt megelőző hosszú böjtre is fölkészültek az emberek. A középkorban ugyanis még 40 napos böjtöt kellett tartani karácsony előtt, és mivel igen fontos volt, hogy az időjárás hogyan alakul a következő hónapokban, hát arra is következtetni tudtak a jószág mellcsontjából. Ezzel a jóslással egyébként mi is megpróbálkozhatunk, hogyha fehér a csont, akkor havas, hideg lesz a tél, de ha barnás színű, akkor sáros, latyakos idő vár ránk. Nos, hogy a családi asztalra milyen zamatos liba ételek kerülhetnek, az hamarosan kiderül. Most zenélünk egyet, addig Önök készítsék elő a jegyzetfüzeteket, érdemes lesz.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Önök a Zamatot hallgatják, benne pedig a liba, a mai alapanyagunk, a liba, a mai témánk nem véletlenül. Ugye Márton története, Szent Márton története is mutatja, hogy a lúd, a liba, igen, kedvelt eleség volt az asztalokon már a római időszakban is, de az egyiptomiak is tenyésztették. A tányérra általában a melle vagy a combja kerül, de levesnek is kiváló alapanyag, például a nyaka, illetve a csontosabb részei, de említhetnénk a libazsírt, a libamájat, vagy az egészben sütött illatos csiklandó libát is, no meg a párnánkban a libatollat. Magas zsírtartalma miatt a baromfi húsok között a legmagasabb kalóriatartalmú alapanyag. Húsa valamivel sötétebb a csirke vagy pulykahúsnál, úgyhogy nem számít a fehér húsok közé. Európában a magyar lúdnak van a legnagyobb becsülete. Nálunk ugyanis igen régi hagyománya van a libatartásnak. A termelők az öreg kontinensen nálunk rendelkeznek a legmagasabb szaktudással és a legnagyobb tapasztalattal. Az egyetlen ország vagyunk ráadásul, ahol megtalálható a pecsenye liba, a zabos liba és a hézlalt liba is. A hús felhasználásának függvényében e három tartásforma létezik, illetve a világszerte az asztalokra kerülő libamáj 80%-át Magyarország adja. Bár 2008-ban egy lejárató kampány miatt erősen visszaesett a termelés. Ennyit a tudnivalókról, már is kezdjük egy finom recepttel, mégpedig egy jó kis levessel, ami a hideg időben kellőképpen megmelenged bennünket. Bizonyára önök is ettek már, kóstoltak már vőlegény levest. Hát a vőlegény levest általában ugye esküvőkön szokás elkészíteni, és kimondottan azért, hogy a vőlegénynek hát ne legyen problémája a nász éjszakán. Ugye ez egy mindig nagy kalóriatartalmú leves, és általában csempésznek bele valamit, amit afrodiziákumnak vélnek, vagy amiről úgy gondolják, hogy az utódlásban segítkezhet. Na hát például a liba húsa ilyen. Egyébként sokfelé raknak fürty tojást is a vőlegény levesben. Na de lássuk, hogyan készül ez az én csiklandó finomság libacombbal, és hogyha így készítik el, akkor Márton napra is kiváló, nem csak lakodalmakba. 4 darab libacombra van szükségünk ehhez, valamint 40 dekányi vegyes leveszöldségre. Kell répa, kell petrezselyemgyökér, és érdemes beletenni zellert is. Egy csipet őrölt szerecsendió, az ki nem maradhat a levesből, ugye ez is afrodiziákum. 15 dekányi csiperkegomba, 20 deka zöld borsó, nyugodtan használhatnak fagyasztottat is, 2 darab zsemle, 3 deci tej, 2 csokor petrezselyem, 5 tojás sárgája, hogyha fürty tojást használnak, akkor ne csak a sárgáját, hanem az egész tojást tegyék bele, illetve akkor lehet, hogy kevés lesz, 5, lehet, hogy 10-et kéne beletenni a fürty tojásból, illetve 1 deci tejföl, ennyi a hozzávaló a vőlegény leveshez. Először is megmossuk a libacombokat, a leves zöldségeket pedig ugye értelemszerűen megtisztítjuk, megmossuk és kisebb darabokra vágjuk. A húst a zöldségekkel együtt beletesszük egy lábosba, és felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Megsózzuk, megborsozzuk és ízesítjük egy csipetnyi szerecsendióval, és lassú tűzön körülbelül 2 órán át főzzük, ennyi idő alatt megpuhul a libahús. Közben a gombát megtisztítjuk, szeletekre vágjuk, a zöld borsóval együtt a főzés utolsó 20-25 percében adjuk a leveshez. Közben a zsemlét tejbe áztatjuk, leöblítjük a petrezselymet, azt apróra vágjuk, majd a zsemlét kifacsarjuk, és a tojás sárgájával, vagy a fürty tojásokkal, és a petrezselyem 2/3-ával összedolgozzuk, ezt is ízesítjük egy kis sóval, borssal, szerecsendióval, majd ebből a masszából fogunk kis gombócokat formálni és kifőzni a levesben, de úgy, hogy előtte leszűrjük a levest, tehát a libacombokat, illetve a zöldségeket és a gombát akkor már vegyük ki az alapléből, és ebben az alaplében főzzük meg a zsemlés gombócokat. 6-8 perc egyébként elég, hogy készre följenek a kis zsemle gombócaink, aztán visszatehetjük a libahúst is, a zöldségeket is, forralhatunk még egy jó nagyot, és már tálalhatjuk is. Tejfölt és petrezselymet mindenképpen kínáljunk mellé, hiszen így lesz igazán finom. Nagyon remélem, hogy kipróbálják. Egészségükre!
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Már is folytatódik a zamata, mai témánk Márton nap kapcsán, ugye a liba és az új bor természetesen. Magyar hiedelem, hogy aki Márton éjszakáján álmodik, az boldog lesz, úgyhogy jól figyeljék meg az álmaikat. Viszont az is magyar hiedelem, hogy ha valaki spicces lesz az új bortól Márton napján, akkor a következő évben megmenekül a gyomorfájástól és a fejfájástól, úgyhogy érdemes új bort kortyogatni. Hamarosan megismerkedünk majd az idei új borokkal, hiszen Kolozsvári András már itt van a stúdióban, de a borok előtt vegyük elő a brandis üveget, ezt fogjuk használni a következő recepthez, ugyanis készítünk egy jó kis előételt, ha már ünnep van, ugye Márton napja, akkor adjuk meg a módját a libamáj sütésnek is, és készítsünk brandiben érlelt, sült libamájat. De még mielőtt elmondanám önöknek, hogy hogyan készül ez a finomság, beszéljünk egy kicsit a libamájról. Tudni kell, hogy kevesebb hízott libamájat állítanak elő, mint kacsamájat. Ennek az az oka, hogy a libák hízlalása valamivel több feladatot jelent, őket ugyanis naponta 3-4-szer is etetni kell, meg kell tömni őket, a kacsákat azonban 2-szer elegendő naponta. Ez az oka annak, hogy a libamáj drágább. Viszont ténykérdés, hogy sokkal krémesebb az állaga, és sokkal kifinomultabb az íze, mint a kacsamájé. No, meg különben is Márton napja mindenképpen libát kell lennünk, hát akkor legyen az libamáj, és semmiképpen ne kacsamáj. 30 dekányi libamájra van szükségünk ehhez az ételhez, egy gereszt fokhagyma, 2 fej lilahagyma, citrom, só, őrölt fekete bors, őrölt piros paprika, brandy, vagyis konyak, és libazsír szükséges az elkészítéséhez. Először is megmossuk a májat, leszedjük róla a hártyát, elvágjuk 4-be, és beletesszük egy tálba, majd bekenjük a zúzott fokhagymával, megborsozzuk, és öntünk rá brandyt. Nem kell túl sokat aláönteni, aztán betesszük a hűtőbe, és néhány órát állni hagyjuk, időnként azért forgassuk meg egy kicsit a libamájakat a brandyben, hogy mindenhol jól átjárja az ital íze. Aztán előveszünk egy serpenyőt, abba fölforrósítjuk a libazsírt, beletesszük a májat, lefedjük, és lassú tűzön elkezdjük sütni, majd megfordítjuk, és addig sütjük, amíg szép piros nem lesz, miután megfordították, mert ne tegyék vissza a födőt a serpenyőre. A teljes sütési idő körülbelül 15 perc, ennél tovább nem kell sütni. Azért mielőtt befejezik, célszerű tűpróbával ellenőrizni, hogy belül is teljesen átsült-e a máj. Végezetül pedig ráöntjük a brandyt, amiben pácolódott, megsózzuk, egyet rottyantunk rajta, és már vehetjük is le a tűzről. Amíg a máj sül, addig a lilahagymát felkarikázzuk, megsózzuk, megborsozzuk, csepegtetünk rá egy kevés citromot, és egy másik serpenyőben ezt is egy kicsit megdinszteljük, ezt tesszük majd a máj mellé. Tálaláskor pedig szépen esztétikusan rendezgessük el a májakat a tányérokon, tegyük mellé a dinsztelt hagymát, egy picit sózzuk meg, és piros paprikázzuk meg a tetejét, és kínáljunk mellé fehér kenyeret.
1: Hobbi rádió.
2: Fogadj, hogy menjetek ki a busztába!

0: Márton napja közeledik, így hát ugye megint csak előkerül itt a Zamadban is a régi nagy mondás, hogy ki Márton napján libát nem eszik, s új bort nem iszik, éhezni és szomjazni fog egész esztendőben. Kolozsvári Andrást köszöntöm ismét a stúdióban, szia!
1: Szia Kata, jó napot kívánok!
0: Hoztál nekünk új bort. Mi a helyzet az idei borokkal? Én már ittam egyébként idén új bort. A szentségtörés, hogyha Márton napja előtt iszik az ember új bort?
1: Hát mondjuk úgy, hogy nem illik, de azért néhány borász már ideje korán piacra dobta 2013-as évjáratú friss borait. Természetesen nem szentségtörés, feloldozlak, de szerintem ez meg fog erősödni, szerintem Magyarországon az, ami Franciaországban a Beaujolais kapcsán, hogy megvan az a nap, amikor a Beaujolais-nak meg kell jelennie a francia hipermarketek, meg éttermek polcain, asztalain. Előző nap senki, a kamionokat megrakják a friss új borral, éjszaka elindulnak, az utakon, a sugárutakon kamionok viszik, szállítják, lerakják, stb. És másnap, amikor kisüt a nap, akkor már gyakorlatilag az éttermek és a hipermarketek, üzletek fel vannak már pakolva az új Beaujolais-val, és akkor megindul az őrült bevásárlás, és hát az az élmény, hogy akkor az új bort meg lehet kóstolni, ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon kedves esemény. Szerintem Magyarországon is ezt szigorúbban fogják venni az emberek.
0: Milyenek az idei borok?
1: Jók.
0: Jó.
1: Én kicsit külön választanám ezt a dolgot, mert általában az új borok...
0: Mindig jók.
1: Igen, leegyszerűsítve mindig jók. Ezek az új borok azért úgy technológiai borok. Ezeket a szőlőket augusztus közepén leszedik, és azért már november 11-én már azért lepalackozva ott van minden vendéglőben, étteremben. Tehát nagyon kevés az az idő, amiközben így borrá alakult. Tehát egyrésztről ugye vannak a korai érésű szőlőfajták, amikből lehet egyáltalán új bort készíteni novemberig. Kettő, korszerű technológiával ezeknek az érését ez eléggé felgyorsítják. Tehát sokszor van az a kritika, hogy ezek kicsit megerőszakolt borok, úgymond gyorsítják különböző technológiai eljárásokkal a fejlődését, a kialakulását. És hát vannak borászok, akik azt mondják, hogy nekik mit tudom én, február-márciusban lesz jó a rozéjuk. És akkor palackozzák, akkor dobják forgalomba, mert azt mondják, hogy na most lett kész természetes módon ez a bor, de nyilván nem von le az értékéből semmit, hogy végre iszunk egy új bort, ez egy ilyen ünnepi esemény.
0: Meddig fogyasztható egy új bor? Mert én úgy értem azzal a bizonyos új borral, amit megkóstoltam, hogy fölbontottuk egy fél üveget, eliszogattunk belőle, aztán dugó vissza be a spájzba, és egy hét múlva megint, és ihatatlan volt. Ez természetes?
1: Igen.
0: Tehát elszúrtam, meg kellett volna írni
1: az egészet. Meg. Tehát ezek éppen hogy borok. Múlt héten az egyik borásznak a koracél tartályából kóstoltam egy Irsai Olivért, még teljesen opálos, ilyen fehér, szűretlen állapotába volt. Most meg már tiszta, le van obiztatva minden, tehát így kereskedelmi forgalomba kerülhetett. Tehát gyakorlatilag nagyon gyorsan készülnek el ezek a borok, és nyilván ezek ilyen tényleg erről szólnak, hogy na akkor jelenjünk meg november közepén, Márton nap környékén, de az igazán jó bor, az még ott van.
0: Uh-huh.
1: Tartályban. Az nagyon lassan, természetes módon fejlődik, változik, érik. Úgyhogy ezek erről szólnak. Ez olyan, mint a Tisza virág. Most megvan, örüljünk neki, de ne tartogassuk. Jövő év elején, tavasszal úgyis megjelennek azok a borok, amik az egész nyarat ki fogják szolgálni. Van még, képzeld el, hogy van olyan borász, aki még nem szedte le a szőlőjét. Valaki így november végén fog szüretelni, ami Cabernetből. Ez is érdekes, hogy milyen szőlőfajtának mi lesz a sorsa, most akkor mikor lesz abból bor, mikor találja úgy a borász, hogy akkor kereskedelmi forgalomba kerülhet. Ez izgalmas történet.
0: De ami a lényeg, hogyha valaki Márton napján kibontja a frissen beszerzett új borát, az így meg az egészet.
1: A libával együtt, tegye meg, így meg.
0: Hát akkor váljék kedves egészségünkre.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Önök a Zamatot hallgatják, és ha már a mai témánk a liba, a lúd, hát akkor itt az ideje, hogy készítsünk egy jó kis ludas kását ebédre. Ehhez liba aprólékra van szükségünk, nyakra, zúzára, szívre, szárnyra. Ezen kívül egy sárgarépa, egy petrezselyem gyökér, egy nagyobb darab zeller, vöröshagyma, csupán egy fej, némi bors, só, majoranna, babérlevél, egy-két darab, egy kevés zsír, és 35 dekányi rizs szükségeltetik. Megtisztítjuk a liba aprólékot, feldaraboljuk, a zöldségeket is megtisztítjuk, és azokat is apró kockára vágjuk, aztán előveszünk egy nagyobb lábast, abba belehalmozzuk a húst és a zöldséget, a hagymát egészben, megsózzuk, megfűszerezzük, és annyi vizet öntünk rá, amennyi éppen

0: ellepi. Lefedjük és addig főzzük, amíg majdnem megpuhul minden. Azért ne hagyjuk teljesen megpuhulni a húst és a zöldségeket, mert még a rizst is bele kell főznünk ebbe a finomságba. Hogyha azt szeretnék, hogy ne tapadjanak össze a rizsszemek, akkor miután alaposan megmosták és kiválogatták a rizst, egy kevés zsíron süssék át, nem kell pirítani, éppen csak egy picit átsütni. Hogyha kész, akkor mehet a rizs a hús és a zöldség mellé, és ekkor öntünk hozzá még annyi vizet, lehetőleg meleg vizet, hogy legalább két újnyival ellepje a rizst. Aztán visszatesszük a födőt, és puhára pároljuk az egészet. Persze időnként megkeverjük. Nagyon finom étel, még az ára is barátságos, és autentikus. Jó étvágyat!
1: Hobbi Rádió!

Önök az Amatot hallgatják, és ma már készítettünk libamájból egy finomságot, hát jöjjön egy újabb libamájos recept, mégpedig egy libamájjal töltött gombafej recept. Ehhez 12 fej gombára van szükségünk, sóra, borsra, kakukkfűre, ugye nem tudom, azt említettem-e, de a kakukkfű a liba egyik fő fűszere, úgyhogy ez alkalommal is ezt fogjuk használni. Egy kevés olívaolajra van még szükségünk, 3 nagyobb gerezd fokhagymára és egy kisebb fej vöröshagymára, ezen kívül 1 deci fehérbor, 30 dekányi libamáj, 10 deka reszelt sajt, és esetleg egy padlizsán, amit vékony szeletekre vágunk, ugyanis padlizsán karikákon tálalva még gusztusosabb ez a finomság, de természetesen ezt akár ki is hagyhatják. A gombafejeket először is megtisztítjuk, a szárat eltávolítjuk, azt akár bele is főzhetjük a levesbe. Aztán a gombafejeket enyhén sós vízbe megfőzzük. Az összevágott hagymát és a zúzott fokhagymát megdénzteljük, mégpedig úgy, hogy a kevés olívaolajon, alacsony hőfokon üvegesre pároljuk, és amikor már jó, akkor nyomjuk bele. A fokhagymát keverünk rajta kettőt, és már is mehet rá a só, a bors, hozzáadjuk a kockára vágott libamájat, és az egészet jól megsütjük, majd felöntjük az 1 deci fehérborral, és összeforraljuk az egészet. Ez idő alatt elkészültek a gombafejek is, úgyhogy azokat kivesszük, lecsepegtetjük, azt nem mondtam, de gondolom minden háziasszony sejti, hogy a gombafejekből jó, hogyha hasonló nagyságúakat választunk. Még mielőtt megtöltenénk a gombafejeket, ezeket is egy kicsit meg fogjuk sütni, mégpedig úgy, hogy egy serpenyőben fölhevítünk olívaolajat, és ebbe belerakjuk a gombafejeket, és egy icipicit megpirítjuk mindkét oldalukat, közben szórjuk meg kakukkfűvel, hogy kapjon egy kis ízt. Aztán előveszünk egy kisebb tepsit, amibe belefér a 12 gombafej, megtöltjük őket a májas ragúval, megszórjuk a tetejüket a reszelt sajttal, hogyha van otthon, akkor még egy kis parmezánnal érdemes ízesíteni, aztán betoljuk az egészet a sütőbe, és csak addig tartjuk bent, amíg a sajt ráolvad. Ugye minden meg van főzve, sőt a gombát főztük is, sütöttük is, tényleg már csak annyi a dolgunk, hogy a reszelt sajtot ráolvasszuk a tetejükre. És már el is készült az ételünk. Tényleg nagyon incsiklandó, hogyha padlizsán karikákon tálalják. Hogyha így szeretnének tenni, akkor a padlizsánt ne hámozzák meg, hanem vágják vékony szeletekre, és egy kevés olajon hirtelen süssék meg mindkét oldalukat, csepegtessék le, és már is kész van a padlizsán tányér. Egyébként elárulom, hogyha nem olajon sütik meg a padlizsánt, hanem vajon, akkor még finomabb lesz. Ehhez is jó étvágyat kívánok!

0: Önök az Amatot hallgatják, és benne a libás ételek sorát folytatom majd a következő órában is, most azonban jönnek a friss hírek.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót! Műsorajánló!
1: Világjáró!
3: A Hobbyrádióban!
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től a Hobbyrádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
2: Pénteken
3: 10-től
2: a Hobbyrádióban.
4: Jó szórakozást!
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Önök az Amatot hallgatják, és benne a libás ételek sorát folytatom majd a következő órában is, most azonban jönnek a friss hírek.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Szintemelkedés várható a Dunán, jövő héttől újraindíthatják a paksi atomerőművet. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották nyáron a tűzoltókat, marad még a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tűzszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését el a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a víz. Szintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Ma még apadás várható, de csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak majd át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja, 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Önök továbbra is a Zamatot hallgatják, benne pedig Márton napra készülünk, és a Márton napi receptek közül nem maradhat ki a nagy klasszikus, a libasült vörösboros káposztával. Ehhez akár egész libát is használhatnak, de nyugodtan lehet helyettesíteni az egész libát libacombbal. Én javaslom is, hogy inkább így tegyenek, vagyis libacombot használjanak, ne egész libát, mert egyrészt hamarabb is elkészül, másrészt egyszerűbb is, harmadrészt meg úgyis mindenki a combját ennél legszívesebben. Szóval 4 libacombra van szükség. Szükségünk 4 személyre szól a recept, 6 gereszt fokhagymára, 2 fej vöröshagymára, ez lehet kisebb, 1 kisebb fej vörös káposztára, ugye a vörös boros káposztához, 1 evőkanálnyi vörös bor receptre, 2 evőkanálnyi száraz vörös borra, kell még nekünk 2 savanykásabb alma, 2 evőkanálnyi ribizli lekvár, vagy gyakorlatilag bármilyen savanykásabb lekvárt használhatnak, 3 evőkanál cukor, só, bors és szegfűszeg ízesítésnek. Na hát először is a libacombokat sóval és borssal bedörzsöljük, és betesszük őket egy lábasba. Melléjük dobjuk a megtisztított fokhagymát, egészben, nem összezúzva, és öntünk alá egy kevés vizet, lefedjük, és 30-40 percig pároljuk. Aztán előveszünk egy olyan serpenyőt, amit be tudunk tenni a sütőbe, vagy akár tepsit is használhatnak, abba áttesszük a húsokat, abból a vízből, amiben megfőztük a libát, öntünk még egy keveset a hús alá, betoljuk az előmelegített sütőbe, és megpirítjuk. A kisült zsíradékot érdemes közben leszedni, és áttenni egy nagy serpenyőbe, és ezen üvegesre párolni a fölkockázott hagymát. Ehhez a hagymához adjuk hozzá a korábban lereszelt vagy vékony csíkokra metélt besózott vöröskáposztát is. Ezt is lefedjük és 10 percig pároljuk. 10 perc párolás után pedig jöhet a fűszerezés, egy kis szegfűszeg, bors, vörösborecet, száraz vörösbor megy rá, vissza a födő és további 10 percig lehet még párolni a káposztát. Végezetül hozzáadjuk a meghámozott, lereszelt almát, ízesítjük egy kis ribizli lekvárral és cukorral, aztán följebb kapcsoljuk a lángot és megpirítjuk. Végezetül pedig csak tálalnunk kell az incsiklandó mártonnapi ebédet vagy vacsorát, a megsült libacombok a tányérra helyezzük, mehet mellé a párolt káposzta, és már falatozhatunk is. Hogyha ebédre készítik, akkor köretnek, süthetnek, főzhetnek mellé krumplit. Javaslom, egészen kis szemű krumplikat főzzenek meg héjában, amikor megfőtt, akkor pucolják meg, vágják őket ketté, és egy kevés olajon süssék át. Tökéletes kísérője lesz ez a libasültnek. Próbálják ki bátran.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.

0: Márton nap közelettével mi más is lehetne a zamat témája, mint a liba? Hát természetesen a következő ételünkhöz is liba húst fogunk használni. Remélem kellőképpen sikerül fölkészíteni önöket Márton napra. Liba mell sajttal és aszalt szilvával töltve ez a következő receptünk, jól hangzik, igaz? A liba mell csontjáról elárultam már önöknek azt, hogy következtetni lehet az előttünk álló időszak időjárására, de azt még nem mondtam el önöknek, hogy a liba mell csontjával más is lehet jósolni. Családi hagyomány nálunk legalábbis, de szerintem önök közül is sokan ismerik ezt a szokást, hogy Márton napján a liba mellcsontját meg kell fogni két embernek. Az egyik szárát az egyik fogja, a másik szárát a másik fogja. Mind a ketten kívánnak valamit, és húzni kezdik a mellcsontot, az természetesen el fog törni. Akinek pedig a nagyobb darab jut belőle, annak teljesül a kívánsága. De vallom, gyerekkoromban én mindig féltem ezt játszani, mert mindig féltem attól, hogy nem az enyém lesz a nagyobb darab csont, és így nem teljesül majd a szívem titkos vágya. De ha így lett, anyukám mindig kitalált valami okosat, például azt, hogy annak is teljesül a kívánsága, akinek a kisebb csont jut csak picit később. Azért ez itt sokkal megnyugtatóbban hangzik, igaz? Na lássuk, hogyan készíthetjük el ezt az incsiklandó ételt. Először is egy nagy libamárra van szükségünk. Hát pehjünkre ezt most ki kell filéznünk, vagyis a mellcsont nem fő meg sül meg az ételben. Szeletelt békönre van még szükségünk, sóra, borsra, fűszerekre, például kakukkfűre, majorannára, sajt kell még természetesen, és aszalt szilva. No, lássuk, hogy készül az étel. Megmosjuk a liba melleket a csontmenti résznél, ketté vágjuk, és mind a két részt ketté vágjuk, mégpedig úgy, hogy ne vágjuk el teljesen, csak ki tudjuk nyitni. Tudják, mint amikor csirke mellett töltünk. Kiterítjük az egyik felét, sózzuk, borsozzuk, ízlés szerint megszórjuk fűszerrel, erre tesszük rá a vékony békön szeletet, mehet rá egy egészen vékonyka szelet sajt, és végül a közepét végigrakjuk aszalt szilvával. Aztán ráborítjuk a hús másik felét, előtte természetesen azt is fűszerezzük, majd fogjuk a megtöltött liba mellett, körbe tekerjük egy szelet békönnel, és körbe kötözzük, akár sütőfonállal, akár fehér cérnával. Hogy a cérnát használnak, nagyon fontos, hogy fehéret használjanak, mert az összes színezett cérna valamiféle mesterséges színezéket tartalmaz, ami fűzés sütés közben kioldódik belőle, és elronthatja a húsunkat, szóval nyugodtan használhatnak cérnát, de akkor fehéret is lehetőség szerint előtte jó alaposan mossák meg. Akár cérnát használnak, akár sütőfonalat, érdemes alájuk tenni még egy-két szem aszalt szilvát, hogy biztos, ami biztos, ne vágja el a cérna a békönt és a húst, és így jó, tényleg jó szorosan meg lehet kötözni. Aztán jénaitálba helyezzük ezeket az összekötözött kis libamell csomagocskákat. Egy kevés vizet öntünk alá, nyugodtan mellé halmozhatjuk a maradék aszalt szilvát, lefedjük, betoljuk a sütőbe, és közepes lángon más fél órán át sütjük. Aztán levesszük a tetejét, és addig hagyjuk még bent sülni, amíg piros nem lesz a teteje. Aztán már lehet is fogyasztani. Ehhez is jó étvágyat kívánok!
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: Vedd elő a répád, és fogd rá a nyuszira.
2: Na gyere, nyuszi.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Már is kinyitjuk a fűszertárunkat itt a Zamatban, de mielőtt elárulnám, hogy mi lesz a mai fűszerünk, hadd meséljek önöknek arról, hogy Hajdanában, Danában a rómaiak rájöttek arra, hogy ha a libát különböző dolgokkal etetik, akkor befolyásolni tudják a húsának ízét. Ezért gyakran adtak a ludaknak bort, illetve etették őket szárított fügével. Állítólag ettől még zamatosabb lett a liba hús íze. No, de mi is zamatosabbá tehetjük az ételünket, mondjuk a kakukkfűvel, hiszen a liba egyik kedvelt fűszere a kakukkfű. Persze használhatunk hozzá zsáját is, azzal is ki van békülve a libahús, de a kakukkfű az igazán autentikus liba ízesítő fűszer. A kerti kakukkfűnek fantasztikus illata van. Nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt a gyógyászatban is. Például régen a fertőző betegségek egyik legfontosabb háziszere volt. A meghűléses betegségek kezelésében rendszeresen alkalmazták. Ráadásul régészek rájöttek arra is, hogy az egyiptomiak fertőtlenítő hatása miatt a balzsamozáskor is a kakukkfüvet alkalmazták. Az ókori görögöknél pedig a vitézséget, a bátorságot jelképezte azoknak a férfiaknak, akik háborúba készültek, vagy a feleségük, vagy az édesanyjuk kakukkfüvet hímzett a ruhájukra. A fűszer egyik fő hatóanyaga a timol. A timol a baktériumok és a gombák fejlődését gátló anyag. Igen népszerű fertőtlenítőszer volt egészen az első világháborúig. Az első világháborúval együtt azonban kirobbant a kakukkfű válság, ugyanis a kakukkfű olaj javarészét Németországban állították elő, úgyhogy amikor Anglia és Franciaország hadat üzent a németeknek, bizony szembe kellett nézniük a harctéri fertőtlenítőszer rendkívüli hiányával. A kakukkfű fertőtlenítő tulajdonsága mellett kiváló köhögési ingercsillapító, így szamárköhögés esetében is elfogadott volt, mint orvosság, serkenti az immunrendszer működését, sőt, fokozza a fehér vérsejtek termelődését. És nem csak akkor segít, hogyha megesszük, de hogyha a teja formájában megisszük, vagy éppen kakukkfű formájában beleülünk és áztatjuk egy kicsit magunkat. Hogyha kakukkfű fürdőt szeretnének készíteni maguknak, akkor javaslom, 2 csészényi szárított kakukkfüvet tegyenek egy lábasba, egy másik lábasban forraljanak 2 liter vizet, azzal öntsék nyakon a kakukkfüvet, hagyják 10 percig lefedve állni, aztán szűrjék le, és öntsék a fürdővízhez. Fürdés után pedig, és ez nagyon fontos, ne török közzenek meg, hanem bugyolálják be magukat fürdőköpenybe, fürdőlepedőbe, bújjanak be az ágyba, és takarózzanak be nyakig, és pihenjenek, de lehetőség szerint ne aludjanak el, legalább 1 órát feküdjenek, mondjuk olvasgassanak közbe. Nagyon hatásos ez a fürdő, hogyha meghűltünk, vagy náthásak lettünk, de állítólag akkor is képes segíteni, hogyha az influenzát sikerült elkapnunk. Hát minden esetre egy próbát megér. Annyit még hadáruljak el a kakukkfűről, hogy amellett, hogy csökkenthetők vele a megfázás tünetei, hogy gombaölő hatása van, és hogy erősíti az immunrendszert étvágyjavító, puffadást gátló és görcsoldó hatása is ismert, illetve a kakukkfű különösen ajánlott gyomor és epebetegek számára is. Viszont várandós hölgyeknek, kismamáknak, illetve pajzsmirigy elégtelenségben szenvedőknek nem érdemes használni, csak hogyha konzultáltak az orvosukkal.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Liba, liba, libuli, örüli és viduli, ez itt a Zamat, és benne a liba a mai téma. Mindenképpen szót kell ejtenünk a liba zsírról. A zsírokról nagyon sok rosszat hallottunk évekkel ezelőtt. Zsírt nem szabad fogyasztani, mert rendkívül egészségtelen, és a többi, és a többi, és a többi. Csak hogy az elmúlt egy-két évtizedben a tudomány rájött arra, hogy a zsírokra igenis szüksége van a szervezetünknek. Na persze nem mindegy, hogy milyen zsírokat fogyasztunk, amiktől nagyon óvakodnunk kell, azok a transzsírsavak. A liba zsír összetételét tekintve tulajdonképpen az egészségesebb zsírok közé tartozik. Egyszeresen telítetlen olajsavat és telített palmitinsavat tartalmaz, illetve található még benne linol, linolénsav, karotinoid, illetve mindenféle zsírban oldódó vitamin, vagyis A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin és K-vitamin. Szóval igenis egészséges a liba zsír, úgyhogy kenhetik akár kenyérre, vagy na jó, akkor teljes kiörlésű lisztből készült kenyérre, vagy tönkölybúza kenyérre is haraphatnak hozzá lilahagymát. Szerintem ez fenséges reggeli, de a liba zsírt süteményekhez is használhatják. A következő finomsághoz is liba zsírt fogunk használni. No meg egy kilónyi almát, amit meghámozunk, egy csésze öregre tört diót, két kanál liba zsírt, kettő darab tojást, cukrot és némi őrölt fahéjat. Egyébként egy nagyon egyszerű édességről van szó, úgy hívják, hogy alma kugli. Az almát egy nagyobb lyukú reszelőn lereszeljük, hozzáadjuk a darabolt diót, a két tojást, a két kanálnyi liba zsírt, a cukrot és a fahéjat ízlés szerint, az egészet jól összedolgozzuk, aztán előveszünk egy tepsit, azt is kikenjük egy kis zsírral, beleöntjük a masszánkat, betoljuk a sütőbe, és közepes hőfokon megsütjük, tűpróbával ellenőrizhetjük, hogy mikor van kész. Amikor megsült, kivesszük a sütőből, kihűtjük, felszeleteljük, és már tálalhatjuk is. Ugye milyen egyszerű? Remélem, hogy kipróbálják, ugye minden adott most hozzá, van alma, van dió, van libazsír, általában mindig van otthon tojás, cukor, fahéj, összekeverjük az egészet, kisütjük, és kész is van. Talán nincs is ennél egyszerűbb édesség Mártonnapra.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Zamatban libazsírból már készítettünk finomságot, na de lássuk, hogy hogyan juthatunk libazsírhoz, és persze libatepertőhöz, mert hát annál finomabb reggeli talán nincs is ezekben a napokban. Libatöpörtő, lilahagyma, fehérkenyér, mennyei. Természetesen ezt odahaza is előállíthatjuk. Egy kilónyi bőrös libahájra van szükségünk. Sokkal finomabb egyébként, hogyha olyat sikerül választani, vagy olyan sikerül venni, amin egy kis hús is akad. Ezt a libahájat vágjuk föl, ízlés szerinti méretű darabokra. Van, aki a kisebbeket szereti, ők ilyen 2-3 centis kockákra darabolják föl, viszont vannak, akik a nagyobb méretű töpörtyűt kedvelik, ők 4-5 centis darabokra szeljék. Aztán vegyenek elő egy széles, magas falú serpenyőt, ebbe tegyék bele a felkockázott bőrös hájat, és öntsék föl annyi vízzel, hogy félig lepje el a hány darabokat. Aztán alágyújtunk, és magas hőfokon rottyantunk rajta egyet, amikor fölfort, akkor lejjebb vesszük, majd hogy nem teljesen alacsony hőfokra, és elkezdjük olvasztani a zsírt. Akkor jó, hogyha szépen csendesen bugyogni kezd lassú tűzön, körülbelül 1-1,5 óra alatt fog kiolvadni a zsír nagy része, a víz is elpárolog ennyi idő alatt belőle, és a töpörtyük ilyen szép aranysárga színt kapnak. Na, ilyenkor kell leszűrni, a libazsírt félretenni, kihűlni, a töpörtyűt pedig visszatenni a serpenyőbe, és immár szárazon pirítani tovább, ugyanazon az alacsony hőfokon gyakran kevergetve, rázogatva. Amikor elkezd sötétedni, és a színe ilyen aranybarnává változik, és elkezd kopogni a serpenyőben, akkor leöntjük a közben kiolvadt zsírt, ezt semmiképpen ne öntsék már hozzá a libazsírhoz, és már kész is van a libatepertő. Érdemes egyébként a töpörtyüket először egy szűrőbe önteni és hagyni, hogy lecsöpögjön belőlük a még fölösleges zsír, sőt, vannak, akik kipréselik egyenesen a zsírt a töpörtyükből, ami még bennük maradt, természetesen így is cselekedhetnek. Aztán papírtörlővel még leítatjuk a fölösleget is. Már kész is van a libazsírunk is, és persze a libatöpörtyünk is. Jó étvágyat ehhez is!
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Végére értünk a mai zamatnak. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, és nagyon remélem, hogy jövő héten is találkozunk. Márton napján pedig mindenképpen egyenek libát, és mindenképpen kortyoljanak új bort. Nehogy éhezzenek és szomjazzanak a következő esztendőben, és hogyha libát sütnek, akkor ne felejtsék el megnézni, hogy milyen színű a mellcsontja, mert hogyha fehér, akkor bizony havas hideg tél vár ránk. Kívánok Önöknek kiváló alapanyagokat, finom ételeket és további kellemes rádiózást. Én Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 ezer tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik posztméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzenai tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a késő bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok a Retikül című női magazinnal, ami nem csak nőknek szól, és nézzük, hogy mit hoztam ma a Retikülönben. 3 legerősebb rákellenes gyümölcsöt, a gránátalmát, a sárga barackot és a szilvát. Lesz horoszkóp, méghozzá az augusztusi. És oltári nagy tévedés, a tojás igenis egészséges, tehát együnk belőle nyugodtan, és kerülni kell a szoláriumot, ugyanis rákkeltőnek nyilvánították. Na de nézzük, hogy miért ez a 3 legerősebb rákellenes gyümölcs, amit előbb felsoroltam. Ne drága csodaszerekben keressék a daganatos betegségek ellenszerét, a legjobb megelőzési módszer a megfelelő gyümölcsök fogyasztása. A zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztásával sokat tehetünk. tehet az egészségért. Segítenek a vitaminpótlásban, a diétában és antioxidáns hatásoknak köszönhetően még számtalan előnyös tulajdonságokkal bírnak. Így például védelmet nyújtanak a daganatos betegségek ellen, fogyasztásokkal emellett csökkenthető a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is. Nézzük a gránátalmát. A gránátalma egyedisége a benne lévő apró piros magoknak köszönhető. A gránátalma azonban nem csupán szemet gyönyörködtető, de rendkívül egészséges is. Fogyasztásával nem csak szív- és érrendszeri betegségeket, de a daganatok kialakulását is megelőzhetik. Egyes kutatások szerint a gránátalmalé kétszer erősebb antioxidáns tulajdonságokkal bír, mint a zöldtea vagy akár a vörösbor. Ellagsav tartalma miatt a gyümölcs fogyasztása bizonyos fokú védelmet biztosít a környezet méreganyagaival szemben. A benne levő katehinek óvják a szervezet sejtjeit a szabad gyökök káros hatásaitól, így csökkentik a rákos betegségek kialakulásának valószínűségét, de bármilyen más gyulladásos betegség kockázatát is. Ha nem is eszik túl gyakran gránátalmát, legalább tartson otthon szirupot. A sűrű édes püré ugyanis rengeteg antioxidáns vegyületet tartalmaz. A gránátalma héja ehetetlen, a magokat viszont egészben fogyaszthatják. A gyümölcshúsát törjék át citán, így szétválaszthatja a magokat és a levet.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Nézzük a sárga barackot. A nyári gyümölcs szép sárgás színét a benne lévő karotinoidok adják. A bétakarotin tartalma miatt nem csupán immunrendszerét erősíti, de semlegesíti a szabad gyököket is, gátolva a rákos megbetegedések kialakulását. A benne lévő káliumnak köszönhetően fogyasztásával megakadályozhatja a magas vérnyomást, de az idegrendszer, valamint az izmok működésére is jó hatással van a sárga barack. A sárga barack fogyasztással megóvhatja szervezetét az LDL koleszterin káros hatásaitól, hiszen kis mennyiségben likopént is tartalmaz. Bár a friss gyümölcs is igen egészséges, aszalt formában még több tápanyagot tartalmaz, például rendkívül jó vasforrás. Amennyiben ebből az ásványi anyagból nem fogyaszt elegendő mennyiséget, 15 mg-ot, vashiányos vérszegénység alakulhat ki, fáradékony lesz és csökken a szervezete ellenálló képessége. Az aszalt sárgabarackot sokszor kén-dioxiddal tartják sárgán, ami egyáltalán nem egészséges. Vásároljon biominősítésűt és ellenőrizze a csomagolást, hogy ne legyen benne ez a káros anyag. És végül nézzük a szilvát. A gránátalmához hasonlóan a szilva is rengeteg antocianidot tartalmaz, így a kékesélyű gyümölcs fogyasztásával szintén sokat tehet a daganatos megbetegedések kialakulása ellen. Emellett gazdag klorogénsavban is, melynek köszönhetően bizonyos fokú védelmet biztosít a szabad gyökök támadásával szemben, semlegesíti a környezetben jelenlévő rákkeltő anyagokat, például a dohányfüst nitrózamin tartalmát. Egy másik hasznos vegyület a kvercetin szabad gyök ellenes hatása révén védelmet biztosít a hormonfüggő daganatos betegségekkel szemben. Ennek köszönhetően a szilvafogyasztással sokat tehet a mellrák kialakulása ellen, valamint az érelmeszesedés és a szívbetegségek megelőzése érdekében. A szilva szorbitolban is bővelkedik, ez a természetes cukor a bélben vizet köt meg, így segít megelőzni a székrekedést. Az aszalt szilva leve is antioxidánsokban gazdag, természetes hashajtó. Ha gyakran küzd székrekedéssel lefekvés előtt, igyon meg egy pohár szilva levet.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Most pedig, kedves hallgatók, következzen az augusztusi horoszkóp. Kedves Bak, augusztusban egy kedves, kellemes ember aranyozhatja be a napjait. Ne tiltakozzon, ne folytsa el az érzéseit, gyönyörködjön benne és engedje el magát. Nem lehet folyton bizalmatlan. Érheti olyan kellemes meglepetés, hogy végre belebotlik abba az emberbe, akiben maximálisan megbízhat, főleg, ha beengedi a várfalon belőre. Tudni fogja, hogy ez mekkora megtiszteltetés. Egész hónapban kerülje a szócsatákat. Lehet, hogy ön remek formában lesz, de nem a pillanatnyi erőfölény fogja eldönteni, hogy a végén kigyőz. Olyan gyorsan és meglepő irányba változhatnak a dolgok, hogy jobb, ha passzívan szemlélődik, és tartózkodik a vélemény nyilvánítástól. Pénzügyei terén is legyen visszafogott és megfontolt, lehetőleg ne kérjen és ne is adjon kölcsön. A hónap legvégén mindenáron kerüljön el egy provokatív szemét. Az ő célja egyértelműen az, hogy kihozza önt a béketűrésből. Kedves vízöntő, augusztusban sütkérezhet, szó szerint és átvitt értelemben is. Óvatosan napozzon, ne csak a bőrét védje naptejjel, hanem a fejét is, mondjuk egy kalappal. Átvitt értelemben egy ragyogó, nagyszerű embertársaságát élvezheti. Ne szégyelje, hogy felnéz rá, bátran adjon hangot az elismerésnek. Higgy el, hogy mindenkinek jól esik a dicséret, de csak ha őszinte. A hónap közepén számítson egy kisebb nézeteltérésre. Nagy valószínűséggel ön fog valamit félreérteni. Ezért fontos, hogy visszakérdezzen, illetve pontosítson mindig. Legyen szó munkáról vagy magánéletről. Augusztus végén pénzügyi zavarba kerülhet, jobban teszi, ha egész hónapban takarékosan él. Lehetőleg semmit se vegyen hirtelen, készítsen előre költségvetést, illetve bevásárló listát, és tartsa magát ehhez. Egy kivétel lehet, ha váratlanul adódik egy utazás, akkor viszont menjen, olyan élmények várnak önre, amelyek kihagyhatatlanok. Kedves halak, augusztusban két dolog fogja zavarni. Az egyik, ha valaki sokat beszél, a másik, ha teljesen hallgatag. Valóban bosszantó mindkét szélsőség, de tudomásul kell vennie, hogy eltérő vérmérsékletűek vagyunk. Mindenki másképp oldja meg a problémáit. Van, aki beszél róluk, és van, aki mélyen hallgat. Tartsa tiszteletben mindkettőt, és semmiképp se idegeskedjen. Emellett az is fontos, hogy otthon lassan, megfontoltan mozogjon. Háztartási baleset érheti, ha siet vagy ha kapkod. Nézzen oda, ha benyúl a fiókba, nehogy megszórja magát. A hónap végén két örömhírt is kaphat. Az egyik egy nagy vágyával kapcsolatos, nincs kizárva, hogy karnyújtásnyira kerül. Öntől a beteljesülés. Lehet, hogy ezért valamilyen áldozatot kell majd hoznia. Ne bánja. A másik pedig egy meghatározott találkozás. Olyan emberrel hozhatja most össze a sors, aki több témában is megvilágítja önnek az utat. Figyeljen jól, kedves halak! Kedves Kors, az augusztus jól indul az ön számára, tele lesz energiával és tetvágyjal, fizikai és lelki síkon is. Önnel lesz az erő, szüksége is lesz rá, mert egy elhúzódó családi konfliktus meglehetősen igénybe fogja venni. Akkor tudja a leggyorsabban megoldani, ha magában felerősíti a szeretetérzését, és ezen keresztül szemléli a szereplőket. Eközben egy lakásszépítési projekt jót tenne a hangulatának, varázsoljon meg hit légkört. Ha nincs ötlete, akkor vegyen pár lakberendezési újságot, vagy menjen el egy áruházba. Esténként gyújtson mécseseket, vegyen több szobanövényt, és tegyen a falra vidám természeti fotókat. A hónap vége felé párkapcsolati téren kell nagyon bölcsnek és diplomatikusnak lennie, komoly vízválasztó elé kerülnek. Most eldől, hogyan tovább, együtt vagy külön folyik életük folyója. Őrizze meg a higgadságát, mert a düh és a sértettség rossz tanácsadó. Kedves Bika, szinte egész augusztusban utazhatnékja lesz, ha teheti, akkor menjen, de lehetőleg ne a hónap utolsó hetére időzítse. Amennyiben nincs ötlete, hogy hova utazzon, akkor nézegessen úti könyveket, válaszol olyan helyet, amely lenyűgözően szép, és ahol még nem járt. Az mindegy, hogy külföldön vagy belföldön van ez. Azért is fontos ez az utazás, mert muszáj lenne kicsit szabira mennie. A hónap közepére teljesen elfáradhat, és tudja jól, hogy kimerülten sokkal könnyebben hibázik. nekik. Ráadásul a munkahelyén most kicsit zavaros a helyzet. Személycserék vagy feladatkörök átcsoportosítása lehetséges. Most nagyon jót kell produkálnia. Az otthon a szabályos békeszigetként funkcionál ebben a hónapban, ezért az sem baj, ha a szabadságát otthon tölti. Természetesen ne zárkozzon be a négy fal közé, csinálhat rövidebb kiruccanásokat, reggel korán elindul és estére tér vissza. Kedves ikrek, az augusztus kiváló lehet arra, hogy elutazzon, mindegy, hogy hová és mennyi időre. A lényeg, hogy csomagoljon be és menjen, az viszont nem mindegy, hogy mennyit költ. Egész hónapban okosan kell gazdálkodnia, sőt, képeznie kellene valamennyi tartalékot. Szüksége lehet ugyanis rá. Készüljön rá, hogy bármi elromolhat. Ilyenkor remek dolog, ha van mihez nyúlni. Ezen kívül tanácsos lenne, ha elkerülne a kölcsönügyleteket, vagyis ne kérjen és ne adjon kölcsön most. Egyébként majdnem egész hónapban nagy lesz a jövésmenés az otthonában. Meghívott és váratlan vendégek is megfordulhatnak önnél. Mindenkit kezeljen kellően lazán, ne idegeskedjen senki és semmi miatt. Készítsen könnyű, gyors falatokat gyümölcsből, sajtból, dióval vagy más olajos maggal. A vidám társalgás legyen középpontban, nem pedig az étel. Ön úgy is a diskurzusban, illetve a szórakoztatásban a jobb. Kedves rák, ez a hónap szépnek, érzelmileg gazdagnak és alapvetően kellemesnek ígérkezik az ön számára. Két kivétel adódhat. Augusztus közepén a pénzügyei terén eshet túlzásba, és ez átmeneti anyagi zavart okozhat. A kellemetlenséget megelőzheti azzal, hogyha átgondoltan és nem hirtelen felindulásból költ. Tervezze meg, hogy mit vesz meg. Készítsen bevásárló listát és ragaszkodjon hozzá. A szezonális leértékeléseket pedig vagy kerülje, vagy vigye magával egy megfontolt barátot, aki nem könnyen lelkesedik. Bele könnyebben ellenállhat a sok kísértésnek. A másik kellemetlenség a hónap végén adódhat. Ha van párja, akkor vele alakulhat ki szócsata. Vigyázzon, hogy nem mérgesedjen el a helyzet, mert szakítás is lehet a vége. Ha még nincs párja, akkor más valakivel is összeveszhet. Jobb lenne, ha időben kapcsolna és kihátrálna a konfliktusból.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig, kedves hallgatók, folytatjuk az augusztusi horoszkópot az oroszlánokkal. Augusztus legelején arra vigyázzon, hogy kinek mit mond, jobb, ha inkább hallgat, sajnos a másik fél könnyen félreértheti. Ez csak úgy előzheti meg, ha ki sem nyitja a száját, készüljön a hónap közepén egy izgalmas és kalandos eseményre. Itt új barátra tehet szert. Az sem kizárható, hogy ebből több is lehet, mint barátság. Nem kell sietniük, adjanak elegendő időt a megismerkedésre. Kóstolgassák egymást. Augusztusban vár őre még egy fontos találkozás. Könnyen lehet, hogy a múltjából tér vissza valaki, aki valamikor jelentős szerepet töltött be az ön életében. Ne jegyen meg, örüljön neki, mert most egyértelműen kiderülhet az ön számára, hogy túljutott-e rajta. És az is kiderülhet, hogy van-e még bármi dolguk egymással. Már csak azért is érdekes ez, mert ez a hónap elkerülhetetlenül felfokozza önben a szerelem utáni vágyat. Kedves szűz, augusztus elején jól tenni, ha nem fognál vissza magát. Ne törődjön vele, hogy várhatóan hogyan fogadják az ötleteit. Mondja ki azt, ami kipattan a fejéből. Meg fog lepődni, hogy milyen kreatív lesz. A hónap további részében sok energiáját elvonhatja, hogy a munkahelyén lévő feszültségeket elviselhető szinten tartsa. Felesleges idegeskednie, hiszen jól tudja, hogy önnek csak annyi a dolga, hogy a saját munkáját kifogástalanul végezze. Nem önön múlik, hogy kivel mi történik. A feszültségeket otthon a családjával, illetve a barátaival kell kipihennie. Velük megoszthatja a gondjait. Ne a munkatársainak panaszkodjon, válogassa meg a bizalmasait. A hónap végén párkapcsolati téren is számíthat nézeteltérésre, főleg ha fáradt és ingerült. Ne, lehetőleg ne a párján vezesse le. Ha mégis megtörténik, akkor gyorsan kérjen elnézést. Kedves mérleg, az egész augusztus szerencsésen fog alakulni. Rengeteg kisebb, nagyobb szerencse fogja érni. Kérdés, hogy észreveszi-e, illetve értékeli-e. Önnek a legjobb, ha tudatosítja. Örüljön neki, hogy ilyen szerencsés, és tudja, hogy csak azt kapja, amit megérdemel. Vagyis, ha ilyen szerencsés, akkor biztosan jó volt. A hónap közepén vigyázzon az egészségére, ne egyen gyorsan, és ne igyon hideget. Könnyen lebetegedhet, ha nem védi magát. Az erős napsugárzástól is óvnia kell a bőrét, és a fejét lehetőleg egyszerre ne tartózkodjon hosszan a napon. A hónap legvégén nagyon gondolja meg, hogy kinek mit mond, komoly bajba kerülhet, ha olyan emberben bízik meg, aki erre nem érdemes. Ne legyen annyira naív, hogy magából indul ki, és azt feltételezi, hogy mások is olyan diszkrétek és segítőkészek, mint ön. Kedves Skorpió, akkor fogja jól érezni magát augusztusban, ha együtt tud örülni másokkal. Legyen büszke másokra, hosszú távon sokkal kifizetődőbb drukkernek lenni sem, mint ellendrukkernek. Ebben a hónapban egy szép utazásra adódhat lehetősége, éljen vele, ne sajnálja rá se az időt, se a pénzt. Akkora élmény lesz, ami biztosan megéri. Teljesen feltöltődve fog visszatérni, mindent szebbnek és könnyebbnek fog látni. Ezáltal a megoldást is gyorsabban meg fogja találni. A hónap második felében ne szálljon szembe a főnökével, valószínűleg nem fogja tudni érthetően kifejteni a véleményét, ezért nem tud jól kijönni a helyzetből. Halassza későbbre az érvelést. Augusztus legvégén egy önhöz közel álló ember, az egyik barátja vagy a gyereke panaszkodhat önnek. Hallgassa meg, adjon tanácsot, de csak ha kéri, a megoldást pedig bízza rá. Kedves nyilas, szép a szerelem, de nem mehet a munkája és egyéb kötelességei rovására. Vigyázzon, mert bajba kerülhet, ha elhanyagolja a feladatait. Egész augusztusban figyelnie kell erre, de különösen a hónap végén. Ne kövessen el végzetes hibát. Közben arra is ügyeljen, hogy ha van párja, akkor maradjon hűséges. Vele élheti meg a kalandokat. Ha még keresi a párját, akkor legyen nyitott, és ne akarjon azonnal elköteleződni. Lehet, hogy egyszerre több jelentkező is lesz. Nem kell gyorsan döntenie, adjon elegendő időt magának és a másiknak is. Egyébként az egész hónap remek az utazásra, fogja magát és utazzon el. A legjobb az lenne, ha külföldre menne, világot kellene látnia. Ha ez nem megoldható, akkor is mozduljon ki otthonról, legalább egy hosszú hétvégét engedélyezzen magának. Menjen olyan helyre, ahol mozgalmas, kalandos élmények érhetik, ezek által töltődhet fel igazán.
2: Fogdi Rádió! ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Most pedig következne 6 smink trükk a nyárra hangolva. Hányszor éreztem már, hogy a hát a közepére sem kivenni a forró napokon a sminkelést. Na, ilyenkor jönnek jól ezek a kis trükkök. Persze az előkészületekre ne sajnálja az időt, csak pár perc és nagyon megéri. Tipikus nyári nap kis hazánkban, még mielőtt teljesen elsivatagosodunk. Reggel a hírekben azt halljuk, hogy 30 fok fölött lesz a hőmérséklet. Biztos, hogy minden leolvad rólunk, miközben kint izzik a levegőkben, jó esetben zúg a légkondi, amitől biztosan kiszárad a bőrünk, és a szemünket néhány óra után egy nyúl is megirigyelhetné. Hányszor éreztem már, hogy a háta közepére sem kívánja ilyen napokon a sminkelést, pedig kell, mert nélküle malac szeme lesz. Egérszürke a bőre, eltűnik a szája, a sor pedig szabadon folytatható. Na, ilyenkor jönnek jól az alábbi trükkök. Persze ne feledje, semmit sem ér a smink előkészületek nélkül. Erre tehát, ahogy már említettem, ne sajnálja az időt, mert csak pár perc, és bizony nagyon is megéri. Tehát kezdje a napot ásványvízzel az arcán is. Tonik helyett frissítse fel a bőrét reggel egy ásványvizes sprével, mégpedig 2 lépcsőben. Először fújja be vele az arcát, és törölje át egy vattakoronggal a bőrét. Jöhet a második permet, ezt már ne törölje le, hanem hagyja, hogy elpárologjon. A bőrtípusától függetlenül könnyedebb megoldás, mint a lemosótej, és biztosan gyengédebb, mint a tonik. Aztán krémezzen ésszel. Nem biztos, hogy krémet kell használnia, simítsa végig a bőrét, vegye szemügyre a tükörben, és ha úgy érzi, hogy elég volt neki az éjszakai táplálás, akkor hagyja ki a krémezést. Ha szükségesnek érzi, akkor jöhet a hidratáló, ami legyen egy nagyon könnyű, viszont legyen gazdag UV-szűrőben. Ne hagyja ki a bőrtökéletesítőt. Mindig gyengéden simítsa el a bőrén,

0: soha ne masszírozza be, mert ezeknek a készítményeknek a bőre felszínén kell hatniuk. Ha még nem szerzett be ilyen varázsszert, akkor ne késlekedjen. Sajnos a bőrtökéletesítők még csak mostanában jelentek meg nálunk, és nem olcsók, csak bízhatunk benne, hogy hamarosan a populárisabb, ebből adódóan olcsóbb márkák is előrukkolnak majd vele. A bőrtökéletesítőket pórus minimalizálóként, sminkalapként is szokták emlegetni. Ezek az elnevezések árulkodnak az erényeikről is. Tehát egyenletesebb, finoman matt bőrfelszínt, sejmes tapintást eredményeznek. Aztán porellagú alapozót használjon, ha kell alapozó ebben a melegben. A melegben a krémes alapozó szinte lefolyik az arcról, és könnyen összegyűlik az apró ráncokban, ezzel nem eltüntetve, hanem még jobban kiemelve őket. Ilyenkor ez egyébként szárazabb bőrűeknek is gondot jelent a bőr kifényesedése. Erre is megoldást kínálnak az ásványi alapú porellagú ecsettel felvihető alapozók. Előnyük még, hogy több rétegben is felvihetők. Ahogy gondosabb fedést szeretne, 2-3 rétegben is felviheti, és napközben is megismételheti a műveletet, a púdert is helyettesítve. És aztán rúzsoszdon nem csak nőies, de az ajkait is védi. Sokan még mindig nem tudnak róla, bár egyeseknek már a könyökén jön ki az info, ám ők sem mindig tartják szem előtt, hogy az ajak bőre nem tartalmaz UV-fény hatására a bőrsötétítő festéket termelő sejteket. Egyrészt hála Istennek, mert nyár végére mindenkinek csoki barna szája lenne. Másrészt sajna, mert a károsító hatások az ajkunknak sem tesz jó, tehát nem kímélik, és önállóan nem képesek védekezni ellenük. A megoldás tehát fényvédőt tartalmazó rúzs vagy szájfény. A narancsos árnyalatok és a rózsaszínek most igazán trendik, és gyönyörűen mutatnak a barna bőrrel összhangban. Ám mielőtt ezeket a színeket használja az ajkán, mindig nézze meg azt is, hogy hogyan mutat, ha fogait kivillantva nevet, ugyanis különböző árnyalataik mellett hol fehérebbnek, hol sárgásabbnak tűnnek a fogai. És végül tartósítsa a szemfestékét. Egész évben jól jön, de a melegben igazi áldás a szemfesték alapozó. Ha még nem szerzett be ilyet, akkor leheletnyi korrektorral kezelje a szemhéját, mielőtt festeni kezdeni, mert így sokkal biztosabban megmarad a szemhéjfesték és a ceruza vagy a tusvonal is. A krémes szemhéjfestékek helyett inkább porellagút vagy szivacsos applikátorral felkelhető. A felvitele után púderessé válót használjon.
1: Hobby Rádió.

0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
1: Az étkezési szakértők szerint a tojáson nem szabadna többé egészségkárosító ételként tekinteni, az ugyanis szinte minden létfontosságú tápanyagot tartalmaz, és fogyasztása nem jelent rizikófaktort a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében. Az időseket közel 40 éven keresztül óva intették a tojás fogyasztásától a benne található étkezési koleszterin miatt, nyilatkozta egy orvos. Az évek során azonban egyértelműen kiderült, hogy az étkezési koleszterin nem növeli a szívbetegség kockázatát, ellentétben a telített és transzsírokkal. A tojás igen szegény telített zsírokban azonban olyan kulcsfontosságú tápanyagokat tartalmaz, mint a kolin és a lutein, amelyek segítik a szervezetünk működését és megóvnak a szembetegségek és az időskori makuladegeneráció ellen. A tojások jelentik a legolcsóbb és étkezési leginkább értékes fehérjeforrást. Emellett a tojás a C-vitaminon kívül minden szükséges vitamin tartalmaz, így akár az egészséges, akár a beteg emberek diétájába kiválóan beilleszthető, sőt, szükséges élelmiszer. És aztán még egy hír, rákkeltőnek nyilvánították a szoláriumot, ami 30 éves kor alatt kifejezetten veszélyes. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség korábbi véleménye az volt, hogy a szolárium valószínűleg rákkeltő. Ám a szervezet napokban közzétett jelentése szerint a bőrrák legnagyobb veszélyét vonják magukra mindazok, akik szoláriumoznak. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség friss hivatalos jelentésében olvasható megállapítása következőképpen hangzik. A bőrrák esélye 75%-kal növekszik, ha a szolárium használata 30 éves kor alatt megkezdődik. A jelentés egyik szerzője azt mondta, szeretnék, ha a kormányok szigorú szabályozást vezetnének be a szoláriumozást illetően. A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet pedig azt szeretné elérni, hogy senki se szoláriumozhasson 18 éves kor alatt. Arról van tehát szó, hogy a szoláriumot most már ugyanolyan veszedelmesen rákkeltőnek tekintik az illetékes szervezetek, mint a dohányzást. Ezzel megköszönöm már a figyelmüket, legyen nagyon szép a napjuk, a hetük, viszont hallásra.
0: Retikül, csak csajoknak, csak csajoknak.
2: Fabi Rádió, a világon mindenhol hallható.
3: Az avarok, Straub Péter látássérült régész, múzeológus előadását közvetítjük a Kultúrtanya közösségi térből.
4: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Külön szeretném megköszönni kedves kollégámnak, Szente Gergőnek, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ezeket a tényleg rendkívüli szép tárgymásolatokat kézbe vessük és kézbe vessétek. Több előadást tartottam már ebből a témából, de hát nekem is most van először lehetőségem arra, hogy a Nemzeti Múzeumnak a legexkluzívabb tárgyait majd én is a végén egy kicsit megtapogathassam. Én a hasonló jellegű előadásaim során szoktam kérdéseket feltenni a közönségnek, kérlek ezen majd ne csodálkozzatok. Szeretném én is tudni, hogy kinek milyen ismeretei vannak, mennyire kell mélyebben belemennem bizonyos dolgokba, és tényleg, hogy tudjam egy kicsit, hogy mi is a háttérinformáció. Akkor a történet ugye az avarokról fog szólni, az avarokról és az avarkorról. Először is akkor szeretném, hogyha egy kicsit időben kronológiai elhelyeznénk, hogy miről is szól ez a történet. Az első nagy periódus az ember történetében az őskor. Az őskor lezárulta után következik egy következő kor. Ezt tudjátok-e, hogy melyik ez a korszak, amire gondolok?
5: Ókor.
4: Nagyon jó. És az ókor során itt a Dunántúlon egy nagy birodalom kiterjeszti a hatalmát. Melyik ez?
5: Róma,
4: Pannonia. Hát valami.
5: Római
4: birodalom. És ha már itt vagyunk ugye Budapesten, akkor hol volt a székhelyük?
5: Savarja, nem?
4: Nem, közel.
5: Akvingum.
4: Na, és akkor a következő már nem lesz olyan könnyű kérdés. Mikor volt ez, amikor a római birodalom itt megtelepedett? És mi volt ez a provincia? Mi volt a tartomány neve?
5: Pannonia.
4: Igen, és mikor jött létre? Ez nehéz kérdés valóban. Nagyon jó. Első században, több hullámban, első század közepe fele, és ehhez képest fél évezredet ugrunk mi az 500-as évek közepére, mikor ez a avar népességről mesélünk majd, tehát hogy el tudjuk képzelni, ekkor már nincs ez római birodalom, néhol még pislákolnak, fények vannak, kisebb helyen tovább élő római közösség, de a germán népek ekkor már elsöplik őket, már a hunok is eltűnnek, és az 500-as évek közepén ekkor megérkeznek ide az avarok. Az avarokkal kapcsolatban kicsit én elfogult vagyok, ezért is választottam az avarokat, mert nekem az egyik legkedvesebb korszakom, népem, mint talán Gergőnek is, ahogy gondolom, hiszen ebből a korszakból doktorált, és nagyon sokat tud segíteni nekünk ő is majd a tárgyaknál. Egészen egyszerűen az a szerencsém volt magamról röviden, hogy a Szegedi Egyetemen végeztem, és az oktatás a múzeumban volt. Ott volt akkor egy gyönyörű avar kiállítás, a tárgyak közt lőttünk felszinte, nagyon jó óráink voltak, mi is kézbe foghattunk minden tárgyat, állandóan ásatásra tudtunk menni a környező településekre, szóval tényleg szerelem volt első látásra tényleg, amikor megismertem őket. Annak ellenére, hogy amikor az egyetemre kerültem, én nem nagyon tudtam, hogy kik azok az avarok, és viccesen szoktam mesélni, hogy pedig mi az Avar utcában lakunk Veszprémben. Avar utca, hát ezen a szakmában mindenki le van döbben, hogy hát te hogy intézted ezt el magadnak, hogy te. De lehet, hogy a véletlenek azért sorsszerűek, és eredetileg Kossa Istvánnak nevezték az utcát, de a rendszerváltáskor ugye a régi pártembereket lecserélték, és ekkor lett Avar utca, de nekem még ekkor se tűnt fel középiskolásként, hogy hát ez nem a földön a lomba, a levélavar. És még az se tűnt fel, hogy a szomszédos utcát merőlegesen, ami a Néphadsereg utca volt, az meg a Kengyel utca lett hirtelen. És majd kiderül, hogy mi a összefüggés az avarok meg a Kengyel között, de hát én ezt az egyetemen jöttem rá hirtelen, és akkor már tényleg elkötelezettem, és nagyon-nagyon megkedveltem, és a tanulmányaim többségét ebből a korszakból írtam. Hát én megkérdezném a közönségből, hogy van-e valaki, akinek esetleg több információ van ide előzetesen az avarokról, mint nekem volt akkoriban.
6: Csak egy regényt olvastam, Szent Mihály és Szabó Péter Avarok gyűrűje.
4: Nagyon jó, lesz is róla majd szó.
6: De nem nagyon tudom, már a tartalmát már rég olvastam.
4: Igen, én is.
6: Avarok gyűrűje Szent Mihály és Szabó Pétertől.
4: Hogy milyen népesség volt, vagy bármi, honnan jöttek?
6: Már jó. Milyen rokon, mint a hunok.
4: Na, alakul ez. A probléma az, hogy valóban nincs nagyon ismeretük sajnos az embereknek, mert hogy nincs mit olvasni magyarul nagyon. A legutóbb van egy Határtalan Régészet nevű nagyon nívós magazin, annak egy teljes száma az avaroknak volt szentelve. De nem nagyon tudok most, amit azt mondanám, hogy ezt most kézbe adnék, és akkor tessék elolvasni, ami kicsit szégyennek érzek, mert közel 30 éve megjelent egy osztrák professzornak egy hatalmas összefoglalása az avarokról német nyelven Münchenbe. És azóta se fordították le ezt a könyvet, megjelent angolul is, a professzor most már nyugdíjba ment nem régiben. Most döbbentem rá, Gergő, hogy milyen fiatal volt. Milyen fiatal volt, mikor ezt a könyvet megírta. Annak ellenére, hogy ez a nép, ez volt az első, aki igazából elsőként tudta a történelem során a Kárpát-medence egészét birtokolni. Tehát az egész Dunántúlt, a Tiszántúlt, a Dunatisza közét, Erdélyt. Korábban a történelemben nem volt ilyen, mindig megoszlottak a őskor, ókorban is ugye a rómaiak, szarmaták, nem volt, aki az egész Kárpát-medencét uralta volna, olyan jelentős erő lett volna. Tehát ebből már azért gondolhatjuk, hogy ezért komoly emlék volt, és nem rövid idő, több mint 300 év, ugye? És a másik, hogy volt ez az említett, hogy magyar rokonság, erről majd még említek, de valóban ugyanolyan nomád nép volt, mint a hunok, meg a magyarok, a honfoglalók, de mégis kiesett az emlékezetből, nem maradtak meg, holott egy retteget nép volt a maga idejében. Rá is térnék a történetükre röviden, nagyon messze megyünk térbe és időbe, távol, egészen Ázsiáig. Az 550-es évek környéken elején kialakult egy új nagy hatalom, egy türköknek nevezték a türk birodalom. Ez nem a törökök, ezek a türkök, és ez a birodalom egy úgynevezett belső Ázsiában egy korábbi nagy birodalom területén jött létre, akiket úgy hívtak, hogy zsuan-zsuanok. Nagyon kedves ez a név. Zsuan-zsuan, vagy kínaiak huan-huannak nevezik. Na a lényeg az, hogy ennek a romjait és ebből ezt legyőzve felemelkedtek a türkök, a zsuan-zsuanok maradékai elmenekültek egészen Közép-Ázsiáig. Ott egy másik jelentős birodalom volt ekkor, a heftaliták lesznek, heftaliták befogadják magukhoz, de hát a türkök elképesztően felbőszültek, hogy hát mi az, hogy az ő alattvalóik elmenekülnek, és megüzenték nekik, hogy ők a világ végéig is, de üldözni fogják, addig, amik a lovaik el nem tiporják őket a talpukkal. És ez így is volt, a türkök ezt nagyon komolyan vették, üldözték a zavarokat, menekülniek kellett a heftalitáktól is, egy részük viszont hozzájuk csatlakozik, és ezért lesz a zavaroknak egy ilyen kettős eredetük, hogy vannak belső ázsiai hagyományok is, meg közép-ázsiaik is, de hát fejvesztve menekülnek nyugati irányba. Lehetett talán olvasni a médiában az utóbbi időben, hogy foglalkoznak is ezzel, hogy 8000 kilométert megtesznek pár év alatt, 550-es évektől 560-as évekig, átszelik egész Ázsiát, és eljut, de nyilván akkor egy szervezetnek kellett lennie, meg nagyon jó lovaknak. Ez máshogy nem lehetett. Eljutnak egész a Kaukázusig. De hát a türkök csak ott vannak a nyomukban, nem adják fel, és hát úgy döntenek, hogy akkor átjönnek ők Európába. Ugye már csak nem jönnek utánuk a türkök, már Európa volt ekkora az eurázsiai steppének a legkeletibb széle. Az a vége a steppének, ahol még lehetett nomadizálni, az Alföldön ekkor még kitűnően lehetett ezt az életmódot folytatni, és hát gondolták, ez nekik majd nagyon jó is lesz. De előtte azért még bejelentkeztek Bizáncnál. Bizánc volt ekkor az egyik szuperhatalom, hatalmas állam a Balkánon, és külköveteket küldtek oda a bizánci udvarba, Konstantinápolyba. Ez ma melyik város, tudja valaki?
6: Tisztán.
4: Elküldtek a követ. Ez szokás volt akkoriban, hogy minden idegen név bejelentkezik ugye a császárnál, hogy hát mi vagyunk, lejelentkezünk. Avarok is így tették, elment a küldöttség, és összeseregett az egész város, ahogy írják a beszámolók. Hát ilyen embereket ők még nem is láttak, ilyen népet. A férfiak hosszú hajat hajba, be volt fogva a varkocsba a hajuk, összetűzve díszekkel, varkocsszorítóval, ékszerekkel, szép fegyverekkel, szép kaftánokkal, nem, Bizáncban ez teljes idegen volt ez a viselet, és hát kérdezik, hogy hát kik vagytok ti. Mondják, hogy hát mi vagyunk a nagy avar nép, rettegtünk a világ, de hát mégis bebocsátást kértek a bizánciaktól, hogy kapjanak egy kis területet. Ez mindig szokás volt azok a népek, akik valamiért menekültek, vagy valami megszorultak, hogy a Balkánon kértek egy kis részt, de hát ugye a bizánciak nagy gyanús volt, hogy hát ha ti vagytok a világurai, akkor miért kértek ti bebocsátást, és hát aztán a bizánciak fülébe jutott, hogy hát ez tényleg itt a türkök vannak a nyomukba, és a bizánciak egyébként is állandóan keleten a perzsákkal háborúztak, ők nem akartak egy kétfrontos háborút még a türkökkel is, és azt mondták a zavaroknak, hogy nem, köszönjük, mi nem adunk itt nektek területet, és akkor a zavarok tényleg most már úgy döntöttek, hogy akkor irányít a Kárpát-medence, nézzük meg, mi itt a helyzet. Nem volt itt se szabad a terület nyilván, a rómaiak után itt germán népek éltek, két külön germán nép, akik egymást állandóan legyilkolták volna minden áron. A Dunántúlon éltek a langobárdok, a Tiszántúlon és Erdélyben pedig a gepidák, tényleg itt állandó háborúskodás folyt, és aztán úgy döntöttek a zavarok, hogy hát ők mindenképp szeretnének ide bejutni, úgyhogy inkább akkor szövetkeztek a langobárdokkal, hogy majd ők akkor legyőzik a gepidákat, és akkor megkapják a területüket. Hát így is lett, legyőzték a gepidákat, pedig az is egy nagy komoly koraközépkori királyság volt, a germán királyság, kiirtották a gepidákat, kevesen túlélték, elmenekültek, de a nagy részt a Tiszántúl erdei a zavarok élet. Hát a langobárdok örültek, jó, a gepidáktól megszabadultak, de hát kaptak a nyakukba egy még veszélyesebb ellenséget, és ők ezt hamar rájöttek, hogy hát ezek a zavarok, ezek úgy kinyifantották a gepidákat, hát ezekkel nem lesz az jó szomszédság nagyon. Úgy megrettentek tőlük, hogy egy évvel később, 568, azt hiszem április fele volt, és húsvétot követően, húsvétot még megünnepelték, mert Arián is keresztények voltak, összepakoltak, és elköltöztek. Itt hagyták egész Dunántúlt, felégették a falvaikat, kirabolták a saját temetőiket, hogy még az ékszerek sem maradjanak itt. És tudja valaki, hogy hová mentek?
6: Padokból lettek az olaszok, nem?
4: Történelem tanár esetleg?
6: Nem, csak imádom a történelmet.
4: Ügyes, nagyon jó. Lombardia, az ő nevüket őrzi, Itáliába, Észak-Itáliába mennek, és valóban itt hagyják Pannoniát, úgyhogy az avarok kezébe esik, ölébe esik Pannonia, üresen szinte kiürítve. Na hát így kerülnek ezek az avarok a Kárpát-medencébe egy ilyen hatalmas út után, és aztán a történetükről röviden csak annyit, hogy vissza 300 évet nehézen összefoglalni, tényleg egy hatalmas birodalmat hoznak létre. Ugye a nomád életmódból fokozatosan majd letelepednek, és ők is egy földművelő életmódra élnek át, de hát a harc gyakorlatilag a vérükben van, tényleg a háború volt az életük, és főleg rájöttek, ugye, hogy déli irányba a bizánci birodalom az egy óriási lehetőség volt, hiszen ott egy fejlett kultúra volt, ami nem volt különösebben védve, hiába voltak ott városfalak vagy erődök, azokat ők könnyen elfoglalták, és szinte, mint ahogy korábban a hunok, évről évre hadjáratot indítottak az avar csapatok a bizánciak ellen, és nagy sikerrel, olyan nagy sikerrel, hogy a bizánciak úgy döntötték, hogy hát ők ugye a perzsák ellen lekötti már a erők egy részét, ők nem fognak itt háborúzni, meg embereket elveszíteni, inkább kifizetnek egy nagy adag pénzt az avaroknak, csak hogy ne támadják meg őket minden évben. És ez lesz a hadi adó, ami azt jelentette, hogy évente több száz kiló aranyat kaptak az avarok értékben, emellett még rengeteg luxus tárgyat, lovat, amit el lehet képzelni, csak hogy ne támadják meg őket. És ebből aztán itt egy nagyon erős elit kialakult, ugye, aki ezt pénzt kezelte, akikhoz eljutott, ebből lesznek a gyönyörű sírok, gyönyörű leletek, és egy nagyon jelentős birodalom, aminek egyébként központja az a Magyarország területén volt, bár ugye a Kárpát-medencei volt, tehát átnyúlik a szomszédos országba is, de itt volt a centrum Magyarország területén, és ami még így aktualitásként említenék, még a vesztükről mesélnék, hogy a talpunk alatt van a gyakorlatilag a zavarok, rengeteg sírt ismerünk, ereken eddig 50 ezer, körülbelül 50 ezer sír van fel. raktárban. Tehát nagyon sok avar temető van az ország egész területén, nem is gondolnánk akár, hogy tényleg, ahol járunk, ott lehetnek avar sírok. Tényleg egy gyönyörű kultúrát hoztak létre. A hetekben nyílt meg Ausztriában, Bécs mellett, Charlottenburgban egy gyönyörű reneszánsz kastélyban egy nagy kiállítás. Gergő úgy tudom látta is, sőt, vittek tárgyakat, ezeknek az eredetiét többek között, amiket itt majd megnézünk. Ez egy hatalmas kiállítás, a nomád népeket foglalja össze a hunoktól egészen a magyarokig. Tehát vannak itt avarok, bolgárok, a legszebb tárgyak, rengeteg gyönyörű rekonstrukció. Tehát az avarok azok közszájon forognak, nagyon sok kiállítás, úgyhogy nincsenek elfejtve szerencsére. Olyannyira, hogy most például egy új irányzat, ami ismét elővette az avarok és a magyarok eredetét, például az a genetika. A genetikai kutatások folynak az avaroknak a kapcsolatairól, rokonságairól, vagy például, hogy van-e kapcsolatuk a magyarokhoz, mert korábban, évtizedekkel korábban volt egy elmélet, ez a kettős honfoglalás. Ezt egy László Gyula nevű professzor nevéhez fűződik, őre majd többször utalok, aki úgy gondolta, hogy a magyarok és az avarok valójában rokonok, mert a magyaroknak már volt egy korábbi beköltözésüknek, és hogy valójában két nép az rokon egymással, de ezt ma a tudomány nem tudja bizonyítani. Történetüket akkor ott hagytam abba, hogy egy nagy jelentős állam itt, akitől környező országok félnek, de hát aztán idővel az avar birodalomban is belső válságok, belharcok alakulnak ki, ugye a hatalomért, az uralomért, ezért a rengeteg aranyért, ami beáramlik, és hát a 8. században aztán megtörténik velük az, amit a magyarok el tudtak kerülni, mert Szent István volt olyan bölcs, és rájött, hogy a kereszténységet fel kell menni. Az avarok ezt nem látták be, ők ragaszkodtak a sámánizmushoz, a sok isten hitükhöz, és ekkor 800-ban feltűnik egy új jelentős uralkodó, egy nagy hatalom, ez Nagy Károly. Nagy Károly pedig elhatározza, hogy már pedig ők az avarokat megtéríti. Több hadjáratot is indít az avarok ellen, távolra frank területekről, eljönnek hajóval a Dunán, de nem sikerül sokáig, nem tudnak sikert elérni, de aztán a 790-es években sikerül legyőzni az avar hadsereget, rá is kényszerítik a kagányt, hogy fölveszi a kereszténységet, behódol, de a nép az nem igazán akar, de aztán délről egy újabb nyomás a bolgárok irányából, 841 döntő vereséget szenvednek az avarok, és aztán ez kegyelem döfés már nekik, lassan eltűnik a népesség. Elszegényednek, és mire ide érkeznek a honfoglaló magyarok, addigra, ha vannak is már avarok, azok nem számottevő tényezők jelentenek. Ha van kérdés, nyugodtan fel lehet tenni.
6: Én azt szeretném kérdezni, hogy akkor ők jó ilyen sámánizmus, de egy-két istenöket mondanak, kiket, vagy hogy milyen vallás?
4: Megmondom őszintén, hogy egy forrás beszámol, hogy milyen isteneik vannak, de nem tudnám a nevüket. Nem tudom, Gergő, tudsz-e segíteni? Olyan furcsa és kimondhatatlan nevek vannak, ugye? De hát ez sámanizmus volt, ugye?
6: Például a négy elemet, hogy a föld, víz, levegő, ilyesmi.
4: Nem, ilyet nem, de egy biztos, hogy lesz egy kultusz, egy mítikus állatuk, ez a griff. Tehát a griff az majd lesz a tárgyakon szól róla, hogy az valami ilyen szempontból ez egy hatalmas mítosz, valami lehet, hogy olyan eredet szempontjából, de a griffet, mint totemet nagyon tisztelték. Akkor nézzük meg a tárgyakat. A régészetükkel kapcsolatban említettem, ugye, hogy eddig 50 ezer sírt ismerünk. Hát ez nem kevés. Akkor azt mondta, ugye Magyarország főként, ugye ezt az 50 ezer sírt azért valahogy úgy mégis hát kezelni kell, értékelni kell. Majdnem 300 évről van szó. Hát mit gondoltok, hogy lehet ezt végig is eldönteni, hogy most ez 6., 7. vagy 8. századi egy sírról?
7: Fejpára mi volt
4: rá? Igen, ez tönkre ment, ugye az, ha volt is.
6: Meg kell vizsgálni a csontvázakat.
4: Alakul, igen.
7: Inkább a sírmellékletek találhatok,
4: És egy konkrét sírmellékletre lehet gondolni. Mi az, amiből lehet megmondani, hogy ez mikor készült, majdnem biztosnak. Igen. A pénz. Több mázsa pénzt kaptak, ugye, és ennek egy részét az ötvösök nem mindent olvasztottak be, és készítettek ugye belőle aranytárgyakat, hanem egy része elkerült az előkelőbbekhez, és az avaroknál szokás volt azt, hogy a pénzt beletették a sírba. Vagy a kezébe, vagy a tarsajba, vagy a szájába. És a szájába teszik, azt úgy hívják, hogy obolusz. És ugye ez azért kellett neki ez a pénz, mert az antik hiedelemben volt, hogy a holtak folyóján, a Styx folyón, Káron, a halott holtak révésze viszi át a halottat a túlvilágra. De hogy átvigye, ahhoz ki kell fizetni a díjat. És ez volt az a pénz, amit őnek ki kellett fizetni, hogy átkerüljön a túlvilágra. És ugye a minden más meg azért adtak a halott mellé a fegyvertől kezdve a lóig, hogy ez a túlvilágon majd őt szolgálja. Na most ez egy nagy kör volt, de valóban a pénzeknek ugye van egy verési évük. És hogyha az a pénz az viszonylag frissen kerül bele, még úgy mondjuk, hogy verdefényes, tehát nem nagyon kopott, nem nagyon használt, de használt is azért pár év vagy évtizednél később nem kerül az földbe, a pénzekkel lehet nagyon jó keltezni a zavar leleteket, és utána pedig különböző horizontokkal, párhuzamokkal tovább fejleszteni, hogy lehet egy tagolást felállítani, és ez alapján a régészet egyébként is szeret egy hármas skálát felállítani, korai, középső, késői fázis, a zavaroknál is ezt sikerült meghatározni, hogy mikor van a korai, a középső és a késői szakaszuk, nagyon ezt a pénz segítségével. Akkor nézzünk tárgyakat is ennyi bevezető után. Először a lószerszámzatból valamit, amit nem árulok el, hogy micsoda. Aki legelő van, az kedvező helyzetben van, elsőnek nézheti meg, de őt kérdezem is meg először, hogy mi a véleménye, hogy mi lehetett ez.
7: Ez az, amelyikből kettő
4: van. Kettő van, párban van.
7: Rögtön a második sorba is egyet.
4: Igen, csak nem mondjuk meg a nevét még, jó?
6: Sejtem.
4: Tessék bemondani.
6: Kengyel.
4: Talált süllyed. Nehezen volt, nehéz lesz, jó, majd nehezen. Ja. Igen, gondoltam, hogy aki foglalkozik lovakkal, az...
7: Óvatosan tessék, mert ezek műanyagok.
6: Ja,
4: ez egy másik fajta másolat, igen.
6: Kengyel.
4: Azt kérem, hogy semmi tárgyat ne próbáljunk fel, jó? Igen, minden másolat, de minden hiteles. Hát a kengyel nem is gondolná az ember, hogy majd mi mindent köszönhetünk a zavaroknak. Én is most döbbentem rá, hogy készültem az előadásra. A kengyellel persze tisztában voltam. A kengyelt valószínűleg a kínaiak találják fel, de a zavarok hozzák be Európába. A fém kengyelt, a vas kengyelt. Lehet, hogy korábban a nomád népek, a szkíták vagy a hunok használtak már kengyelt, csak az valami kötélből lehetett, vagy háncsból, vagy valami nem tartós anyagból, ami nem maradt meg a sírba, mert tönkrement, de a maradandó anyagból ők hozzák be, aztán innen veszik át a bizánciák, a germánok, mindenki más. Most a kengyelnek nagyon sok érdekessége van, a zavaroknál ezek a korai típusok, tehát még a honfoglalókkal ezek a kengyelek jönnek be, ezek ilyen alma formájúak, kerek a kengyel, és a...
7: Még egy kicsi kengyel.
4: Alul ennek a ívelt, az alul ennek ívelt, tehát a kengyelbe is...
6: Másik meg... is van, mert
4: ugyanaz. És ennek a kengyelnek látható, hogy ívelt a talpa alul, ez azt jelentette, hogy egy puha csizmát hordtak, egy ilyen alma formájú kerek. Később már ilyen körte formájú, nagyon méretű lesz, meg egyenes lesz az alja, ami azt jelenti, hogy egy kemény talpú csizmába lovagoltak. Akkor a füle, ezt úgy hívjuk, hogy hosszú fülű kengyel, mert egy ilyen téglalap alakú füle van. Van egy másik klasszikus, amikor úgy hívjuk, hogy hurkos fülű, az egy puroknak képzeljük el. A kengyelt aztán csak egy érdekesség, hogy a férfi meg a női sírokban előfordul, hogy különböző méretűek vagy a gyerekeknél. A jobb meg a bal oldali kengyel, mert ugye amikor a lovas gyorsan menekülni kellett, vagy gyorsan kellett a lóra felugrani, akkor ugye felugrott egyik oldalról, de azt az oldalon látta, hogy hol a kengyel, de hogy elkezdett lovagolni, és a másik lábát ugye bele kellett vakon találni, az nehezebb volt, úgyhogy azt az oldalt, azt nagyobbra szokták készíteni azt a kengyelt, hogy könnyebben beletaláljon a lába. Egy másik érdekesség, hogy főleg a legkorábbi avar generáció, ez a honfoglaló, aki Ázsiából jön, ez sokszor elássa a kengyelt, az zablát, meg a nyílcsúcsot, vagy az zablát, meg a lándzsa hegyet egy külön gödörbe, és ott valami ágyaszerű éget nyomok vannak, ezt úgy hívjuk, hogy tajnyikok, ezek Ázsiától kezdve nyomon követhetőek egész itt Európáig. Az avaroknak ez egy ilyen szokásuk volt, valami áldozati ritus lehetett, hogy a lószerszámokat így külön elásták. A lovakat, ugye az avarok nyilván köztudott, mint a magyarok, leölték a lovakat és a sír a vitézek mellé oda fektetik, és ennek létféle formája volt, hogy a teljes lovakat, és akkor lószerzázottal együtt ott megtalálják a csontvázat, de van, hogy csak a részlegesen, tehát a lóhúsát elfogyasztják, és csak a koponyát meg a lábcsontokat helyezik a sírba. Ez kifejezetten egyébként csak a Tiszántúlon jellemző, és ez feltehetőleg etnikai oka lehet, hogy ez egy a zavarokhoz csatlakozott népességnek lehetett ez a szokása. De van olyan szokás is, hogy nem az állattal együtt teszik a kengyelt a sírba, hanem csak a magát a kengyelt, az ablát, de csak a lószerszám, és azt úgy nevezik, hogy jelképes lósír. Ilyenkor talán az lehetett az oka, hogy a Erlund családja nem engedhette meg magának, hogy a lovat is feláldozza, csak a lószerszámot tették oda, mert a zavaroknál, mind a nomádoknál a rész jelképezte az egészet. Ez jelképezte a lovat is, de nem tették meg, mert nem voltak olyan gazdagok, hogy most leüljék a lovat. És akkor jöhet egy második, azt viszont elárulom, hogy mi a következő tárgy, mert azt nehéz lenne kitalálni. Majd a férfiaknak, meg a nőknél is említem, hogy hát rendkívül szerették a cicamát, ékszereket, ruhák, a lovat is szépen fellisztették. A kantárzatokon, a fejhámon vagy a farhámon a szíjakat nagy gyönyörű veretekkel, arról lerógó szíjakat szívélyekkel díszítették. Azt szúrták át a szíjon, igen. Ezt úgy hívják, hogy félgömbös lószerszámmenet, ugye hát Milás Mende a neve. Eredetileg ezüstből vannak ezek. Úgy kell elképzelni, hogy belül üreges volt, ólommal töltötték ki, és aztán belülre tettek egy ilyen U alakú, vagy egy kapcsot, ugye, és azzal átütötték a szívéget, aztán elkalapálták, vagy visszaütötték. Az a gond, hogy ez az ólom, ez, mint kitörtő anyag, ez megeszi az ezüstöt. Nagyon nem bírják egymást, és általában, mikor feltárjuk, ahogy levegőt kap, tönkre is megy. És ez ugye préssel, nagyon vékony, tehát nagyon vigyázni kell ezekkel eredetibe is.
7: Vettek egy negatívot az eredeti tárgyról, most már ezt szilikon műanyaggal veszik. Régen gipszmásolatot vettek, gipsz negatívot vettek, és ezek után ez egy fürdőbe kerül, amelyik egy rézoldat, amelyikben egy katódot, meg egy anódot merítenek, és akkor a két elektródának, tehát amikor áramot kap a rendszer, akkor elkezd kicsapódni a negatív, a belső felületén a rész. Ugye ez innentől kezdve ez egy szép részfelület, csak mivel ez elemi réz, ami kiválik, ezért törékeny rézlemez, és aztán ezt utána folírozzák, aranyozzák, amit kell. Ugye a Nagy Szent Miklósi másolatok, meg a, igazából az összes többi másolat, amit hoztam, az ott is. Van néhány, ami lemez, azt majd érezni fogják.
4: Ugye ez most nagyon jó állapotú, tehát eredetiben nincs ilyen jó állapotban. Amikor mi a múzeumban kibontottuk az acskókat, hát néha már csak reszlikbe volt meg az eredeti sajnos. Ezek annyira márlékonyak, hogy kint a helyszínen kell valahogy konzerválni. Az valamilyen vegyszerrel kell lefújni, vagy valamilyen anyaggal bekenni, amit a restaurátor kikever, de leginkább ilyenkor kijönnek a restaurátorok is az ásatásra. Na, hogyha ott a helyszínen nincsen megmentve, akkor mire beír a műhelybe, az már tönkre megy. Amit említettem, hogy több száz év a zavarkor, itt a lószerszámzatok is átalakulnak, változnak generációról generációra, idővel majd új formák jönnek be, és ha gondolom, akkor most a falera jön? A falera ugye az egy nagyon érdekes maga a szó is. Ezek ilyen kerek, középen egy kiemelkedéssel, készülettek vasból is, vagy bronzból. Ez az a lényeg, hogy a lónak a pofáján két oldalt voltak, úgyhogy a szemet ne takarják el elől, és ugye ezekből minden irányba különböző szíjak mentek az orr, meg a kantán, meg a satöbbi fele. Tehát ez egy ilyen díszítő, valójában egy díszítő funkciója volt. Ez a felület, ez jó nagy, erre aztán ráfért mindenféle inda, mint a nálunk Zalában van egy, amin egy oroszlán van.
7: Amit most körbeadunk, az a Hortobágyról jött, a földről, és növényi minták vannak rajta. Nevezett palmetta.
4: Meg kell próbálni kitapogatni.
7: Szimmetrikus növényi levél mintát. Mondhatjuk, hát igazából virág minták. Ezek eredetileg aranyozottak voltak, és bronzból vannak ötve. Egyébként ezeknek a súlya, amiket körbeadva megközelíti az eredetiek. Ebből azért szereltek egy jó néhányat a lószerszámra, tehát az egész lószerszám együtt az biztos, hogy több
6: volt. Azért csöröm fel, ugye? De jó.
4: Sőt, elfejtettem, hogy van egy másik érdekes ezekkel a falerákkal együtt a késő időben, akkor meg a ló fejére helyeznek egy úgynevezett csótárt. Csótárt tudjátok, micsoda? Csótár az tollforgó, tehát egy olyas, mint egy kalap, csak le van vágva a teteje, hogy üreges legyen, és abba tettek mindenféle tollakat, vagy szallagok lógtak le, tehát egy ilyen dísz volt az is, csótár.
6: Tarsa is van?
7: Az nincs.
6: Az a magyarok.
4: Itt is van tarsoly, de itt elég szegényes a tarsoly. Itt nem díszítik a fedelét, csak a záró szerkezet, vászon vagy bőrtarsoly. Azt a zavarok használják azokat a szép lemezeket. Akkor én átnyergelnék a férfi meg a női viseletre. Azt kell elkezdeni, hogy tényleg szerették a cicamát, a pompát, ahogy leírták a bizánci források is. És ugye a példaadó az Bizánc volt. Bizánc akkor egy szuperhatalom volt, úgy kell elképzelni, hogy a Balkánon. És ami ott divat volt, azt próbálták ugye lemásolni. Ruházatba, fegyverzetbe, lószerzámzatba, bármiben. És hát ugye, aki szerencsés volt, az elit, ugye az említettem, hogy sokszor kapnak évente ilyen adóbelet, mindenféle luxustárgyakat, kiegészítőket, fegyverőeket, például fegyvereket ajándékba, akkor az megkapja eredetibe, többiek megpróbálják leutánozni, lemásolni. És tehát az avaroknál ez a másolás, ez már olyan nagyfokú volt, és olyan jól ment az ötvösöknek, hogy sokszor nehéz megállapítani, hogy mi az eredeti bizánci, és mi a másolat. Mert vagy anyagvizsgálat kell, vagy mikroszkóp, tehát ügyesen másolták, és tényleg követték azt, hogy mi a divat. Most a férfiakra kezdve, akkor elnézést a férfiakkal kezdem. Ugye említettem, hogy a források egyből szemet szúrt, hogy hát ezek férfiak hosszú hajjal, varkocsba díszítették szallagokkal, mindenféle színes tarka, barka dolgokkal, és ugye a varkocsokat nem egy gumival fogták össze, mint a lányok ugye a hajukat, hanem erre volt egy külön kis dísztárgy, hívták, hogy varkocs szorító. Ez át, vagy egy tégla, most az esetünkben egy téglalap alakú kis.
6: Egyenes, és akkor ebben hogy?
4: Alul volt egy tű hozzá.
7: És a umorú hátsó részében volt egy tű.
6: Hogy itt volt, mint
7: a pontosan. Ez egy biztosító tű, meg a felülapja gyakorlatilag.
4: És azt a felső részt azt díszítették.
7: Mivel a másolatban nem
6: lehet. A csatok, ugye?
7: Így van. Geometrikus minta van rajta, zegzug.
4: Hát ilyen egy kicsit el volt. Volt mindenféle változata, volt hengeres alakútól kezdve. Kinek mi tetszett, ugye? A férfiak, ugye, mert ez a varkocs dísz is ugye elég furcsának tűnik, meg érdekes, de hát kedvelték a fülbevalókat is, meg a gyűrűket is. De általában mindegyikből csak egyet-egyet, tehát a férfiak nem párba viselték. Ez, amiket most körbeadunk, ez azért a, ez nem a köznépé volt. Majd erről a sírról külön mesélek, mert ez egy vezéri fejedelmi sír. Nagyon kedvelték ezt a gömbös formát. És a gyűrű meg az is egy ilyen nagy kőbetétes eredetileg. Tényleg egy főnöknek ez azért szerintem dukál.
6: Igen, szerintem is.
4: Majd látni fogjuk az övgarnitúráját is, az ibókürtjét.
7: Valószínűleg ez kesztyűn hozta.
6: Kesztyűn?
4: Igen.
6: Hát az íjat meg kellett pendíteni. Vagy ők használtak íjat?
4: Rátérünk majd. Nagyon jó közösség. Hát és akkor jöjjön a férfiaknál valami, ami egy avarnál, férfinál kihagyhat. Volt ebben a korban. Azt hiszem, hogy nagy kedvencünk Gergelyel, ugye tövek. A férfiak úgynevezett sok, tehát összetett tövet hordtak, mellékszíjas öveket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vagy ugye maga a mai derékszíj, és erről lelógnak különböző kis övek, rövidebb övek, és ez a sok mellékszíjas övgarnitúra. Ezt persze, hogy Bizáncból másolták ezt is, és az övön magán ugye van a csat, használják már ők a bújtatót, az övön vannak a derékszíjon veretek, és aztán a lelógó szívvégeken, hogy szíjacskák, szintén vannak veretek, és a végén pedig szívég. És magának próbálom elmondani értetően, hogy a maga a derékszíj részen ugye az a szívég, amit mi ide becsatolunk a bújtatóval, és itt ugye elhúzzuk, szépen elrejtjük, ők nem rejtették el, hanem nagyon hosszú volt, és lelógott így, az még lelógott, és azon egy külön, egy sokkal nagyobb nagy szívég volt. A kis szívék, ugye ezek mindig egyformák. Kinek minél több mellékszíja volt, minél szebb volt, annál gazdagabb volt. A maga az a, ez a rendszer, hogy ilyen szíjat használok, ez Bizáncból jött, és ez az egyik övveret, ezek például úgy tartja a kutatás, hogy ezek eredeti bizánci darabok lehetnek. És ezek különböző veretek, kis szívék, pajzsalakú, kettős pajzsalakú, és ugye ezek a hátőkön ugyanúgy üregesek. Ennek az érdekessége az, hogy ennek a mintája, ezen csak ilyen beütögetett pont, meg ilyen pontszolt minták vannak. Ez tipikus ilyen bizánci díszítő volt. Ez egyébként egy gazdag, Békés megyében feltárt lovas harcos sírjából van.
6: És tudna néhány ilyen avar tulajdon nevet mondani? Így érdekességből.
4: Személy nevet?
6: Igen, személy
4: nevet. Tényleg minimálisat ismerünk. Egyet mondok, jó? Egy avar, hát kettőt is, de az nem annyira avar. Az egyik a leghíresebb avar Kagánt, tényleg, aki talán a legjelentősebb volt, úgy hívták, hogy Baján Kagán. Baján.
6: És akkor így nyelvi emlékeik sincsenek, úgy különösebben.
4: De majd erre is rátérünk, jó? A bocsát akkor azt jegyezzük meg, mert erről még lesz szó. Tehát ez az a sír, amit már vezérinek, fejedelmének tartottak, mert annyira gyönyörűek a veretek, hogy azt hitték, hogy ez a legelőkelőbb, aztán kiderült, hogy még van ennél is előkelőbb. Majd mesélek róla.
7: Ezek úgy néztek ki, mint egy csat voltak éppen, aminek van egy pajzsalak a teste, amivel rögzítették a szíjat, és ezeknek a csűrű részére szerették föl a kis szíjakat.
4: Tehát nem csatként volt használni, nem veretve, és a csat pecke az meg ott egyben van a testtel. És ez az álcsatok, ezek a legelőkelőbbek hordtak ilyet aranyból. Ez egy nagyon szűk kör. A többiek egy fokkal lejjebb még ezüstből, álcsatos kör. Szóval ez a régészek egyik álma, ugye. Szokott lenni egy kőbetét is a csat testen. És akkor az övről visszatérve még jut eszembe, hogy ugye ez az az öv, amit mondjuk mondjuk a főve neki, szokott lenni még egy külön fegyverő is akár, amin a kardot vagy a szabját hordja, vagy egy külön öv, amin csak a tegeszt hordja, tehát több öv is lehetett egy vezérnek, ami több övet is magára öltött. Nagyon nehéz, nem tudok nyilatkozni, megmondom őszintén.
7: Évig terjedő szabadságvesztés. Jó. Egyébként erre, hogyha beleszólhatok, azt szokták mondani, hogy mivel ezek egyedi tárgyak,
4: nincs
7: ezek annyit érnek, amennyit valaki hajlandó értük adni. Ez a szeúzó kincsnek az esete volt, amelyiknek a pusztán az ezüst értéke, hogyha az ezüstnek a világpiaci árát nézzük, akkor ilyen 11-nehány millió forint lenne.
4: Hát annyira egyedi tárgy,
7: hogy nem. A szeúzó kincset magát, azt Péter, te emlékszel, hogy mennyire becsülték föl
4: végül?
7: Valami elképesztő, tehát több ezer szerese az ezüst értékének.
4: És ez más tárgynál is van, tehát ami ennyire egyedi is. Ritka és régi. Akkor ugrunk egy kicsit ugye az övveretekből. Elfelejtettem mondani, hogy ezeknél a korai avaroknál kezd első időszakban préselik az övvereteket, de igazából most nem is látunk olyat, mert olyan, mint az a félgömbös lószárszán, tönkre megy. Olyan vékony, vagy megeszi az a kitöltőanyag, és aztán talán maguktól, vagy valamiért rájöttek, hogy hát ez tényleg ez nem túl tartós, és aztán elkezdik 700-as évek után önteni a bronzból, főképp önteni a
7: veret.
4: Bocsánat, igen. Igen, meg a ötvös sírt. Tehát ugye ezt az önvereteket nyilván egy ötvös készítette, általában ilyen vándor ötvösök voltak.
7: Olyan lemezeket hoztunk, amiket az eredeti préselő tövekről készítettek. A préselő tő az egy domború öntött bronz, elég tömör, nehéz darab volt, aminek a domború oldalára préseltek többé rá kalapácsa a lemez. Ilyen lemezeket hoztam, 6 darabot, 3-3 darabot, ezek részben végeket, részben öbbereteket, részben pedig lószerszámbereteket készítettek velük. Nincsenek körbevágva, azért ilyen alkalmok egy kicsit a lemezek, mert nincsenek körbevágva.
6: És ruhákra is voltak éppen, nem?
7: Lószerszámra, öbre, az avarforma ruhára nem nagyon, pántaveret van talán még. Ott is hasonlóak a fejpánta, fejdíszkel is vannak hasonlóakat.
4: Ezekről az ötös gyönyörűségekre még szeretnék annyit mondani, hogy akkor amik ezen készülnek, ugye azokat találjuk meg a sírba. Ugye megrendelik az ötvöstől, kifizetik neki, hordja után eltemetik vele, és ezekről akkor ténylegesen készültek, és ezeket az öntő mintákat pedig onnan ismerjük, hogy az ötvösökkel el szokták temetni ezeket az öntő formákat. Tehát a síróba ott találjuk a eszközeivel együtt ezeket az öntő formákat is, vagy préselő töveket, bocsánat, ezek préselő tövek. Na de azért, hogyha megfogjátok, akkor nézzétek, hogy hát ezek nem egy tartó darabok. Most ezek még jobbak is, ugye, mert másolatok, de tényleg az eredeti ez is, hogy bronz, hát az nagyon könnyen törik. Említettem, hogy pár száz évvel később áttérnek arra, hogy ezeket a típusokat, illetve kicsit már más formákat, de azért megvarrannak az övveretek, a szívvégek, a nagy szívvégek, csak más díszítésben elkezdik önteni. Akkor már nem préselő tövet használnak, hanem öntő formát, és akkor már valóban ilyen kétoldalú öntvények, és aztán ezekből hoztunk talán nagy szívvéget, kis szívvéget, és ezekről lehet érezni,
6: hogy...
7: Az egy állatküzdelmi jelenet, de most annyi csalás van.
4: Elnézést, ön látó, aki látta ezt a szívéget, az állatküzdelmet?
7: Nem, én csak is kapogatom, egy növényi inda van. Ezen növényi inda van. De amit egyoldalasnak éreznek, tehát aminek homorú a hátfele, az azért van, mert itt az alkalomásolatnak a hátoldala nincsen megcsinálva.
6: Milyen
7: ezek
6: állatok?
7: Mindig kétoldalasak. Ezzel hét griff, mert hát ez pont egy olyan sajnos, amelyiken eléggé szép van szedve, meg anyóval stilizálva az állat. Nézd ki, hogy van egy griff, ott van egy griff, a másikat valami négylábú állat, és a kettő között van, ott a griff háta fölött van egy szárny, és a kettő között pedig egy állatfej.
6: Gyönyörűséget!
4: Na, örülök nagyon. Tartottam, hogy ez nem fog átjönni, de ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy állatküzdelmi jelenetek. Ez a szkítáktól már feltűnik a nomád népektől, hogy ilyen egymás varcangoló állatok kavalkádja, nagyon kedvelték ezt az állatstílust. És akkor fölül ugye van egy tok, úgy kell elképzelni, oda rögzítették a szívéget. Azon is van egy kis minta, és hát a bújtatót is már a zavarok használták. Végülis annyit meséltünk már erről a kultikus lényről, hogy úgy gondoltam, hogy hozok egy olyat, ami csak ez az állat van, megy körbe, de ez most kicsit furcsa lesz, mert nem ezt Veszprémbe hoztam a múzeumból, és ez műanyag, valami szilikon másolat, tehát nem fém súlya van, de talán kitapogatható, hogy ez az a griff, a szárnyas képzeletbeli fantázia lény, ami valami mítikus vagy totem állatuk volt, mert elképesztő. Ez egy övveretem volt, egy szíjon, derék szíjon. Azt ütötték át. Az előbb szó volt, hogy a színvégeken van inda díszítés, és ezért ezt a népességet úgy is nevezik a zavarokat, griffes indás nép. Griffes indás nép. Annyira kedvelték ezt a két pintát. Ő akkor most a férfiakat megnéztük, fegyvert sajnos nem tudtam hozni, de majd még valamit ezzel kapcsolatban mutatok. Többször említve volt ez a bócsai sír, az övganitórájuk tudom körbe ment. Ezt, ha jól emlékszem, 1935-ben került talán elő, és szőlő ültetéskor árokat ásotta a gazda, és akkor találta meg a sírt. Szerencsére bekerültek rajtak a múzeumba, és László Gyula, akit már említettem, eddig a kornak az egyik kiváló kutatója, ő fel is dolgozta, és közzétette, és rekonstruálta a tárgyak a viseletét. Ezt a sírt ugye ő akkor úgy közölte, hogy most nem emlékszem, hogy vezéri vagy fejedelmi sír, tehát nagyon rangosnak tart fejedelmi sír, de Kagánitnak még nem mertek leírni ő sem, mert akkor még nem tudták, de érezték, hogy lennél még lehet, hogy van valami gazdagabb, még mindig, pedig már tele volt aranyjal. Akkor nézzük, hogy mi volt még ebbe a sírba az öveken kívül, az önveredeken kívül. A kelyhet az körbeadhatjuk, az rájönnek, de az ivókürt, az a lényeg, hogy minden aranyból van eredetileg, tehát ezüstből ismertek ivókürtök, meg ilyen poharak is, de aranyból eddig nem nagyon volt. Vagy bort, vagy ugye a mézsört, vagy újabban azt gondolják, hogy a komló. Még amit szerettem volna mondani, hogy a főnökkel kapcsolatban, meg az itallal kapcsolatban, hogy ez egy tipikusan steppei dolog. Egyrészt italfogyasztás, másrészt meg a csatában ugye ezzel megfújták, és a seregeket tudták irányítani. Majd a Nagyszent Miklósi kincsnél látjuk, hogy volt egy italfogyasztási kultúra, meg volt egy bizonyos etikett, és ez meg voltak a megfelelő edények, és hát volt ennek egy bizarr változata. Azt elfelejtettem mondani, mikor ugye bejöttek a zavarok, legyőzték a gepidákat, akkor, ha jól emlékszem, Kunimundnak, a gepida királynak a fejét ezt kicsit megskalpolták, és itt a fejtetőből ezt egy csanakot csináltak belőle. Fénybe foglalták, és aztán abból ivotta. Tehát ez egy steppei ivócsanak a koponyából.
7: Feleségül vette ugyanönnek a Kunimundnak a Rozamunda nevű lányát, aki valószínűleg egy idő után megromlott a házasság, és egy idő után megölette a tisztelt férjét.
4: Sajnálom, hogy egy íjat nem tudtunk hozni, mert milyen íj volt ekkoriban, tudja valaki? A klasszikus íj az egy ilyen C-formájú íj, de nem ilyen, hanem ha azt mondom, hogy reflexi, akkor már biztos beugrik ez a reflex vagy visszacsapói, mert a honfoglaló magyaroknak is ez volt, meg már a szkítáknak is ez volt, ugye. Ez egy összetett íj volt, ami ugye egy ilyen furcsa alakja van neki, és hogyha kiúzták, ugye, akkor az visszacsapott, és ez volt a... De ezzel nagyon jól tudtak lőni a lóról, és ez egy nagy fegyver volt nekik, ugye később a magyarokról is azt mondták a nyugati források, hogy a magyarok íjaitól ments meg minket Isten. Tehát a zavarokat is ugyannyire tették, ezt ugye sírba tették az íjat, és akkor a lényeg az, hogy ezt csont végekkel merevítették, csontlemezekkel szerelték fel, és ezek a csontok megmaradnak a sírokba. A fa ugye tönkre megy az íjból, de a csont ott van, és akkor tudjuk, hogy hoppá, itt volt egy íj, de még valamiből tudjuk, a nyílcsúcsokból, amiről már szó volt. A nyílcsúcsok, a nyílakat, nyílvesszőket mibe használták, mibe hordták?
6: Tegezbe.
4: Nagyon jó. És ebbe a bócsai sírba egyébként egy gyönyörű olyan tegez volt, ami aranylemezekkel volt díszítve, és nagyon-nagyon szépen sikerült László Gyulának rekonstruálni. A nyílvesszőkből ugye a szára tönkre megy, de a nyílcsúcsavas megmarad. Van közte érdekesség, nem tudom, kinél van az, milyen tompa végű. Miért olyan a kiképzése? A nyílcsúcsra miért olyan tompa végű? Azért, mert ez tompító volt. Tehát egy olyan állatra vadásznak, ami prémes volt, és nem akarták, hogy tönkre menjen a préme, hogy átjukassza, hanem csak, hogy elkábítsa, eltompítsa. Tehát ez nyilván nem egy medve volt, hanem valami kisebb szőrös állat. A klasszikus nyíl az, ami egy három tollú, három szárnyú, de van egy olyan is, amiben van egy, nem tudom, bent van-e az a vasgömb, Gergő. Vagy csak át van furva, csak át van furva. Azt úgy kell elképzelni, hogy abban van ez a verzió is, ez vajon mi lehetett? Egy nyílcsúcs, aminek van a szárnya, át van furva a végén egy kis kerek furattal. Nem hiba, azt elárulok.
7: Vagy
4: méreg. A méreg nem tudom, micsoda, de a gyújtó az igen.
7: Hát amikor bekenik valamivel,
4: igen, az inkább az indiánoknál, igen. Itt nem tudok róla, de a gyújtó nyílhegy teljesen jó. Sőt, úgy emlékszem, hogy ez még a egri csillagokban is volt ilyen. Ugye beletették a szalmát, vagy a textil, meggyújtotta a végét, rálőtt a háztetőre, azt leégett a tető például. De van egy olyan verzió, sajnos Sajnos nem tudtam, hogy ott hozni, de el kéne képzelni azt, hogy ebbe a kerek lyukba egy kis vasgömb van, ami kicsit úgy tűrbennel kell körbeforogni. Igen. Tehát, hogy van erre ötlet, hogy egy vasgömb van benne abban a kis át. Jó, azt nehéz elképzelni valóban. Úgy hívják, hogy szerintem úgy hívják, hogy süvítő nyílhegy, nyílcsúcs, mert hogyha ebből kilő egy század, mondjuk száz darabot, ugye azt el kell képzelni, hogy a suhog. Igen, tehát, igen. Tehát a fütyülő nyílhegy, úgy is lehet, vagy süvítő nyílhegy, tehát falra másznak, elmenekülnek, olyan hangot adnak, hogy félelmetes lehet. A férfiakról ennyit gondoltam, illetve ennyit tudtam elhozni leletet, most jöjjenek a hölgyek, hát ott aztán megint fejtől derékig cicama. A fejem mindjárt kezdődik ugye a hölgyeknél, a hajadonoknál ugye szó volt rá, hogy pártát hordtak, ugye az egy textil szallag, amin nagyon szép préselt veretek voltak, különböző formájuk. Sajnos nincsen, mert nagyon... Igen, bár tehát a hölgyek, sőt, 600-as években már rendesen, tehát 1400-1500-1600. Na és a másik, ugye hát a nőknél nem maradhat el ugye a fülbevaló. Hát a fülbevaló az, amit el lehet képzelni, tényleg minden. Ez a gömbös forma, ami volt, ez nagyon gyakori volt. Nekem mi a kedvencem, sajnos nincsen olyan se, azt úgy hívják, hogy piramiscsüngős fülbevaló, az egy gulát kell elképzelni általában színaranyból, oldalán nagy granulát kerek gömbök, a belsején pedig rekeszekbe üvegbetétek, színesek, hát elképesztően szépek. Képzeld, amikor én kibontottam egy ilyen dobozt, felelét levettem, hogy hallgatóként, hát látom ott a szám. Tehát lejjebb a nyaknál üveggyöngyök, bopaggyöngyök, dinnye maga alakút hoztam. Elképesztő féle változatosság. A korai gyöngyöket elsütöttem a poént, hogy ez milyen gyöngy. Hallottátok? Dinnye mag, igen. Tehát ez úgy néz ki, mint a dinnye mag. És ez egyébként sötétkék, fekete színű, elképesztően szép élőbe. Több sorba hordták a nyakon a nők. A belsejében egyébként van egy kis bronz csövecske. Lukas és abba hozták keresztül a fonalat. Ezeket már a középhavarkorban hordják, tehát nem a kezdeti bejövő havarok. Használták a borostyán gyöngyöket is, borostyánból, de amit a legszebbek, és nekem nagyon kedvenceim, szemes gyöngyök. A gyöngy szemek maguk is színezve voltak különböző hullámmintákkal, színes formákkal, és azokból kis dudorok álltak ki, azokat hívják szemecskéknek, és azoknak is mindegyiknek különböző színük volt. Elképesztő szép, és ugye ezeket homokból ki, homok, hát most nem tudom mondani, hogy készültek ezek az opak gyöngyök. Ismerték ezt a technikát, hogy gyöngyöket készítsenek, ha nem is üvegből. Ezt a nők, asszonyok, gyerekek, lányok, fiatalok nagyon szerették a gyöngyöket, és aztán lejjebb haladva a testen, nem tudtunk sajnos olyat hozni, de az is egy speciálisan avar ékszer, a boglár. Boglárnak hívják, boglár, és az párból áll, és itt a felső testen a ruhát rögzíti, a ruhának a két szárát, abban is aztán mindenféle minta van, amit el lehet képzelni, de valami nagyon szépet azért hoztunk a karperecek közül, mert ugye azt is nagyon szerették. Ezt körbeadom, és kíváncsi vagyok, hogy kitaláltok egy, hogy hívhatják ezt a karperecet, a mintá, ezt nagyon óvatosan, mert a végén, hogyha milyen a vége a kiképzése ennek a szárán. Van olyan is, hogy kígyófa is, de ez nem az. Segítek, mert nem egyszerű. Kürtös végű karperec. Kiszélesedik, mint egy kürtő, középen be van hasítva, ugye, elképesztően törékenyek és nagyon-nagyon finom áruk. Nagyon szerették a kislányok, fiatal hölgyek. Ez készült öntött formában is, de ezek a préseltek szerintem a legszebbek, és ami a különös érték, hogy ezeken pecsételt minták vannak, hogyha kitapintjátok. Az alsó harmadukon nagyon sűrűn pecsét minták vannak, hasonló pecsét minták, mint amit a germánok az edényeikre tesznek, és ezért sokáig azt gondolta a kutatás, hogy hát ez biztos a germánoktól vették ezt az ékszert, de ma már vitatott ez a kérdés, de az ékszer maga gyönyörű szerintem, és ez a finom, könnyű. Annyit még esetleg, hogy az öv, ugye mondtam, hogy a férfiaknál az egy státuszszimbólum, egy meghatározó, hát a nőknél nem. Egy egyszerű vászonövet hordtak, egy sima vascsattal, ovális vagy négyszögletes vascsattal. Nekik nincsenek övereteik, mellék, szívnédek, ilyen cicoma. Egy-két készségtárgyló, relóra, amit kell, hogy kéznél legyen. Az egyik mondjuk a kés nekik, vagy egy orsógom, vagy egy különös lelet még, amit körbeadok, és megint kérem, hogy találjuk ki közösen ezt a női övről gyakran van lecsüggő. Egy darabban. Először is mi az anyaga?
7: Csont.
4: Igen, csont. Jó, igen. Na ugye az, hogy most díszítve van a külseje, úgy mondják, hogy esztergált a díszített, azzal ne foglalkozzunk. Milyen a belseje?
6: Lukas.
4: Üreges. Üreges? Na igen, nem jó. Ezt gondolták a régészek is sokáig. Ott volt a női sírokban, a combcsont környékén, ott fent volt a medence környékén, tehát nyilván az övről lógott le. Nem tudták mi ez, hogy ez valami nyél volt, vagy mi lehetett. Ment a találgatás, amíg ez a többször emlegetett László Gyula professzor el nem jutott egy ösztöndíjjal Finnországba. De László Gyulának volt egy mondása, hogy a néprajz az az élő régészet. Ugye, mert a néprajzban sok minden megmarad a mai napig, ami a régészetben ugye kikapik, eltűnik, tönkre megy, meghal az a nép, de a néprajzban meg tovább él, mert már is használja a paraszti kézművesző vagy bárki. És hát a László Gyula látja, hogy hoppá, ugyanilyen csontárgyak a kiállításban, a vitrínbe, a női övről rónak le valóban, és hogy ezek tűtartók voltak. És aztán hazajött és elmondta ezt a restaurátoroknak, hogy nézzük már meg a belsejét, kaparjuk ki őket, és valóban egy vas tű mindig már szokott lenni, vagy kettő is, és azt kell elkezdeni, megpróbálom elmondani, hogy a női derékszíjról egy vékony szallagot lelógattak, ezt a szallagot áthúzták ugye ezen a üregen, de közben a szallagba beletűzték a tűt, és alul aztán megcsomozták ezt a izét, nem esett le, de a tűt fette ez a csonttűtartó. Ez ugye miután tönkrement a szallag, a vast meg nem merték megpiszkálni, meg nem látták, mert a föld talán elfette, senki nem rejt rá, hogy ez tűtartó. És hát ezt is aztán vannak hasába alakúak, ilyen hengeresek, mindenféle mintával.

0: nem magyar, nem egészen rokonok, nem, ugye?
1: Nem, ez már megdőlt, igen.
0: Nem is szkítak voltani.
1: Hát minden keletire azt mondják, hogy szkíták, meg hunok, ezek az a nomádot jelenti általában, meg a lovas nomádot. Hát akkor jöjjön a régészek álma, minden régész talán vágyik rá a szíveménő találni hasonló leletet, hogyha nem, akkor majd, hogy egyszer egy feldolgozást írjon róla is egy nagy könyvet, egy kincslelet, ami Eurázsia, vagy a kora középkor egyik legnagyobb kincslelete, és annak a másolatait láthatjuk mi most majd. 1799-ben, július 3-án Nagyszent Miklóson, mai Románia, Temes megyében egy, hát mit ad Isten, megint egy szőlő telepítés árokásása közben aranyleletek kerültek elő, aranytárgyak. És ezeket megvásárolta ott egy helyi görög származású gyopjú kereskedő, már látta, hogy hát ezek komoly értékek, és aztán így eljutottak Pestre, és közben a gazda, akitől megvette, rájött, hogy hát ezért ő kevés pénzt kapott, beperelte ezt a vásárlót, és a pesti bírósághoz jutott, és így került a múzeum figyelmébe is, le is foglalták, ugye, és aztán ugye miután monarchia volt, ez eljutott majd Bécsbe, és sajnos ma is ott őrzik ezt a gyönyörű leletet, úgy hívják, hogy Nagy Szent Miklósi kincs. Ez a kincslelet, ez 23, tehát majdnem 2 tucat aranytárgyból áll, 10 kiló körüli a súlya, óriási, tényleg mondhatni, hogy könyvtári szakirodalom van róla, hogy ki volt, ki készítette, stb. Tehát ezek nagy része asztali edények, és párban vannak, tehát úgy gondolja a kutatás, hogy van egy férfi, meg egy női mindegyikből, és ebből elhoztunk, tehát korsók vannak itt, csészék, tálak,
2: kehely,
1: igen,
2: kis pohár,
1: kis pohár, tehát csupa ilyen étkezéssel, itt a kapcsolatos dolog, és ebből elhoztuk a legszebb palackot, vagy korábban korsó volt talán, mert füle is volt egykor, ezt a Gergő kezéből lehet csak megnézni, és ő majd elmondja, hogy mik vannak ezen.
2: Ha óvatosan fogja, akkor ott hagyom a kezében, és akkor úgy jobban tudja. A hátsó asztalnak meg odadom a másik kezét.
1: Az pedig egy bikafejes csésze, ha jól emlékszem.
2: Tessék, ezt is óvatosan.
1: Az egyszerűbb, ugye? Az egy kis csésze, és egy bika, és ez a látóknak ismerős lehet, mert ez a Boráros téren a másolata látható.
3: Ez a csésze, ez a bikafejes?
1: Igen, hát ez olyan szenzációs, hogy ez minden kiállításon szerepel. Az eredeti, ugye, ami Bécsben látható, nagyon ritkán, nem is tudom, mikor volt Magyarországon, 10 pár éve, még hallgatókoromban. Óriási viták azért, hogy ez a bolgároké, a magyaroké, a nem tudom ki. Ma úgy gondolja a kutatás, hogy azok a minták, azok a díszítő elemek, azok a formák, amik az edények, hogy ez avar, késő avar, és egy ilyen gazdagságú kincs nem lehetett más, csak a kagáné. Ez az avar kagánnak, a fő vezetőnek a kincstárából származik, és mégpedig azért kerülhetett a földbe, mert meséltem, hogy az avar birodalom végnapjaiban ugye a frankok megtámadták a birodalmat, a kaganátust, és leírja a forrás, hogy 794-ben Kis Pipin, Nagy Károly fia, eljutott az avar ringig. Szent Mihály Szabó Péter így kapcsolódik ide, amit írt regényt, ugye erről szólt. Az avarok ringje, az a zavar erődítés volt, valamiféle földvár lehetett, ahol a központja volt a kagáni székhelynek, és itt volt ez a kincstár. És ide már annyira összeomlott a kaganátus, hogy nem tudták védeni ezt a nagy értéket, bejutottak a frankok, kifosztották, leírják a források, hogy több ökrös szekére felhorták, tornyosították a kincseket, felszórták, mindent kiraboltak, de úgy tűnik pár edény itt maradt, és ezek megmaradtak. Ezt a sok kincset aztán elvitték Aachenbe, a Nagy Károlynak a kincstárába, ott aztán ugye gyönyörködtek benne, aztán eltűntek idővel sajnos. Szóval ez a kagán kincstárának a része. Van valami ötlet a mintákról? Nagyon nehéz tény is van. Vannak ilyesmi pedig szerintem. Szerintem Gergő, akkor mutasd meg egyesével, jó, hogy lássa mindenki.
2: Négy medalion van a korsón, első az egy lovas, az egy lángyás lovas, amelyik egyébként egy vadifoglyot vezetés, neki lóg a nyelvéről egy levágott fej, szakállas fej, és egyébként egy ugyanolyan szakállas hadifoglyot vezet. A második medalion bele szemben, az elég testén szemben, az egy griff, amelyik egy támhadat ejtel támszarvas, és a másik kettő medalion pedig egy, az egyiken egy sas látható, amelyik egy felemelt karunőt ragad el, és a negyedik medalion pedig egy, hát egy elég furcsa lényen, valamilyen ember fejű, de párhuc vagy oroszlán testű lényen lovagló harcos, aki egy párhucra lő rá íjjal. Hihetetlenül részletes, és hát az edénynek a többi részét is palmetták, tehát növényi ornamentika, meg különböző levélminták.
1: Ez az etalon gyakorlatilag, és ezeken pár darabon van rovás írás is, meg azt hiszem, hogy görög betűs feliratok is. Mondtam, könyvtárnyi szakirodalom van róla, hogy ki mit gondol róla.
0: Nem fejtették meg rovás írás?
1: Megfejtették, csak nincs mihez viszonyítani, és nem fogadják el egyik, nem tudják igazán.

0: Nincs meg a kiinduló pont. Sokszor esetleges is. No, szóval ez volt a Nagy Szent Miklósi kincs. Ez fölbe kerül, elássák, elrejtik, a zavar birodalom végnapjait éli, és aztán eltűnnek tényleg, és van erre két hasonlat is a forrásokban. Az egyik az a kievi krónikák azt írják, hogy azt a hasonlatot használják, hogy eltűntek mind a zavarok. Ezt arra a népre használják, akik ugye aztán felszívódnak és nincs ül. Nyomuka, egy nyugati forrás pedig azt írja, hogy a zavarok pusztaságai. Pusztává váltak a zavarok területe, ez lett egy fantasztikus birodalom. Annak a sorsa sajnos.
1: És hogyha beolvadtak is, azért összeolvadtak a környező népek, akkor azért nem maradtak szájhagyományai, továbbadták.
0: Nem tudok így.
1: Amint például a kunó.
0: Hát ez azért régenben volt még sokkal, úgyhogy...
1: Egy kicsit régen.
0: Nem akartam belemenni ilyen mélységbe, de ugye mondtam, hogy több korai középső késő avar korszak van. A középavar korszakot azt annak számítják, hogy 670-es években történt az avar birodalomban egy bevándorlás, és ekkor bolgár népek jöttek ide. Így van ilyen kapcsolat, és aztán ők tovább is vándorolnak délre, rövid ideig élnek itt a zavarok közt. Az valószínű, hogy több hullámba érkeztek ide különböző keleti népek, mindig a zavarokhoz befogadták, és köztük voltak egyszer valóban a bolgárok is. Amit még szerettem volna befejezésen akkor, hogy ugye eltűntek a zavarok, de szerencsére nem pusztultak el teljesen, mert a sírok megvannak, és abból káprázatos emlékanyag marad meg. Az elitnek a legszebb leletei azok Bács-Kiskun megyében találhatóak, és Kecskeméten van ebből látóknak ajánlom, ugye, vagy kevés látással rendelkezőknek. Kecskeméten van ebből egy gyönyörű kiállítás, kifejezetten ezekből a leggazdagabb leletekből. A másikat pedig említettem, ugye, hogy most Ausztriában, Bécs mellett egy hatalmas kiállításnak a részei a zavarok is. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen.
2: Nagyon szívesen.

0: Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladástól számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm méterrel lett magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a lánggépgyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit szigeti tenisztadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali 1:30-ig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszíne hagyott sátrakat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagyon kellemes szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást immáron itt a Nagy Generáció 60 percében. Köszöntök mindenkit! A következő egy órában tényleg elmerülünk majd a múlt zenéi között, és hát természetesen amellett, hogy mindenféle előadótól hallgatunk dalt, lesz egy kiemelt emberünk, egy énekesünk, akitől jóval többet hallhat. 100 millió eladott lemez világszerte, olyan örökzöldek, mint a Maggie May, a Sailing, a Motown Song, az Every Beat of My Heart, a Do You Think I'm Sexy, és még sorolhatnánk a végtelenségig. Igen, az úr nem más, mint Rod Stewart, akinek bizony gyönyörű karrierje volt, és számtalan slágerrel ajándékozott meg bennünket. Most jön az első kedvenc, aztán ígérem, belássuk magunkat Rod Stewart egyedülálló karrierjébe.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Közhang, elindult az ország első interaktív társadalmi egyeztetési platformja. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, folytatódik a változékonyabb idő, de melegedés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a Közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
3: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma augusztus 19-e, szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 29,8 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Huba nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1945. Arthur Schönfeld rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, az amerikai politikai misszió vezetője átadta Zsedényi Bélának, az ideiglenes nemzetgyűlés elnökének a nyilasok által nyugatra hurcolt vallási erekjét, a Szent Jobbot. 1950 megnyitották az első magyar képzőművészeti kiállítást Budapesten. Először osztották ki a kiváló és érdemes művész cég kitüntetéseket is. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
0: Kopfa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
9: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 19-én a Huba nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Ez a férfi név magyar eredetű. Ünnepelnek még a Hubák augusztus 19-én kívül november 14-én is. Becézése Hubácska, Hubi, valamint Hubika, jeles viselői a névnek. Búzás, Huba, költő, valamint ön, kedves Huba. Ezen a napon köszöntjük még Bernárd, Bernát, János, Lajos, valamint Szebált nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hubi Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek is történtek ezen a napon. Nagyon korán, 14-ben kezdünk, augusztus 19-én halt meg Augustus, az első római császár. Augustus, az első római császár időszámításunk előtt 27-től uralkodott. Julius Cézár örökbefogadott fia és örököse volt. Formailag helyreállította a köztársasági alkotmányt, a megtisztelő Augustus felséges címet adományozta neki a szenátus, és a hadsereggel együtt támogatta császársága hatalmát. Mostoha fiát Tiberius tette meg utódjául Róma új császárának. A 16. századdal folytatjuk, 1561. augusztus 19-ével, ekkor első férje II. Ferenc francia király halála után Stuart Mária skót királynő visszatért Skóciába azzal a céllal, hogy az angol koronát megszerezze. Stuart Mária 8. Henrik legidősebb nővérének Margitnak az unokájaként jogot formált az angol trónra, és első Erzsébettől biztosítékot akart szerezni arról, hogy ő lesz az örököse. Maradunk még a 16. században, de most már magyar vizekre evezünk. 1587. augusztus 19-én Báthory István választott lengyel király halála után a svéd Vasa család tagját, harmadik Zsigmondot választották királlyá. Folytassuk 1848-al, augusztus 19-én a kaliforniai aranyláz kitörése követte a New Yorki Herald című lap beszámolóját a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról. A világ minden részéből aranyások és kalandorok áramlottak Kaliforniába, amelynek lakossága 1849 végére már meghaladta a 100 000 főt. 1848. december 5-én James Knox Polk, az Amerikai Egyesült Államok 11. elnöke, a kongresszushoz intézett szokásos üzenetében hivatalosan is megerősítette a kaliforniai aranyfelfedezésének hírét. 1883-mal folytatjuk, augusztus 19-én született Gabrielle Coco Chanel, francia divat tervezőnő. Ugorjunk a 20. századra, 1936. augusztus 19-én meghalt Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró. És végül, de nem utolsó sorban, 1951. augusztus 19-én Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző. Pályáját 1969-ben a Ferm együttesben kezdte, majd 1971-ben alapító tagja volt a Generál együttesnek. 1974 óta a Lokomotív GT együttes tagja, és 1985 óta zenei rendezőként is dolgozik. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. augusztus 19-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem, ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. Jézus egy különös példabeszéddel lep meg minket. Egy gazdáról beszél, aki munkásokat fogad szőlőjébe különböző időpontokban, hajnaltól kezdve, késő délutánig. Este azonban, amikor fizetésre kerül sor, mindenki ugyanannyit kap, az egész napi bért. Még az is, aki mindössze egy órát dolgozott. A reggeltől munkálkodók felháborodnak, és talán mi is igazat adnánk nekik, ez nem tűnik igazságosnak. Miért kapjon ugyanannyit, aki csak egy órát dolgozott, mint aki az egész nap terhét viselte? Jézus nem a gazdasági logikát akarja igazolni, amely szerint több fizetést érdemel, aki többet dolgozott. Ő egy másik igazságra tanít. Az Isten országában nem a teljesítmény az első, hanem az, hogy valaki válaszolt a hívásra. A gazda nem volt igazságtalan. A korán kezdőknek pontosan annyit adott, amennyiben megegyeztek, egy dénárt, egy napi munkabért. Ugyanakkor a többiek esetében átlépte az igazságosság határát. Nagy lelkű volt azokkal, akik csak később kapcsolódtak be a munkába. A példabeszéd Isten jóságát és szabadságát mutatja be. Ő nem számolgat úgy, mint mi. Nem méri centire a kegyelmét. Neki az számít, hogy megnyitjuk-e a szívünket, és belépünk-e az ő országába, akármikor is történjen ez meg. Nála nem késő, sem reggel, sem délben, sem este. Még az utolsó pillanatban is lehet válaszolni a hívásra, és Isten örömmel fogad be mindenkit. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem teljesítményem alapján szeretsz, hanem irgalmat teljességéből ajándékozol meg. Taníts tiszta szívvel örülni, amikor mások kapnak tőled ajándékot, és ne engedd, hogy az összehasonlítás megmérgezze bennem a kegyelem örömét. Segíts, hogy mindig készen álljak válaszolni hívásodra, bármikor szólítasz. Segíts, hogy ne váljon bennem keserűvé a szolgálat, ne kezdjem el mások érdemeit méregetni, ne hasonlítgassam magamat másokhoz. Indulok, Uram, vár a munka, vár a mennyei jutalom. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy radioaktívak a gyógyvizek is? Magyarország világszerte ismert gyógyvizeiről, termálvizeiről, idegen forgalmunk jelentős része is erre épül. Távoli országokból érkeznek hozzánk a gyógyulni vágyók. A mélyből feltörő meleg vizekben és az ezekkel érintkező iszapokban jelentős mennyiségű radioaktív anyag van. Egy egyhetes zártéri fürdőkúra napi 3-4 óra, és az ehhez kapcsolódó iszappakolás során akkora sugárterhelést kapunk, mintha egy órán keresztül egy kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékkal teli hordó tetején ülnénk. Természetesen a gyógyvizek nem károsak az egészségre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. A legújabb híreinkben a Hobby Rádió ismét a társadalmi felelősségvállalás és a sportos életmód színterén találkozik, amikor a Dántri újság és a Vakok Tartományi Szövetsége közösen ünnepséget szervezett Baxningban, ahol 209 egészségbiztosítási kártyát és két közel 20 millió VND értékű ösztöndíjat adtak át a látássérült gyermekek szülőinek, ahogy beszámoltunk róla. Ezt követően a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének kezdeményezésére a szolnoki Tesco vásárlói zsetonokkal támogathatják a látássérült emberek önállóságát. A szavazás szeptember 6-ig tart, amit részletesen olvasható portálunkon. A nyári hónapban Székesfehérváron a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete és a Baranya megyei Vakok Egyesülete vakvízi evezésre vállalkoztak a Vitálklub Sportegyesület segítségével, egy nem mindennapi kalandként, amelyet galériánkban is megtekinthetnek az érdeklődők. A Délalföldi Rehabilitációs Központ új szakemberek által vezetett mozgásfejlesztő programját szintén kiemeltük, hiszen a felnőttkori látásvesztés által okozott életminőségbeli és mozgásszervi veszteségek elleni küzdelemben a közösségi erő kulcsfontosságú. Végül a nemzetközi szintéren Andrea, miskolci származású látássérült sport

0: Továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Jelenleg Budapesten 29,8 fok van. Holnapra erős esőre számíthatunk, a felhők nagy része majd szürke lesz, és a nap csak néhány órában mutatkozik meg, várhatóan körülbelül 5,1 órán át süt majd. A hőmérséklet a nap folyamán 23 és 36 fok között mozog, a hőérzet pedig 22 és 37 fokra emelkedhet, így a melegebb órákban már igazán forró lesz. A levegő páratartalma széles skálán változik, reggel 25% körül alacsony, míg délután már akár 85%-ra is nőhet. A csapadék valószínűsége 35%, és a várható mennyiség összesen 24 mm, ami azt jelenti, hogy a nap folyamán több helyen erősebb záporokra kell számítani. A szél délnyugati irányból fúj, a legnagyobb erőssége 68 km/óráig is felmegy, a szélcsúcsok pedig 32 km/órát érhetnek. Az UV-index 6, tehát a napfénytől is érezhető a meleg. Összességében a holnapi napra erős eső, meleg hőmérséklet és szeles délnyugati szél jellemző, a napsütés csak rövid időre lesz jelen. Érdemes felkészülni a csapadékra és a szeles időjárásra. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk!
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: Anya is vagyok, és egyben gyermekorvos. Gerebem már a harmadik kisbabánk. Az első két gyereknél még nem volt alkalmam használni ezt az univerzális pelenkát, de most használom, mert mindig bevisilek.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-ason történt buszbaleset érintettjei közül. Még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még 2 napig kell kihúzni az egyreapadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2 továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadság. Vesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu weboldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig, így a Kossuth téren is, szabadtéri zenés buli zárja majd a programokat. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordul át elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80.
9: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: čom su ono Parižice i pasonio krol. Sereš brit damat, régi lordo kutódját, szeplős kékruhást. Vagy norvég lányon lest a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeres szír asszonyt, lassú tánctól vonagló, lomhakéjű nőt, sápad görög szajhát Bizáncból, aranytermekben vénülőt. Szeres nagy mellű lágy flamandot, ki untan s lagybatag mozog. Nem csókol asszony ugye a földön, mint a párizsi asszonyok. Keres szláv hitveset szemében alkonytáján a nagy talányt, ölej cigány lotyót a réten, szeres arab nőt, perzsa lányt, borúj sudár s fehér hasára, mely hűs, akár a gyík hasa, hágy fel a Madonnád ablakára, lajtorján május éjszaka, hajolj mórrabnőd iriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Utaz, s hajózd be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet. Várt hölgyedet brokát ruhában, Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában, forgasson tejszét combja közt, szere zsidólányt búst és édest, mint május éji óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzet. Tudom, hogy vannak még ezer szám, örmények, lappok, négerek, sárgák, oly aprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek, hinduk, litvánok, svédek, írek, bretonok, szerbek, angolok, de egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A három kis malac. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt három malacka. Azok egy kicsi szénabogjában éltek. Egy éjszaka rájuk talált a farkas, majdnem bekapta a legkisebb malacot, de mind a hárman elszaladtak. Mentek, mentek, egyszer csak találkoztak egy emberrel. Vitt egy kocsifát. Azt mondja a középső malacka. Bácsi, adna nekünk egy kis fát, hogy csináljunk egy kis házacskát? Én adok. Csináltak egy kis házat, és egyszer jön a farkas. Eresszetek be, malackáim, mert nagyon fázom. Nem engedünk be, eresszetek be, mert ha nem, felmegyek a ház tetejére, s berontom. Akkor sem engedték be. Felment a farkas a ház tetejére, és addig fészkelődött, amíg be nem rontott. Mikor berontott, a három malac mind elszaladt. Mentek, mentek, addig mentek, amíg megint nem találkoztak egy emberrel. Vitt egy kocsi téglát. Azt mondja a legnagyobb malacka. Bácsi, nem adna nekünk egy kis téglát, hogy csináljunk házacskát? Azt mondja az ember. Én adok. Adott is, és a legnagyobb malacka csinált egy kis házikót. Egyszer csak jön a farkas. Azt mondja. Eresszetek be, kis malackák! Azt mondja a legnagyobb malac. Nem eresztelek! Eresz be, kis malacka, mert felmegyek a ház tetejére, és berontok. Fel is ment, de nem tudott berontani. Azt mondja. Ha nem engedsz be, akkor gyere el holnap reggel 7 órakor, mert én tudok olyan kertet, amiben gyümölcs annyi van, dió, szilva, körte, szedünk belőle. Azt mondja a legnagyobb malacka. Jó, elmegyek. A malacka felkelt reggel 6 órakor, hamarabb elment, mint a farkas, és jól megpakolta magát. Ő maga is evett, és hazasietett. Egyszer csak jön a farkas. Malacka, felkeltél-e? Jössze? Azt mondja. Ha, én már előbb ott voltam, mint te. Hoztam is haza. A farkas megint valamit kieszelt, hogy holnap reggel 6 órakor megint eljöjjön abba a kertbe, van ott gyümölcs, szőlő, minden. Azt mondja a malacka. Jó. De a malacka megint előbb felkelt, 5 órakor elment, jól megpakolta magát, és hozott is haza a többieknek. Egyszer csak megint jön a farkas. Azt mondja. Malacka, nem jössz? Ó, én már ott voltam, haza is hoztam, meg jól is laktam. Hát a farkas nagyon mérges lett. Azt mondja. Gyere el, tudok bort, egy hordóbort, kelj fel, 5 órakor, s menjünk el. Azt mondja a malacka. Jó. A malacka felkelt reggel 4 órakor, elbújtatta a 2 kicsit, és elment. A bort megitta, és belebújt a hordóba. Egyszer csak jön a farkas. Nyitva volt az ajtó, gondolta, elmentek a malackák. Nagyon megörült, hogy most kinn a határban éri a malackákat, és megeszi mind a hármat. Futott. Észrevette a legnagyobb malacka, hogy jön a farkas, és mindig gurgult elébe. Mindig jobban és jobban kergette a farkast, addig kergette, amíg a farkas el nem szaladt. Ő meg kibújt a hordóból, és hazament. Bezárta az ajtót. Egyszer csak jön a farkas. Jössze, malacka! Azt mondja. Hát én már ott voltam, még téged is megkergettelek. Azt mondja a farkas. Ha te voltál az, engedj be. Nem engedlek. Legalább csak az egyik lábamat engedd be. Azt beengedte. Akkor azt mondja a farkas. A másik lábamat is engedd be. A másikat nem engedem be. Várj egy cseppet, majd egészen beengedlek. Akkor azt mondja a farkas. Engedj be, mert különben rátok rontom a házat. Akkor a malacka azt mondja. Nem félünk mi attól. A legnagyobb malacka feltette egy nagy üstöt vízzel, rakott jó nagy tüzet, hogy forjon a víz. Felment a farkas a ház tetejére, kaparta a kéményt. A malacka a kémény alá tette az üstöt a vízzel, hogy amikor a farkas beesik, akkor essék bele a vízbe. Kapart, kapart, addig kapart, hogy bele is esett. Akkor a malacka ráborította a nagy pokrócot, lekötötte és megforrázta jól. Akkor aztán megsütötték, és olyan lakomát csaptak, hogy a fülük is kétfele állt. Ha a három malacka a farkast meg nem ette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Hobbi Rádió!

0: Magyar Rádió az elmúlt időben komoly átalakuláson ment keresztül. Átalakultak az adók profiljai, főleg tették ezt a gazdaságosság jegyében. Varga Ferenc József most bemutatja, milyen is egy igazán olcsó rádió.
1: Kedves hallgatóink, csengő hang kívánságműsor. Elsőként Szabó Áron kérésére hallgassuk meg a Nokia szignált Zorán előadásában. Na na na na na na na na na na na na na. Bormai Ildikó Hevesről egy SMS jelző hangot kért tőlünk. Részlet következik Mozart reggel című ódájából. Beethoven Kaputelefon című nyitányát kérte Kis Zoltánné Kaposvárról.
2: Ki az?
1: Műsorajánlat. 16 órakor világslágerek csukott szájjal. Előadja Nagy Rozália takarító. Majd szobafestők fél órája Gletvason kísért Tokodi Gyula. 17 órás kezdettel Best of nagyot halló készülék, korábban soha nem hallott felvételek. 18.50-kor hajszál hián kopaszok műsora. Sztár vendég Fésűs Nelli. 20 órakor engedjétek hozzám pedofilok kívánság műsora. A tartalomból. Kicsi, gyere velem rózsát szedni. Nem várok holnapig. No, sir. Most pedig vérpesdítő déli hangulat, latin slágerek. Nota bene, nomen est omen, esse homo cogito ergo sum urbi et orbi, dividet impera, Hannibal ante portas, etc., etc. Kedves hallgatók, most Befejezetlen mondatok című műsorunkat. Olvasószoba, ízelítő a legújabb könyvekből. Hová fejlődhet az orvostudomány? Milyen mértékben szólnak bele génjeink az agy működésébe? Kaphat-e valaki új agyat? Ezekre és még sok más érdekes kérdésre keresi a választ dr. Gáspár Győző Agysebészet című művében. Részlet az előszóból. Hagyjál már, na, milyen izé. Mindjárt adok én neked olyan sebészetet, hogy elolvad a hajad, bazzeg. Ezekkel a szavakkal szólítja meg az olvasót a neves professzor. Hasonló kuriózum a könyvpiacon Kissel Tünde Párhuzamok Boccaccio Decameronjában című irodalomtudományi esszégyűjteménye, amely egyetemi jegyzetnek sem elhanyagolható. Most zenész CD ajánlón következik. Csikidám, Szikora Robislágerek végre magyarul.
3: Halljad már, hallj már, hallatszik a zene.
1: A kemény zene rajongóinak Lajcsi, Tankcsapda slágerek trombitán. Végül a komoly zene kedvelőinek ajánljuk Bach Csomópont című művét. Híreket mondunk. A Magyar Köztársaság zalatnai keresztjét vehette át dr. Fekete Pákó egyetemi docens a parlament Fási Ádám termében Ukrin Benedek államfőtől. Az ünnepelt a kitüntetéssel kapcsolatban elmondta ma jó metszivatlak. Időjárás jelentés a mikrofonnál Reisz Manfréd.
3: Jó napot kívánok, hát ma megint esni fog, de aztán kiderül-e, meg jedlik, meg a 8-10 fok lesz. No, kicsit fújni fog a szél, aztán ez lesz, no, viszont látartok.
1: Röf-röf, ismeretterjesztő magazin. Ma az állatok szerelmi életét mutatjuk be. Nyúl. Trrr. Bagoly.
4: Hú.
1: Hal. Bugy. És végül egy megtévedt macska. Miau, te buta. Magyar Rádió Budapest szakkívánság műsor. Kedves hallgatóink, mai kívánság műsorunkat disperzites festékszaggal kezdjük. Ezzel kíván boldog házassági évfordulót Sanyika édesanyjának 5. születésnapja alkalmából. Önök festékszagot érezhettek. Az alábbi levelet egy kedves hallgató írta. Tisztelt Rádió bácsi, én még nem tudok írni, ezért a hugomnak diktálom a levelet. A nagypapám ma lenne 100 éves, de még csak 74. Szülinapjára küldenék neki egy sült kolbász szagot. Ne tessék belebeszélni a szagba, mert magnóra szeretnénk venni. Köszönjük. Aláírás Erzsi néni. Hát akkor lehet indítani a magnót, mi is indítjuk a sült kolbász szagot. Végül Babos Lászlóné kérésére a Szélkiáltó Együttes egyik újrakevert felvételét játsszuk le. Halló, halló, telefonos játék, köszöntöm rádiónk telefonos játékának hallgatóit. Már is kezdjük a játékot, a kérdés nagyon egyszerű, ki látható a képen? Van-e már valaki a vonalban? Sajnos nincs, telefonálunk, úgyhogy játékunknak ezzel vége. Hamarosan kezdődik a közönség oszlató, melyben Bangó Margit Jean-Michel Jarre slágereket énekel. Nosztalgia percek, avagy rádió a szomszédból 1983-ban.
2: Rádió Budapest.
4: Jenő! Zárd már ezt a hülye rádiót!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Vízszintemelkedés várható a Dunán, jövő héttől újraindíthatják a paksi atomerőművet. Több mint 5000 szabad téli tűzhöz riasztották nyáron a tűzoltókat, marad még a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését el a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Ebben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Ma még apadás várható, de csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak majd át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja, 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földcím című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
5: Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben több mint 70%-kal nőtt a cukorbetegek száma. Jelenleg mintegy 700 ezeren szenvednek diabétesben, de szakemberek szerint 1 millió embert is érinthet a betegség. A Magyar Diabétesz Társaság megalakulásától kezdve azon fáradozik, hogy a diabetológia modern szemléletét és módszertanát terjessze, hiteles tájékoztatást nyújtva ezzel mind a szakemberek, mind pedig az érintettek számára. Dr. Várkonyi Tamást, a Magyar Diabétesz Társaság főtitkárát először az 1970-ben létrejött társaság történetéről kérdezte Balázs Zsanett.
2: Már kezdettől fogva az volt a cél, hogy az érdeklődő tagság számára eljuttassa a társaság azokat a legújabb kutatási, tudományos ismereteket, vagy akár tapasztalatokat, amelyek hatékonyabbá teszik a cukorbetegség felismerését és kezelését. A Meggyógyászati Klinika könyvtárában gyűltek össze néhányan. Tulajdonképpen akik ott voltak, azok elsőrendben endokrinológusok voltak, tehát hormonbetegségekkel foglalkozó szakértők voltak elsőrendűen, de már akkor látható volt az, hogy rendkívül nagymértékben növekvő betegszám önmagában szükségessé teszi azt, hogy egy külön társaság foglalkozzon ezzel a betegséggel. Mivel nagyon sok okból alakul ki a kettes típusú diabétesz, amely ugye a betegek többségének van, ezért többféle támadásponton kell tenni a betegség ellen, ez egy nagyon fontos új megállapítás. Másik pedig az, hogy egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, amikor kezelünk egy beteget, nem csupán az, hogy hogyan tudjuk a cukrát csökkenteni, hanem az például, hogy milyen egyéb betegségei vannak, milyen lehetőségei vannak, akár az életmód a diéta tartására, vagy a gyógyszerek beszerzésére. És ami nagyon fontos különbség, hogy 21. századra elértük azt, hogy nagyon fontos cél az is, hogy a beteg életminősége is olyan legyen, mint az egészséges társaké, vagy nagyon megközelítse azt.
6: Mi a különbség az egyes típusú cukorbetegség, illetve a kettes típusú között?
2: Az egyes típusú cukorbetegséget régebben ugye fiatalkori cukorbetegségnek is nevezték, az annyiban igaz továbbra is, hogy nagyon nagy mértékben ugye serdülőkorban alakul ki leginkább, viszont a kialakulás az döntően különbözik a kettes típustól, mert itt arról van szó, hogy az inzulin termelés szenved károsodást, tehát a betegeknek a hasnyálmirigyében először csökken, azután pedig gyorsan leáll az inzulin termelés, és ez nagyon nagy mértékben különbözik a kettes típusú diabétesztől, ahol a betegség elején inkább az inzulinnak a hatása romlik el. A betegség első fázisában inkább még magasabb inzulin szinteket is mérhetünk, tehát amíg az egyikben inzulin hiány van, addig a másikban akár inzulin többlet is lehet.
6: Ugye az orvostudomány is folyamatosan fejlődik, és a folyamatos változásnak, illetőleg a fejlődésnek köszönhető az inzulin pumpa is. Mi ez tulajdonképpen?
2: Az inzulin pumpát az egyes típusú diabétesesekben alkalmazzuk leginkább jelenleg. Az inzulin pumpa megpróbálja utánozni az élettani folyamatokat. Ugye folyamatosan viseli a beteg, ezért folyamatosan a bőr alatti szövetbe pumpálja az inzulint. Ez mintegy utánozza az úgynevezett bázis, tehát elsődleges inzulin termelést, ami mindannyiunkban van, akik egészségesek vagyunk, és az étkezéshez pedig a beteg gomnyomással tud saját magának további inzulint adagolni. A legjobban az élettani viszonyokat pumpakezeléssel lehet elérni, de hozzá kell persze tenni azt, hogy nincs olyan kezelés, ami mindig mindenkinek megoldja a problémáját, de sokaknak ez azért lehetőséget teremthet arra, hogy a vércukorértékek megfelelőek legyenek.
6: Mik azok az életmódbeli változások, illetve étkezésbeli változások, amelyek betartásával visszaterelhetjük a szervezetünket a normális állapotba?
2: Pedig egyszerű válasz van erre, de persze megfogadni sokkal nehezebb. Az egyik, hogy felesleges kalóriára nincsen szükség, itt messze nem csak a cukorról van szó, hanem általában a magas kalóriatartalmú ételek fogyasztásáról, akár a zsírtartalmú ételek, tehát nem csak a cukor fogyasztása okoz természetesen cukorbetegséget, hanem általában a túlzottan bevitt kalória és az elhízás, hiszen tudjuk azt, hogy ha valakinek nő a testsúlya, akkor a saját inzulinjának a hatása az jelentősen romlik. Ez az egyik módszer, ami fontos lehet, a másik pedig, hogy mozogni kell, tehát aktívan ki kell fejteni izommunkát, mert az izom az az egyik legnagyobb felhasználója egyébként a cukornak, és természetesen a bevitt energiának is, tehát ezzel a két módszerrel a felesleges raktározott, ha úgy tetszik, energiától szabadul meg a szervezet, ami egyenesen vezet az anyagcserének a komoly javulásához. Társadalmi szinten kell megértenie egy populációnak azt, hogy milyen fontos ez, mert azt hiszem, hogy a személyes példa az egy nagyon komoly, nagyon hatékony módszer a képzésben, és meg kell ragadni minden lehetőséget arra, hogy közvetíteni tudjuk ezeket a rendkívül fontos megfigyeléseket, amelyek mozgásszegénység és a kettes típusú cukorbetegség között vannak.
0: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
9: Oh,
8: Led Zeppelin!
10: Oh.
8: Vandalír és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Megkezdte az MVM a Dunába jutó mérgező anyagok elleni kárelhárítást, még marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A változások a debreceni, a gödi, az iváncsai gyárat is érintik. Vitézi Dávid miniszter szerint az új szabályok célja, hogy a kiemelt státusz többé ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi előírások betartása alól. Az MVM megkezdte az egykori Óbudai gázgyár területéről a Dunába jutó mérgező szennyezőanyagok elleni kárelhárítást. A probléma nem új keretű, az egykori gázgyár 1984-es bezárása óta a szennyezés folyamatosan terheli a talajt és a talajvizet, de a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre kerültek a veszélyes anyagok. A területen mintegy 200 000 tonna szennyezett talaj található, amelyben egyebek mellett cianid, arzén és más veszélyes vegyületek vannak. Az állami tulajdonban lévő cég egyelőre a mostani havária helyzetet kezeli, nem a végleges kármentesítés kezdődött meg. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Ne csütörtökre tervezzük a bevásárlást, zárva lesznek a boltok. 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, de ebből csak augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek. Augusztus 21-e péntek egy áthelyezett pihenőnap, így ezen a napon jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a máskor szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén, szombaton országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátószolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A méhek is fintorognak, ha rossz ízt éreznek. Ausztrál szakemberek és kínai kollégáik poszméheket vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, van-e kapcsolat az állatok nyelvének mozgása és a tapasztalt ízélmény között. Az édes íz hatására a méhek öltögették a nyelvüket, mintha csak a szájukat nyalogatnák. Amikor viszont sós cseppet kínáltak nekik, az első nyalás után visszarántották nyelvüket és heves szájtisztogatásba kezdtek. Több ezer éves maradványokra bukkantak egy elmerült településnél. Az olaszországi Bolzenai tóban található lelőhely évtizedek óta ontja a leleteket. A mostani ásatás során a régészek a késő bronzkorra található edényeket, gabonamaradványokat és nagyméretű faszerkezeteket is találtak. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
5: Ismételten kellemes szép napot kívánok mindenkinek, önök a Movie and Music egy újabb műsorát hallják, benne pedig a műsorvezető Gera Zsolt szól önökhöz. Elsőként néztem meg Guy Ritchie várva vált filmjét, avagy a Spielert. A magyar címről annyit, hogy no comment. A film elején fel is vázolják, hogy mit is akar a cím rejteni. Nekem a magyar fordításból a helyi lakótelepi zsivány jutott eszembe, aki nagymamákat és kislányokat molesztál egy-két fillérért, és a helyi kisbolt előtt szervezi bandáját, ahol úri módra elrövidezgetnek egy kicsit. Szerencsére Rock and Roll nem ilyen ember, mondjuk egy falattal se jobb, és távol áll egy angol úriembertől. Mégis jobban kacagunk rajta, mert nem a mi termelésünk, de mégis mennyivel jobb dumákat nyom. Így például a zenék is sokkal jobbak, mint egy-két magyar filmben, na de helyettem inkább beszéljenek a nóták, és jöjjön egy-két dal a filmből.
2: Now when I was a little boy,

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
7: Maga a cselekményről nem szeretnék sokat mondani, mert senki előtt sem szeretném lelőni a poénokat. Aki szereti a ravaszt meg a blöfföt, az nem fog csalódni nagyot. Bár ez még mindig nem üti meg az előző két film szintjét, viszont szórakoztató, izgalmas és más, mint a többi gengszteres film. Van itt minden, amit Richie-től megszokhattunk. Helyi zsiványok, nagymenő pasasok, drogproblémás egyedek, elpusztíthatatlan oroszok, helyi kemény fiú kemény főnöke, ütős kis filmzené és kelekútya történet. Dramaturgiailag sem nagyon üt el a régi sikerfilmektől. Ismételten a pénz és egy bizonyos tárgy körül forog a világ. Mindenki átvág mindenkit, és nem is biztos, hogy a legokosabb marad a végén életben.

0: Hobby Rádió. Movien Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
1: Bővült a kör viszont egy orosz milliárdossal, aki kísértetiesen hasonlít Roman Abramovicsra, kiegészül a kör egy okos és kemény csajjal is, aki az orránál fogva vezeti a srácokat, ezzel nem kevés gondot okozva. Ami viszont egy kisebb újítás volt és igen rendesen megdobta a filmet, az a halhatatlan oroszok ábrázolása. Felejtsük el Boriszt, az őket helyettesítő két orosz srác jelenetei szinte az egész filmet viszik. Nem árt nekik se vonat, se puska, se autó, se semmi. Illetve a kemény fiú környezetbe a rendező belecsempészett egy kis homoszexuális szálat, ami igencsak mókásra sikerült. A szereposztást is eltalálta Mr. Ricci, bár nem kaptunk olyan neveket, mint a Bluffben, ahhoz meg kell várnunk a Sherlock Holmes kalandjait, viszont mindenki állta a sarat.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
0: Jó zenék egy órában az önök kedvé.

0: Az önök kedvéért.
1: Főszereplőnek itt van például Gerard Butler, aki Jason Stathamet felváltva betölti a borostás vicces gangster szerepét. Toby Kebbell, aki idáig több sikerfilmben, így például a Matchpointban is szerepelt, csak idáig nem tűnt fel senkinek, formálja meg a spílerek spílerét. Karaktere annyira lepukkant, hogy még a vásznon keresztül is érezzük szájszagát. Számomra Jamie Mistry egy nagy meglepetés volt, ő az az indián srác, aki a Guru című filmben rázta a seggét, azóta szinte el is tűnt. Számít viszont Tom Wilkinson a csapatban, aki hozza a maga formáját, veteránnak számít a többi színész között, és ez ki is tűnik.

0: Kádi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jó zenék egy órában. Az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Vinnie Jones verőlegény figuráját pedig Mark Strong váltja le, sajnos közel sem annyira komikusan, mint azt mi látni szeretnénk. Összességében nem rossz a film egy olyan rendezőtől, aki már több mint 8 éve nem tudott nézhetőt letenni az asztalra, pedig kifejezetten jó és elismert a szakmájában. De remélem, hogy ettől függetlenül nagyon-nagyon sokan meg fogják majd nézni a filmet, és abban is bizakodom, hogy nagyon sok információval tudtam szolgálni, és felkeltettem az önök érdeklődését, hogy megnézzék remek művet, amelyet a mai Movie and Music-ban mutattam be. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották, további kellemes és nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter. A kormány több beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja, még marad a frissebb idő, de melegedés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök. Mint mondta, a mai nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. Estétől kezdődhet vízszintemelkedés a Dunán. A következő hétre 30-40 cm-rel lett magasabb a vízszint, és addig már a fenék küszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Többek között a Láng gépgyár, a Klubaliga Tihany Sukoró, a Margit szigeti tenisstadion, a Soroksári gyári ipari fejlesztés és a Pázmány kampusz jelenlegi terveinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint igaz, a tűzijáték rövidebb lesz, de utána hajnali 1:30-ig óriási utcai bulik lesznek Budapesten. Rengeteg lezárás lesz a fővárosban az ünnep miatt, ezért ott érdemes metróval közlekedni majd. Ha pedig vége lesz a bulinak, akkor hajnalban indul vonat, busz az ország minden tájára, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba. Mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számos hőszigetelő polifóm alátétett törölközőt, párnát, asztalt szállítottak el a hajógyári sziget területéről. Az idén is összegyűjtés a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott sátrakat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszerelések. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken folytatódik a felmelegedés, eső nem lesz, csak sok napsütés, délután pedig 36-38 fok.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
5: Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, én Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a Koktél, mert ha hiszik, hanem eltelt egy újabb hét. Tudják, én fogom kotyvasztani, kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Lássuk is, illetve hallgassák is meg a mai menünket, ami így szól. Nem sokára arról lesz szó, hogy 60 évet terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan is lehetséges és hogyan is élte túl, ez nem sokára kiderül. Ezen túl a könyvajánlónk jóvoltából szó lesz Jean Juska a Szex és Nyugdíj második című kötetéről. Ezen túl arról is be fogok tudni önöknek számolni, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. Ha hiszik, ha nem, kutatások bebizonyították, hogy génjeink is közrejátszhatnak a népszerűségünkben. Ez vár tehát önökre ebben az órában, és egy kicsit előre kalandozva a következő 60 percre, már is elmondom önöknek, hogy akkor a rákkeltő dolgokkal, a rákkeltő élelmiszerekkel, édesítőszerekkel és sok hasonló étellel fogunk megismerkedni. Ebből adódik, hogy majd megtanuljuk, hogy miket is kell kerülni, ha mondjuk nem szeretnénk rákosak lenni. Az persze más dolog, hogyha a hajlamot örököltük, de azt gondolom, hogy sokat tudunk tenni az egészségünkért. Ilyen az egyik, hogy odafigyelünk a táplálkozásunkra, a másik, hogy rendszeresen mozgunk. Na de hát erről majd csak a következő órában. És ahogy ígértem, nem sokára itt a koktélban, arról lesz szó, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan lehetséges, az a zene után kiderül.
4: Témák, érdekes emberek, koktél.
6: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Azt gondolom, hogy elsőre, amikor önök is hallották, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, akkor egy kicsit majdnem, hogy szívinfarktust kaptak, de minden esetre meglepődtek. Már is mondom a részleteket. 60 éve hordozza méhében halott gyermekét a 92 éves dél-kínai asszony. Az első hallásra hihetetlenek tűnő orvosi jelenség hátterében szomorú történet áll. 1948-ban az orvosok elmagyarázták az akkor fiatalasszonynak, hogy magzata elhalt és csak műtéttel lehet eltávolítani a babát. A műtéti beavatkozásért azonban annyi pénzt kértek a kórházban, amennyit a nő egész családja egy év alatt sem tudott megkeresni, így az asszonynak saját bevallása szerint nem volt más választása, mint lemondani a műtétről. A nő most azért fordult orvoshoz, mert elviselhetetlenné váltok az immárom egy emberöltő óta tartó hasi fájdalmak. A dél-kínai kórházban az orvos nem akart hinni a szemének, amikor megpillantotta az idős hölgy hasáról készült röntgen felvételt, amin jól láthatóan kirajzolódott egy magzat. A doktor azt nyilatkozta, hogy több mint 40 éve orvos, de még nem látott ilyet. Elmondta, hogy normális esetben a magzatnak oszlásnak kellett volna indulnia, így óriási csoda, hogy az idős nő ilyen jó egészségnek örvend. A kínai orvosok további vizsgálatokat végeznek és megpróbálják eldönteni, hogy egyáltalán kivegyék-e a magzatot, illetve ha igen, az hogyan történjen. Amellett, hogy a dédmamakorú kismamát több mint fél évszázadon át fájdalmak gyötörték, a végletesen szélsőséges állapot valószínűleg pszichés gondokkal is terhelte. Azt gondolom, hogy így a hír végén is hihetetlen, hogy 90 éves a nő, és még mindig él annak következtében, hogy 60 éve hordozza elhalt magzatát a méhében. Most egy kicsit azt gondolom, ezt meg kell emészteni, úgyhogy érkezzenek a zenék, utána pedig könyvajánlóval érkezek én vissza, mégpedig a Szex és nyugdíj második kötetéről lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztalba!

0: Itt a koktélban elérkeztünk a könyvajánlóhoz, ahogy említettem, Jean Juska Szex és nyugdíj 2 című könyvét ismerhetik meg. Mielőtt 67 éves leszek, szeretnék sokat szexelni, írt a Társkereső hirdetésében Jean Juska, és a legkülönfélébb ajánlatokat kapta. Humoros és egyben torokszorító tapasztalatait az elveszettnek hitt és megtalált testi szerelemről. Szex és nyugdíj című bestsellerében írta meg, amely a nyár könyvszenzációja volt. 5 év telt el a sorsdöntő hirdetés óta, és Juska azon kapta magát, hogy a legkülönbözőbb életkorú nők gyóntatója, bizalmas, sőt barátja lett. Végig hallgatta hol boldog, hol fájdalmas történeteiket a párkeresésről, amelyekben volt valami közös. Társtalan asszonyokról szóltak, akik kétségbe esetten vágytak az érintésre. Juska kénytelen volt belátni, hogy látványos sikerei ellenére a társtalanság ugyanúgy vonatkozik rá is, mint új ismerőseire. Mert hiába kereste, egyelőre ő sem találta meg azt a férfit, aki nem csak az ágyát, de az életét is megosztaná vele. Félreértés ne essék, nem csapott fel fejvadásznak, de tovább keresi a tökéletes szeretőt. Bölcsességgel és szeretettel átitatott könyve ékes bizonyíték arra, hogy nem csak a fiataloknak fontos a testi gyönyör és a tartós kapcsolat, hanem azoknak is, akik legalább lélekben megőrizték a fiatalságukat. Azt gondolom, ez elég pikáns és érdekes történet. Ha gondolják, olvassák el Jean Juska a Szex és nyugdíj című könyvét, majd folytatásképpen a második kötetet is ajánlom az önök figyelmébe. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban. Nem sokára, de csak is a zenék után arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában, hogy milyen neműek és ez hogyan lehetséges, az nem sokára kiderül.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Koktélban már is robogunk tovább az információk áradatában, és már is arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. A világon másodszor fordult elő, hogy egy anyától egyszerre ennyi gyerek élve szülessen meg. A 6 fiút és a 2 lányt császármetszéssel segítették világra a Los Angeles melletti Bellflowerben. Összesen 46 orvos és más segítő bábáskodott, s igencsak elcsodálkoztak a 8. csecsemőn, mert csak 7 újszülöttet vártak. A legkisebb gyerek 880 grammos, de a legnagyobb sem volt több, mint 1470 gram. A csecsemők és az anya is jól vannak. Az anya előre láthatólag egy héten belül elhagyhatja a kórházat, de a kicsiknek még legalább 2 hónapig orvosi felügyelet alatt kell maradniuk. Kicsivel több mint 10 éve egy houstoni nő szintén 8-as ikreket szült, igaz, külön-külön egyet, azután 12 nappal később a másik 7-et. Mindannyian koraszülöttek voltak, jóval kisebb súlya jöttek a világra, mint most a kaliforniai 8-as ikrek. Akkor a legnagyobb 800, a legkisebb 300 grammos volt, ő egy hét után sajnos meg is halt. A többiek azóta is jól vannak, decemberben ünnepelték a 10. születésnapjukat. Most belegondoltam ebbe a történetbe. Én szeretnék ikreket, de csak mondjuk 2-es ikreket, amikor a 8 csecsemő egyszerre sír, egyszerre kell pelenkázni, egyszerre etetni, egyszerre fürdetni. Azt gondolom, az anyák tudják, miről beszélek. Ez egy szülő párnak is azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás. Biztos vagyok benne, hogy van segítőjük, azonban abban is biztos vagyok, hogy mérhetetlenül nagy kihívás ez a szülőknek, főleg, hogy még nincs is gyermekük, és egyszerre 8-as ikrek születtek. A legjobbakat kívánom a családnak, illetve önöknek is, mert a zenék után arról lesz szó, hogy a génjeink közre játszhatnak a népszerűségünkben.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Ahogy említettem, itt a koktélban arról beszélünk, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben, állítják legalábbis amerikai kutatók egy nagyszabású ikerkutatás alapján. A Harvard Egyetem kutatója a San Diego-i Kalifornia Egyetem két tudósával közösen 1110 tinédzserkorú ikerfát vont be a vizsgálatokba. A kutatók olyan népszerűségi mutatókat értékeltek, mint hogy hányan nevezték barátjukként az adott szemét. A tudósokat az is érdekelte, hogy valaki a társaság középpontjában igyekszik-e lenni, vagy szerényen meghúzódik az adott szociális csoport szélén. Mint kiderül, több hasonlóság mutatkozott az egypetélyű ikerpárok társalgási helyzetében, mint a kétpetélyűekében. Ez viszont az örökletes komponens szerepére utal, hiszen míg az egypetélyű ikerpárok esetében teljes a genetikai azonosság, a kétpetélyűeknél a hasonlóság semmivel sem nagyobb, mint a közönséges testvérek esetében, mutattak rá a kutatók. Vélhetőleg a természetes kiválasztódás nem csak abban játszott szerepet, hogy valakinek a szervezete ellenáll-e a náthának vagy sem, hanem abban is, hogy kikkel kerülünk kapcsolatba, emelte ki a kutató. A kutatók véleménye szerint evolúciós tényezők játszhattak közre abban, hogy valaki a társaság középpontja kíván lenni, avagy marginális pozícióban van. Egy súlyos járvány esetén jobbak a túlélési esélyei annak, aki a közönség perifériáján van, mivel gyérebb a kapcsolatrendszere, így kisebb fertőzésnek van kitéve. Ugyanakkor éhínség idején a központi pozíció a kifizetődőbb, hiszen az egyén így több életbevágóan fontos információhoz juthat az esetleges élelemforrásokról. Azt gondolom, hogy talán mi nem találkozunk sem éhínséggel, sem járvánnyal, csak hogyha nem külföldre utazunk. Egyáltalán azt gondolom, hogy baj, hogy a világ pontjain vannak még ilyenek, mert hogy ez ellen lehetne tenni, csak tenni kellene. Mint hallották, a népszerűségünknek genetikai okai vannak, azonban azt gondolom, hogy egy kicsit tudunk mi is segíteni benne, persze nem a személyes beállítottságunkat, hanem lehet fejleszteni a kommunikációnkat, vagy az öltözködésünket, és ezáltal kicsit magabiztosabbak lehetünk, ami talán a népszerűség egyik alapköve, de nem biztos, hogy egyet kell, vagy egyet lehet velem érteni.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK Fever Show.

0: És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

Ennyi fért bele a koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elfussanak, eltekerjenek, elnyomjanak máshova, mert hogy a kötelező percek után érkezek vissza a koktél második órájával, melyben kiderül, hogy mely ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, mert hogy vannak bizonyosan rákkeltő dolgok, és vannak nem túl egészséges dolgok. Azt gondolom, hogy az egészségünkért mindent megteszünk, ilyen mondjuk az is, hogyha figyelünk a táplálkozásunkra. Ehhez próbálok némi segítséget nyújtani önöknek, tehát a következő órában is várom önöket.

0: lettél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
2: Operának nevezzük azt, amikor egy fickót hátba szúrnak, és az nem vérzik, hanem énekel.

0: Számú reklámot hallottak.
1: Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Közhang elindult az ország első interaktív társadalmi egyeztetési platformja. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, folytatódik a változékonyabb idő, de melegedés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a Közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.
7: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
8: Ez itt már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában kiderítjük, hogy mely ételek rákkeltőek, és az édesítőszerről vajon mit is érdemes tudni, ez nem sokára kiderül, illetve arra is fény fog derülni itt a koktélban, hogy miket célszerű elkerülni, mármint ételek formájában, hogyha egészségesek szeretnénk lenni, és a Nemzetközi Rákkutató Intézet ajánlásával, illetve kutatásuk eredményeiről is szó lesz itt a koktélban. Remélem, hogy ebben az egy órában is minket választanak. Továbbra is én Tóth Mihály Nikolát fogom önöknek kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Dőljenek egy kicsit, hátra is érkeznek a zenék. Utána már is szó lesz arról, hogy az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Mármint, hogy következtetéseket vonunk le a rákkeltő hatással kapcsolatban.
7: koktél felrázva és jól kikeverve.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Műsorajánló.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
7: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Ahogy ígértem már is itt a koktélban, belevágunk a mai témánkba, ami a rákkeltő édesítőszerek, avagy miket kerüljünk el témakörbe tartozik. Az élelmiszerekben található anyagok és következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamidot és az akrilamid ciopolimereket. Ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelen vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. A legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafüst révén kerül a szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos, azért jobb, hogyha kerüljük ezt az anyagot. Nem sokára itt a koktélban a mesterséges édesítőkről lesz szó.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió.

0: Ahogy ígértem, tovább folytatjuk a mai koktél témánkat, amely még mindig az, hogy milyen ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, annak ellenére, hogy ne legyünk rákosak. Az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek közül rákkeltő hatásával kapcsolatban a következők. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamid és az akrilamid ciópolimereket, ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelenleg vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szirombban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. Legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafűs révén kerül szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos, azért a sült krumpli nem biztos, hogy a legegészségesebb, ha éppen ezt elhagyjuk, akkor sokat nem teszünk magunkban.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Remélem, hogy önök is ugyanolyan kíváncsiak arra, hogy mit is nem szabad enni így a nagyvilágban, mert hogy a 21. században minden telenyomnak színezékkel, mesterséges édesítőszerrel, nos, erről essék most szó. A mesterséges édesítőkkel és a rákkal kapcsolatos kérdések már az 1970-es években felmerültek, amikor is tanulmányok kimutatták, hogy nagy dózisú ciklamát és szaharin kombinációja hólyagrákot okoz a kísérleti patkányokban. Ennek ellenére a későbbi kutatások nem szolgáltak egyértelmű bizonyítékkal arra, hogy kapcsolat állna fent a mesterséges édesítőszerek és a rák kialakulása között az emberi szervezetben. Mivel a patkányoknál tapasztalt hólyagrák olyan folyamat eredménye, amely az embereknél nem releváns, és mert nincs nyilvánvaló bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a szaharin az embereknél rákot okoz, 2000-ben biztonságosnak ítélték és levették azt az Amerikai Nemzeti Toxikológiai Program karcinogén listájáról, amin 1981-től szerepelt. Az Élelmiszer és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal számos teszt után, melyek bizonyították, hogy nem okoz rákot és nincs kedvezőtlen hatása kísérleti állatokra, 1981-ben engedélyezte az aszpartam használatát. Egy 1996-os jelentés során újabb kérdések merültek fel az aszpartam veszélyeivel kapcsolatban, mivel kimutatták, hogy az 1975 és 1992 közötti agytumoros betegek váratlanul megnövekedett száma kapcsolatban lehet az édesítőszer bevezetésével és használatával. Ezzel szemben egy elemzés eredményei kimutatták, hogy az agyi és a központi idegrendszeri daganatos megbetegedéseink száma 1973-ban kezdtek el növekedni, 8 évvel az aszpartam engedélyezése előtt, és a folyamat 1985-ig nőtt. Emellett az agytumorok számának ugrása elsősorban a 70 év feletti korosztálynál volt jelentős, ez a csoport viszont nem volt magas aszpartam dózisnak kitéve a szer bevezetése óta. Ezek az adatok nem jelentenek szoros kapcsolatot az aszpartam fogyasztása és az agytumor kialakulása között. Az acetilszulfán K is egyike azon mesterséges édesítő szereknek, melyek használata engedélyezett. Az FDA az acetilszulfán K használatát 1988-ban engedélyezte bizonyos élelmiszeripari termékek esetén. Mielőtt zöld utat kapott volna ezen szerek használata, az FDA több mint 100 biztonsági tanulmány eredményét nézte át. A felmérések minden egyes édesítőszert érintettek, beleértve azokat is, melyeknek a biztonságos fogyasztását megkérdőjelezték. A tanulmányok nem mutattak ki bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az édesítőszerek rákot okoznak, vagy bármilyen más veszélyt jelentenek az egészségünkre. Előnyük az, hogy helyettesítik a cukrot és energiamentesek, és persze sokkal kevesebb kell belőlük, mint a valódi cukorból. Én azt mondom, hogy répacukor helyett inkább fogyasszunk gyümölcscukrot vagy barna cukrot, az talán nem olyan káros és nem olyan kalóriadús, mint a répacukor. Sokan félnek az élelmiszer színezéktől, néhány zene után erről beszélgetünk itt a Koktélban.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Koktélban, ahogy ígértem, az élelmiszer színezékekről beszélgetünk egy kicsit. Az engedélyezett színezékek listáján körülbelül 50 féle természetes, természetazonos és mesterséges színezék szerepel. A vegyipar hajnalán kifejlesztett régi, úgynevezett azó színezékeket, amelyekről megállapították, hogy rákot okoznak a patkányokban, már régóta kivonták a forgalomból. Az élelmiszer adalék anyagok, s ezen belül természetesen a színezékek biztonságos használatáról ma már számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet gondoskodik, többek között szigorú jogszabályok kidolgozásával. Ezzel párhuzamosan az élelmiszeripar is törekszik rá, hogy meghallgatva a fogyasztók igényeit, a gyermekek részére készült termékek előállítása során minél természetesebb színezékeket használjon. Ennek jegyében például az egyik csokoládégyár az egyik csokoládé drazsijának receptjét is megújította, és most már mesterséges színezék nélkül készül ez az édesség. A kutatások kimutatták, hogy bizonyos húsok magas fokon való sütésekor olyan vegyi anyagok keletkeznek, melyek a nyers húsban nincsenek jelen. A vegyületek közül néhány rekkeltő lehet, például a heterociklikus aminok, olyan karcinogén vegyületek, amelyek a húsok és a halak sütése során keletkeznek. A háciák akkor keletkeznek, amikor az aminosavak, a fehérjék építő kövei és a kreatinok magas hőmérsékleten reagálnak egymásra. A kutatók 17 különböző, a húsok sütésekor keletkező háciát azonosítottak be, amelyek daganatveszélyt jelentenek. A Nemzeti Rákintézet és japán és európai kutatók is kimutatták, hogy a heterociklikus aminok a hús izom kötegei között keletkeznek a magas hőfokon való elkészítés során. Jelenleg is tanulmányokat folytatnak, hogy megbecsüljék a háciák mennyiségét egy átlagos étrendben, de jelenleg a napi maximum hácia bevitel mértéke nincs megállapítva.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hopi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Lassan-lassan véget ér a koktél, de mielőtt elköszönnék önöktől, a szennyeződéseket az ivóvízben feltétlenül meg kell, hogy beszéljük. A hólyag és a májrák okozói között szerepelhet az olyan szennyezett vízzel való érintkezés, melyben a schistozóma méhtej petéi vannak. Az olyan területen élő emberek, ahol nincs lehetőség a víz klórozására, fokozott veszélynek vannak kitéve. Kínában és Nyugat-Bengáliában magas koncentrációban találtak arzént az ivóvízben, csak úgy, mint Argentína, Ausztrália, Chile, Mexikó, Tajvan, Kína, Vietnám és az Egyesült Államok legelszigeteltebb területein. Számos régióban az ivóvíz természeténél fogva érintkezik a szennyezett, arzénban gazdag geológiai képződményekkel. A bizonyíték az arzén tüdőrákot okozó hatására vonatkozóan meggyőző. Magyarországon az ivóvíz tisztításával, klórozásával az említett veszélyeket kiküszöbölik, úgyhogy itt azért nem kell aggódnunk. De ha elmennek nyaralni valahova, tessék leellenőrizni azt a bizonyos ivóvizet. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét, én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek csodaszép napot kívánok, a viszont hallásra!
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Közhang, elindult az ország első interaktív társadalmi egyeztetési platformja. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, folytatódik a változékonyabb idő, de melegedés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a Közhang, jelentette be Radnai Márk. A működés emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos az oldalt Magyarország első interaktív társadalmi egyeztetési platformjaként mutatta be. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz. A kezdeményezés szerint a résztvevők arról gondolkodhatnak közösen, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben. A részvételhez nem feltétlenül szükséges regisztráció, azok is bekapcsolódhatnak, akik nem szeretnék megadni nevüket vagy e-mail címüket, és anonim módon vennének részt az egyeztetésben. Idén már 23 csecsemő halt meg szifiliszben, hangzott el az RTL híradóban. Ez több, mint tavaly az egész évben. 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. Hazánkban 10 év alatt megduplázódott a szifiliszes megbetegedések száma. A prevenció hiányosságai, a késői vagy nem megfelelő szexuális felvilágosítás, valamint az online térben szerveződő alkalmi kapcsolatok is nehezítik a fertőzések visszaszorítását. A kormány emiatt a második trimeszterben is kötelezővé teszi a kismamák szűrését. Kevesebb tapasztalatot várnak el a jövőben a tankerületi igazgatóktól. A rendelet szerint felsőfokú végzettség, szakképzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat az elvárás azok felé, akik pályázni szeretnének a tankerületi igazgatói posztok valamelyikére, viszont csak 5 évig tölthetik be a pozíciót. A rendelet szerint továbbá az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. Megszűnhet a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, egy parlamenti előterjesztés hatályon kívül helyezni az erről szóló, idén februárban életbe lépett igazságügyi minisztériumi rendeletet. Az indoklás szerint az online részvétel aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyékben, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.
3: Hobby Rádió.
4: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 20-án az István nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése koszorú, görög, latin, német, magyar eredetű névről van szó, mely olyan személyiség kialakulását támogatja, aki sokat és keményen dolgozik, szereti a rendet maga körül, sokkal inkább reál, mint humán beállítottságú, az életre sokszor szkeptikusan tekint. Becézése Istvánka, Isti, Pistike, Pistike, Pityu, Pityuka, Pistuka, valamint Petya, jeles viselői ennek a névnek Bátori István erdélyi fejedelem, Betlen István erdélyi fejedelem, Bocskai István, szintén erdélyi fejedelem, Bujbik István és Bújtor István színész, Csukás István író, költő, Dobó István várkapitány, Fekete István író, Örkény István író, Pálfi István híradós író, Szent István király, Széchenyi István politikus, Tömörkény István író, Vágó István műsorvezető, kvízmester és zenész, valamint Verebes István, színész és ön, kedves István. Ezen a napon köszöntjük még Vajk, Bernard, Bernát, Eliot, Eliel, Elton, Filibert, Ozmin, Samu, Samuella, Stefi, Stefán, Stefánia, Sámuel, valamint Éliás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: A mai nap is különleges!
5: Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás és a kenyér ünnepe. Állami ünnepünk, amelyen az ezer éves magyar államiságot köszöntjük, Szent István királyra emlékezve.
4: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
6: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1083. augusztus 20-án szentté avatták első István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában. Erre a napra emlékező ünnepeljük minden évben Szent István királyt és a keresztény magyar államalapítást. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján tartott törvénynapokat áttette augusztus 20-ára István király szentté avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a naptárakba, elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. Folytassuk 1245-tel, augusztus 20-án 4. Béla magyar király fiát, 5. Istvánt még gyermekként királlyá koronáztatta. A 14. század elejére ugrunk, 1310. augusztus 20-án Székesfehérvárot harmadszor és már teljesen jogszerűen királlyá koronázták első Károly Róbertet, az Anjou-ház magyarágának megalapítóját. Folytassuk a 19. század végével, 1897. augusztus 20-án megszületett Asher Oscar, színész, szavaló művész. És lépjünk át a 20. századba, 1901. augusztus 20-án megszületett Salvatore Quasimodo, Nobel-díjas olasz költő, kritikus, műfordító. Folytassuk 1920-szal, augusztus 20-án Detroitban megkezdte adását a 8MK rádióadó, az első kereskedelmi rádió. 1941-jel folytatjuk, augusztus 20-án megszületett Elizabeth Ashley, amerikai színésznő, aki 1962-ben Tony díjat nyert. És végül, de nem utolsó sorban, 1973. augusztus 20-án megjelent a boltokban a Rolling Stones Angie című kislemeze, mely pályafutások legnépszerűbb dala lett. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

0: Jawa. No more goodbyes.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy egy-két éve folyó 6000 kismamára terjedő vizsgálatból az derült ki, hogy míg Nagy-Britanniában átlagosan több fiú jön világra, mint kislány, 106 fiú újszülöttre jut 100 kislány, az alapvetően növényi táplálékon, illetve a tejtermékeken és növényeken élő anyukák átlagosan mindössze 85 fiú gyermeket hoznak világra 100 kislányonként.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Ez a cím pedig a sárga rózsa.

0: Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Kolozsvári töltött káposztát fogok készíteni. Az ismert módon elkészítjük a húsos rizses tölteléket. A császárhús helyett szalonnát használunk hozzá. A sanyúvonyított káposztafejeret leveleire szedjük. A levelek közepén végighúzódó vastag erezetet éles késsel levágjuk, úgy, hogy a levél könnyen betölthető, hajlítható legyen. A káposztaleveleket ezután betöltjük. A szétterített leveleket egyenlő arányban elosztjuk a töltelékeket, a leveleket összecsavarjuk, két végét benyomkodjuk. Ezután pörkölt alapot készítünk, amelyhez hozzáadjuk az előkészített savanyú káposzta kétharmad részét. A betöltött káposztákat ráhelyezzük, majd a tetején szétterítjük a káposzta egyharmad részét. Ezután felöntjük annyi csontlével vagy vízzel, esetleg füstöltlével, hogy majdnem ellepje. Ez utóbbi esetben a sózást óvatosan, többszöri kóstolás után kell végezni. Fedővel letakarva, lassan puhára főzzük. Főzési idő körülbelül 1 óra 20 perc. A puhára főtt töltelékeket másik lábosba szedjük, lapátkanál segítségével. A savanyú káposztát tejfölös habarással sűrítjük, és lassan kiforraljuk. Kóstoljuk, szükség szerint utána ízesítjük sóval. A tölteléket visszahelyezzük a káposzta tetejére, óvatosan rázogatva összeforraljuk. Ezután debreceni kolbászt főzünk bele. Az elkészített ételbe kiemeljük a debrecenit, tároláskor a debrecenit hosszában félbevágjuk, sűrűn beidaljuk, és egy kevés zsírban pirosra, ropogósra sütjük. A sertésbordát az ismert módon roston vagy natursütéssel megsütjük, kakastaréjal együtt. A forró apró káposztát az előmelegített tálba merjük, ráhelyezzük a tölteléket. Mellé támasztjuk a roston vagy naturon sütött bordákat, tetejére helyezzük a debrecenit, a fűszerpaprikába mártott kakastarét. Tejfölel és paprikaszínnel meg
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Zombie Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Szintemelkedés várható a Dunán, jövő héttől újraindíthatják a paksi atomerőművet. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották nyáron a tűzoltókat, marad még a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését el a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Ma még apadás várható, de csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsikkal húznak majd át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Országos véradónapot tartanak a hosszú hétvégén. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Mától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható, részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja, 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd. Csütörtökön a napsütés több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12-22, a maximum 30-35 fok között alakul. Pénteken folytatódik a melegedés, de egész napos tikkasztó hőséggel még nem kell számolni. A napos időt az időnként megnövekvő gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Délután 36 fok is lehet.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
1: Te vagy a legjobb dolog a héten.
2: Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, táncolj még!
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától. A hobbira.

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a
5: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este.

0: Gyere fel, nem táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Megvan!

0: Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.